0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Telegítenek a mentősök oktatását és a mentés irányítást. A hibridek a legértékállóbb használt autók. Pénteken változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentés irányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat hétfőn kinevezett főigazgatója, mondta Konstantinovics Miklós. Az új vezető közölt reményei szerint 1 év múlva a lakosság struktúráltabb, jobban működő mentőszolgálatot és vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy lesznek vezetőváltások, a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá. Arról is beszélt, hogy a mentőautó beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást folytat. Ha lesznek eredmények, azokat nyilvánosságra hozzák. A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket, miközben egyre kevesebb az olcsó autó a piacon, tájékoztatta az MTI csütörtökön a KSH használt autó.hu augusztusi közös statisztika alapján a hirdetési portál. A használt autó.hu közleménye szerint a hibrid autók évente átlagosan majdnem 6%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek 7-et, a dízelesek 7,5-et, az elektromosok majdnem 8%-ot. A közlemény kitért arra is, hogy augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4%-pontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött, a 2,5-5 és az 5-10 millió forint közötti sávaránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben. Franciaországban csaknem 8000 többlethalálozást regisztráltak az 1900 óta legmelegebb idei nyáron, amikor egymást követték a hőhullámok. A számok várhatóan még növekedni fognak, miután minden regisztrációt összesítenek a teljes nyári időszakban, amely június 1-től szeptember 15-ig tartott. A kánikulai napok általában 5%-át teszik ki a nyárnak, idén ez azonban jóval nagyobb volt a szakemberek szerint. Európában, Montenegróban az egyik legalacsonyabb a gyermekek kanyaró elleni átoltottsága. Az ország alkotmánybírósága most azt vizsgálja, összhangban van-e az alkotmánnyal az a rendelkezés, amely a kötelező védőoltások felvételéhez köti a gyermekek óvodába járását. Az UNICEF és a Montenegrói Közegészségügyi Intézet augusztus végi adatai szerint a 2024-ben született gyerekeknek mindössze mintegy 23-24%-a kapta meg a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő elleni vakcina első adagját. 2013-ban ez az arány még 88% volt. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet. Eltörlik az iparkamara számára kötelező hozzájárulást. Pénteken gyakran zavarhatja felhősödés, a hosszabb, rövidebb napos időszakokat köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel négyszeresével drágultak. Átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban derült ki egy reprezentatív kutatásból. A szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti, a megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt 2 évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és a szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter szerdán a Facebookon. A miniszterelnök azt írja, hogy a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A gazdasági kamarákról szóló törvény 2011 végén elfogadott módosítása minden működő egyéni és társas vállalkozás számára kötelezővé tette a kamarai regisztrációt és az 5 éves hozzájárulást, amelynek első befizetési határideje 2012. március 31 volt. Az 5000 forintos éves díjat kezdetben a területi kamarák, 2022 óta pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kellett fizetni. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 év feletti aktív dohányosokat az Országos Pulmonológiai Intézet. A szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésben vehetnek részt. Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegségek hosszú ideig tünetmentesek maradhatnak, ezért a korai felismerés különösen fontos. Gyermekvédelmi korhatár bevezetését javasolja az Európai Bizottság a brüsszeli testület által most elfogadott EU Kids Act nevű jogszabálycsomag korlátozná a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához az Európai Unióban. Jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban csütörtökön. Az Európai Bizottság javaslata a gyermekek

0: online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségi médiafiókot. Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb, rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge mérsékelt marad, korra reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 이날라.
1: Kamu reklám.
2: A tapasztalat az jó iskola.
3: Oh, no!
2: Csak a tandíj magas.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
1: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: lábán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcs bagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. I'm a

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást, a felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy. Pénteken napközben változóan felhős idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: barát.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Szivárvány.
9: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: Két halott beszélget.
2: Hé, hull a ház! Na, ne bomolj!
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Szeretnék beszélni a nagypapa.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást, a felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy. Pénteken napközben változóan felhős idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben a Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben, a Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz

0: visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéletű pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást, a felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy. Pénteken napközben változóan felhős idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. A Katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos kampánya révén, közölte a szervezet az MTI-vel szerdán. Hozzátették, több mint 200 diák számára nem ér véget a kezdeményezés szeptemberben. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A helyi Caritas csoportok a családok körülményeit felmérve egyéni szükségletek alapján állították össze az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, kiemelt figyelmet kaptak azok a gyerekek is, akik más támogatási formákból kimaradnak. Az országos összefogás a határon túli magyar közösségeket is elérte. Kiemelt ügynek Magyarország egyik legnagyobb kihívásának nevezte a felszín alatti vizek védelmét a külügyminiszter Budapesten a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége világkongresszusán mondott köszöntőjében. A politikus kitért arra, hogy meg kell védeni azokat a vizeket, amelyek rendelkezésre állnak, és pótolni kell, amelyet felhasználunk. Magyarországnak a víz megtartására, a felszín alatti vízforrások védelmére és feltöltésére, valamint a természetes víz visszatartó rendszerek helyreállítására kell összpontosítania, jelentette ki. Mintegy 500 000 forintra bírságolt a rendőrség egy motorkerékpárost, aki a megengedett sebesség csak nem háromszorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu szerdán. Azt írták, a motorost szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km-es óránkénti sebességgel mérték be, mielőtt a marcali rendőrkapitányság járőrei megállították. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 000 forint közigazgatási bírságot jelentett a férfi számára, tették hozzá. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyorshajtók nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A mesterséges intelligencia fejlesztése és szabályozása nemzetközi együttműködést igényel, és az országok széles körű egyetértésén alapuló globális szabályozási keretre van szükség, mondta a kínai külügyminisztérium szóvívője. A szóvívő szerint a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre fontosabbá válik a megfelelő biztonsági intézkedések megerősítése. Kína támogatja, hogy az ENSZ központi szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia globális szabályozásában, tette hozzá. Péntek hajnalban időszakos eső, zápor elsősorban a déli tájakon valószínű, de a déli határ mentén egy-egy zivatar is lehet, a szél mindenütt mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között valószínű. Napközben aztán változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-28 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 18-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 18,1 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb

0: énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live. Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 18-án köszöntjük Diana nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Diana név görög-római eredetű, a görög Artemis hold és vadászistennő latin neve, jelentése pedig ragyogó, a név becézése. Dia, Diácska és Dianka jeles viselői, Detre Diana, sokszoros magyar bajnok szörfőző, olimpikon, Pó Diana, műkorcsolyázó, Diana Velszi hercegné, Diana Ross, énekesnő, valamint ön, kedves Diana. Ezen a napon köszöntjük még a Diánákon kívül a Főbe, József, Metód, Richard, Ricarda, valamint Timur nevű hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Szeptember 18-a van. A Rokkantak napja ez Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. 1709-ben született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. 1922-ben felvették Magyarországot a Népszövetségbe. A kis zenekar letörli a make-upot. 1909-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő. 1970-ben meghalt Jimi Hendrix, amerikai blues gitáros, énekes, illetve szerző. 1851-ben ezen a napon jelent meg először a New York Times.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekes dolgok történtek. Nagyon korán, 52-ben kezdünk, szeptember 18-án megszületett Trajanus római császár, aki 98-tól 117-ig uralkodott és üldözte a keresztényeket. Most aztán ugrunk egy nagyot 1709-re, szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár készítője. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 18-án született Gábor Jáni Szabó Kálmán festő és grafikus. Lépjünk át a 20. század elejére, 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson volt. A Garbo művész nevet vette fel, és egy magasnyakú pulóver félére is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, amivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte, az isteni jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Leghíresebb szerepei az Anna Karenina, a Walewska grófnő és a Ninocska. Folytassuk 1916-tal, szeptember 18-án született Simándi József operaénekes. Mindössze egy évet lépünk előre 1917-re, ugyanis szeptember 18-án született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Folytassuk 1922-vel, szeptember 18-án felvették Magyarországot a Népszövetségbe. Következő időpontunk 1971. szeptember 18-a, amikor a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amelyik klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, a helyszín a svájci Montreux volt. A zenekar az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. szeptember 18-a a Rokkantak napja Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
2: Lásd, erre jöttem rá, mondja a Prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. szeptember 18-a péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 1-től 3. vers. Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária, melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Elmélkedés. Lukács evangélista bepillantást enged Jézus mindennapjaiba a mai evangéliumban. Jézus járja a városokat és falvakat, hirdeti az Isten országát, tanítványai vele vannak, és velük együtt néhány asszony is, akiket meggyógyított, és akik most szolgálatukkal támogatják őt. Csendes jelenlétük mögött mély hit és hála rejlik. A felsorolásban feltűnik Mária Magdolna neve, akiből 7 ördögöt űzött ki. A többiek, Johanna és Zsuzsanna, számunkra ismeretlenek, de Jézus számára fontosak. Nem ők állnak az események középpontjában, nem tanítanak, nem indulnak misszióba, de az életükkel tanúságot tesznek. Az evangélium így mutatja be őket, szolgálnak Jézusnak vagyonukból, életükkel, jelenlétükkel. A tanítvány esetében nem a szereplés, hanem a hűség számít. Vannak, akik nem a szóval, hanem a szeretet csendes tetteivel hirdetik az evangéliumot. Ők az egyház rejtett oszlopai. Sokan közülük nők, családanyák, idős emberek, akik nem látszanak a világ színpadán, de Isten látja cselekedeteiket, értékeli szolgálatukat. Jézus elfogadta az asszonyok támogatását, nem csak megengedte, hanem méltányolta. Aki szeret, az ad, és aki ad, az valójában Krisztus útját egyengeti. Néha épp az ilyen csendes tanúságtétel a leghatásosabb. Uram Jézus Krisztus, hálás szívvel gondolok azokra az emberekre, akik csendben, láthatatlanul, mégis hűségesen szolgálnak téged. Adj nekem is olyan lelkületet, amely nem a dicséretet várja, hanem az alkalmat keresi, hogy jót tegyen. Taníts meg szeretni tettekkel, és add, hogy ne a világ elismerése legyen a célom, hanem a te örömöd. Segíts, hogy szolgálatom hálából fakadó válasz legyen a te irgalmadra. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb műszerek nélkül is észlelhető a 2-es erősségű rengés.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Milyen
4: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Mecseki betyárgombóc leves fogunk készíteni. Csontból és a zöldségek egyik feléből csontlevest készítünk. A másik felét metéltre vágjuk, finomra vágott hagymán zsíron, olajon megpároljuk, közben apróra vágott petrezselyzölddel meghintjük, zöld borsót adunk hozzá, és már ha puha, világos rántással besűrítjük. Tárolás előtt tojássárgákkal elkevert tejszínnel dúsítjuk. Elkészítjük a betyárgombócokat. A burgonyát héjában megfőzzük, forró lehámozzuk és azonnal áttörjük. A nyomódeszkára terítjük és hozzáadjuk a lisztet, zsírt, sót, tojást. Összedolgozzuk, és egy negyed vastagságúra kinyújtjuk, 7x7 cm-es kockákra vágjuk fel. A ledarált húst a vöröshagymával lepirítjuk, fűszerezzük, sóval, borssal, ételízesítővel, majd elosztjuk a burgonyatésztán. Gombócokat formálunk belőle, és a levözben kifőzzük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kanci Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat. Diana nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. 6 óra után 18,1 fok van. A mai napon takarítási világnap, rokkantak világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1847-ben Kopácsi József hercegprímás és mecénás halála Esztergomban. Az 1825. évi országgyűlésen az első főpap volt, aki alapítványt ajánlott a Magyar Tudományos Akadémia javára. Több templomot és iskolát alapított. Nevéhez fűződik a tanítóképzés megindítása Veszprémben és Esztergomban. 1922-ben a Népszövetség közgyűlése Magyarországot egyhangulag felvette a tagjai sorába. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió.

0: Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után egy szingapúri dollár jár. Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK-tán.

0: támogatásával.
1: Szeptember 18-a péntek. A fővárosban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 7-es, a 9-es és a 133E autóbusz, az 56A, a 61-es és a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak mától vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utcához, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Ez a reggeli műsorunk második órája. Diana nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Jelenleg hazánkban 18,1 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon takarítási világnap, rokkantak világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után folytatjuk.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 18-án köszöntjük Diana nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Diana név görög-római eredetű, a görög Artemis hold és vadászistennő latin neve, jelentése pedig ragyogó, a név becézése. Dia, Diácska és Dianka jeles viselői, Detre Diana, sokszoros magyar bajnok szörfőző, olimpikon, Pó Diana, műkorcsolyázó, Diana Velszi hercegné, Diana Ross, énekesnő, valamint ön, kedves Diana. Ezen a napon köszöntjük még a Diánákon kívül a Főbe, József, Metód, Richard, Ricarda, valamint Timur nevű hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szeptember 18-a van. A Rokkantak napja ez Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. 1709-ben született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. 1922-ben felvették Magyarországot a Népszövetségbe. A kis zenekar letörli a make-upot. 1909-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő. 1970-ben meghalt Jimi Hendrix, amerikai blues gitáros, énekes, illetve szerző. 1851-ben ezen a napon jelent meg először a New York Times.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekes dolgok történtek. Nagyon korán, 52-ben kezdünk, szeptember 18-án megszületett Trajanus római császár, aki 98-tól 117-ig uralkodott és üldözte a keresztényeket. Most aztán ugrunk egy nagyot 1709-re, szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár készítője. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 18-án született Gábor Jáni Szabó Kálmán festő és grafikus. Lépjünk át a 20. század elejére, 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson volt. A Garbo művésznevet vette fel és egy magasnyakú pulóverfélére is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, amivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte, az isteni jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Leghíresebb szerepei az Anna Karenina, a Walewska grófnő és a Ninocska. Folytassuk 1916-tal, szeptember 18-án született Simándi József operaénekes. Mindössze egy évet lépünk előre, 1917-re, ugyanis szeptember 18-án született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Folytassuk 1922-vel, szeptember 18-án felvették Magyarországot a Népszövetségbe. Következő időpontunk 1971. szeptember 18-a, amikor a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, a helyszín a svájci Montreux volt. A zenekar az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. szeptember 18-a a Rokkantak napja Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Mi ha roba qua.
1: Hobby Radio.
0: Fuma con i miei e che ho gustato.
2: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
3: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
1: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.
5: 2026. szeptember 18-a péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 1-től 3. vers. Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Elmélkedés. Lukács evangélista bepillantást enged Jézus mindennapjaiba a mai evangéliumban. Jézus járja a városokat és falvakat, hirdeti az Isten országát, tanítványai vele vannak, és velük együtt néhány asszony is, akiket meggyógyított, és akik most szolgálatukkal támogatják őt. Csendes jelenlétük mögött mély hit és hála rejlik. A felsorolásban feltűnik Mária Magdolna neve, akiből 7 ördögöt űzött ki. A többiek, Johanna és Zsuzsanna, számunkra ismeretlenek, de Jézus számára fontosak. Nem ők állnak az események középpontjában, nem tanítanak, nem indulnak misszióba, de az életükkel tanúságot tesznek. Az evangélium így mutatja be őket. Szolgálnak Jézusnak vagyonukból, életükkel, jelenlétükkel. A tanítvány esetében nem a szereplés, hanem a hűség számít. Vannak, akik nem a szóval, hanem a szeretet csendes tetteivel hirdetik az evangéliumot. Ők az egyház rejtett oszlopai. Sokan közülük nők, családanyák, idős emberek, akik nem látszanak a világ színpadán, de Isten látja cselekedeteiket, értékeli szolgálatukat. Jézus elfogadta az asszonyok támogatását, nem csak megengedte, hanem méltányolta. Aki szeret, az ad, és aki ad, az valójában Krisztus útját egyengeti. Néha épp az ilyen csendes tanúságtétel a leghatásosabb. Uram Jézus Krisztus, hálás szívvel gondolok azokra az emberekre, akik csendben, láthatatlanul, mégis hűségesen szolgálnak téged. Adj nekem is olyan lelkületet, amely nem a dicséretet várja, hanem az alkalmat keresi, hogy jót tegyen. Taníts meg szeretni tettekkel, és add, hogy ne a világ elismerése legyen a célom, hanem a te örömöd. Segíts, hogy szolgálatom hálából fakadó válasz legyen a te irgalmadra. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb műszerek nélkül is észlelhető a 2-es erősségű rengés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1847-ben Kopácsi József herceg prímás és mecénás halála Esztergomban. Az 1825. évi országgyűlésen az első főpap volt, aki alapítványt ajánlott a Magyar Tudományos Akadémia javára. Több templomot és iskolát alapított. Nevéhez fűződik a tanítóképzés megindítása Veszprémben és Esztergomban. 1922-ben a Népszövetség közgyűlése Magyarországot egyhangulag felvette a tagjai sorába. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránkat.

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma erősen felhős lesz az ég. Most 18 fokot mérünk. Egész nap 18 és 26 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A hőérzet 24 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A páratartalom 60% körül alakul, ami kellemes érték. Szinte egész napos napsütés várható. A várható UV-index 4, ami mérsékelt erősségű sugárzást jelent. Csapadék nem várható. 318 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 24 km/h széllökések is előfordulhatnak. 19-e, többnyire borult időre számíthatunk. 18 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Egész napos napsütésre számíthatunk. Csapadékra nem számíthatunk. 340 irányú könnyű szellő várható. A széllökések elérhetik a 23 km/h. A hétvégén többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet 18 és 28 fok között mozog majd. A nap nagy részében napos idő várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 274 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 12 km/h sebességgel. A széllökések elérhetik a 32 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe. A Minden Tudás Egyeteme 8 órától kezdődik. Búcsúzik Önöktől Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Viszont hallásra!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól

0: statisztikai hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre. Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Onnan többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 18-a péntek. A fővárosban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 7-es, a 9-es és a 133E autóbusz, az 56A, a 61-es és a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak mától vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utcára, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág-Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
5: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Studio ismeretterjesztő sorozatát a Minden tudás egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai összeállításunkban Györfi László 2004. december 6-ai előadása hangzik el, amelynek címe Az információtechnológia természet törvényei, avagy Meddig véletlen a véletlen?
1: Szép estét kívánok mindenkinek! Ma este a 20. század második felének egy csodájáról, egy szellemi csúcs teljesítményéről, az információelméletről szeretnék mesélni. Mi is az információelmélet? Mivel foglalkozik az információelmélet? Az információ átvitele és tárolása során lényegében két dolgot művelhetünk vele, vagy védjük az információt, vagy tömörítjük. A tömörítés, illetve a védelem során igyekszünk ezt a két feladatot biztonságosan és gazdaságosan megoldani. A biztonságos és gazdaságos megoldások elvi határaival és az ezeket a határokat közelítő kódolási eljárásokkal foglalkozik az információelmélet. Nézzük először a tömörítést. A tömörítés kétféle lehet alapvetően. Az egyik tömörítési fajta, ezt hívjuk adattömörítésnek, amikor megköveteljük, hogy a tömörített változatból az eredeti üzenetsorozat visszaállítható legyen. Minden nap használhatjuk a tömörítő programokat, amikor adatot, programot, szöveget, irodalmat akarunk tömöríteni.

Alapvető fontosságú ez a problémakör. Például képzeljük el, hogy egy magyar miniszternek adódik egy jó ötlete. Nem kell ezen mosolyogni. Igenis, egy magyar miniszternek lehet egy ötlete, jó ötlete, akár kettő is. Legyen ez az ötlet az, hogy elhatározza, hogy beírja a nevét a nagy magyar kulturpolitikusok közé, azzal, hogy a teljes magyar szépirodalmat, mondjuk azt, ami az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálható, eljuttatja minden magyar háztartásba. Hát nyilván egy ilyen ambiciózus célkitűzésnek akkor van értelme, ha a CD-n egy ekkora polcon elfér. És a mai tömörítési eljárásokkal ez igenis lehetséges. Tehát, hogy minden magyar családnál ott legyen a polcon a teljes magyar szépirodalom. Az első ilyen tömörítő algoritmus a Morse kód volt, ahol kihasználták azt az egyszerű megfigyelést, hogy érdemes gyakran előforduló betűkhöz rövidebb kódszót rendelni, TITA sorozatot, mai szóhasználattal élve bináris sorozatot, és ritkában előforduló betűkhöz hosszabbat. Ezt az elvet tovább lehet fejleszteni, ha nem betűket akarok, hanem egymás után következő betű sorozatot tömörítek. Egy ilyen tömörítési megoldást a tömörítési arányjal jellemezhetünk, tehát összehasonlítjuk a tömörített hosszt az eredeti hosszal. Ez az arány, a tömörítési arány, és mindenki számára világos, hogy ennek a tömörítési aránynak kell, hogy legyen egy pozitív alsó határa. Amit nem tudok túllépni, viszont tetszőlegesen meg tudok közelíteni. Claude Shannon volt az, aki a tömörítésnek ezt az alsó határát meghatározta, tehát ezt úgy hívják, hogy forrásentrópia, információ forrásnak az entrópiája, és azt is megmutatta, hogy ez az alsó határ tetszőleges pontossággal meg is közelíthet. 32 évesen, 48-ban egy nagyon helyes kis cikkben ő alapozta meg az információ elméletet, és nem csak az adattömörítésnek, hanem a későbbiekben sorra kerülő hibajavító kódolásnak is az elvi határait meghatározta. Ő a Bell Laboratóriumban dolgozott, egyszerre szerezte fokozatait matematikából és villamosmérnökségből, és mellékesen a háború alatt ő tervezte meg annak a telefonnak a titkosítását, amely telefonnal védett módon tudott diskurálni Roosevelt és Churchill. Tehát egy nagyon sokoldalú, zseniális, merész gondolkodású ember ez a Shannon, később még nagyon sokat fogok róla beszélni. A másik tömörítési eljárás a veszteséges forráskódolás, ahol nem követelem meg azt, hogy a tömörített változatból az eredeti üzenet visszaállítható legyen. Ez ilyen feladatokra példa az, amikor mobiltelefont, képet, videót, zenét tömörítünk. Az elvi határokat itt is tisztázta Shannon, de az elvi határokat megközelítő kódolási eljárásokat még azóta sem fedezték fel. Ugyanakkor vannak nagyon jól hasznosítható, praktikusan jól alkalmazható tömörítési eljárások. Most nézzük a védelmet. A védelem nagyon sokféle lehet. Az információ védelme egyrészt jelenthet a sérülés, az információ sérülés elleni védelem, amikor egy sorozatot át akarok küldeni egy olyan eszközön, vagy tárolni, ahol kell azzal számolnom, hogy az átvitt vagy tárolt sorozat megsérül. Tehát egy olyan kódolással kell ellátnom a sorozatot, hogy a vett, zajos sorozatból vissza tudjuk állítani az eredetit. Ez a hibajavító kódolás, erről fogok részletesen beszélni a későbbiekben. A védelem lehet hozzáférés védelem is, vagy lehallgatás elleni védelem, ez a titkosítás, amikor számolok azzal, hogy az átvitt közegbe valaki belefülelhet, lehallgathatja azt, amit én küldök, például mobil eszközön rendelkezik azzal a hardverrel, hogy veszi az én sorozatomat. Ez a titkosítás.

Harmadik ilyen fontos védelmi típus az, amikor én távolból szeretnék egy szerződést aláírni, és ebben az esetben a partnernek meg kell győződni arról, hogy valóban én kötöttem ezt a szerződést. Most erre a három védelmi feladatra együttesen lehet példa az, amikor interneten szeretnék egy banki tranzakciót kezdeményezni. Hát itt természetes, hogy elvárom, hogy az adataim pontosan érkezzenek meg a bankba, tehát hibajavító kódolással kell ellátnom a sorozatomat, az adataimat. Az is természetes, hogy nem akarom, hogy ezt más megtudja, hogy én milyen tranzakciót kezdeményezek, tehát titkosítani kell az üzeneteimet, még akkor is, hogyha ez egy nyilvános hálózaton, mobileszközön történik. Illetve a banknak meg kell győződni arról, hogy valóban én kezdeményeztem ezt a tranzakciót, tehát a digitális aláírás. Na most nézzük részletesen a hibajavító kódolást. Először néhány elvet, és utána később majd a törvényt. A hibajavító kódolás, a csatornakódolás alapvetően kétféle lehet. De először még elnézést, hogy egyáltalán hogy fordulhat elő egy ilyen hiba. Ha én egy számítógépből számítógépbe szeretnék átmásolni egy szöveget, akkor a számítógép először az én szövegemet bináris sorozatba fejti, a második sorba, és a harmadik sorba az ellenoldal modemje mit lát, mit produkál ebből a sorozatból. Itt látszik, hogy a vett sorozat két helyen különbözik a küldött sorozattól, két helyen, az egyik helyen egy nullából lesz egyes, a másik helyen egy egyesből lesz nulla, és ennek megfelelően a vett hibás bitsorozathoz egy hibás szövegsorozat tartozik. Ez, amit mi érzékelhetünk az átvitel során. De egyáltalán ilyen hiba hogy fordulhat elő? Mi az oka annak, hogy az ellenoldali modem nem ugyanazt látja, mint amit én elküldtem? Akkor nézzünk először technikákat. Hiba javító technikákat. Az első a hibajelző kódolás, ahol a példában az átküldendő szövegemet 24 hosszú szakaszokra osztom, ezeket hívom üzeneteknek, és ehhez a 24 hosszú szakaszhoz odabígyeztek, hozzá csatolok négy úgynevezett hibajavító, hibajelző karaktert. A példában, illetve a CD-s gyakorlatban is ez a négy karakter, ez viszonylag egyszerű műveletekkel gyártható le. Magát a kódot úgy hívjuk, hogy Reed-Solomon kód, azért ezt említem, mert ezt a kódot használják a CD-ben. Na most képzeljük el, hogy a második sorban azt mutatja, hogy az ellenoldali modem már visszafejtve a szöveget, elkövet négy hibát, elront négy helyet, és ez a Reed-Solomon kód, ez azt tudja, hogyha akárhol ezen a 24 hosszon négy hiba keletkezik, akkor ezt tudja jelezni. Hogyan tudja jelezni? Úgy, hogy legyártja az első 24-hez, az első vett 24-hez a hiba jelző karaktereket, és összehasonlítja azt, hogy ez a harmadik sor és a második sor megegyezik. Ha nem egyezik meg, akkor jelez, tehát ebben az esetben látható, hogy ez a két négyes karakter nem egyezik meg, hibajelzés, és visszaszól az adónak, hogy ezt tessék még egyszer megismételni ezt a küldést, mert hiba volt az adásban. Ha a modem is ezt csinálja ma még, hogy visszaszól az adónak, hogy ismétlést kér, egészen addig, amíg éppen nem érkezett át az egész kódszó. Az első 24-et hívom üzenetnek, a második négyet hívom hibajelző karaktereknek, az egészet hívom kódszónak. Most nézzük a hibajavítást. A hibajavításnál már nehezebb dolgom van, mert szeretném a vett sorozatból helyreállítani az üzenetet.
Nézzünk erre egy példát. A második sor fog mutatni egy olyan példát, amikor az egész kódszóban két hiba történt, és ez a két hiba a dekódoló számára négy ismeretlent jelent. A két hiba helyét, és a két hiba értékét, vagy hát az eredeti helyes karaktereket. Tehát négy ismeretlenen van, és a vet négy hiba jelző karakter segítségével négy egyenletet tudok felírni a négy ismeretlenre, és a négy egyenlet megoldásaként vissza tudom állítani az eredeti üzenetet. Szeretnék visszatérni ahhoz a problémához, hogy van egy hibázó csatornám, egy modemem, vagy egy űrkutató szonda vet sorozata, és drágán építettem ki azt a csatornát, sokba került, hogy fölküldtem a rakétát, és nagyon sokáig kellett várni, amíg az értékes mérési adatait elküldte nekem. Nem kérhetek újraküldést, mert nagyon zajos a csatorna, tehát mindig küldeni kellene, és soha se lenne vége az újraküldésnek. Tehát egy hibajavítási kódolási eljárást szeretnék kidolgozni egy nagyon zajos esetre. És ebben a nagyon zajos esetben két dolog érdekel engem. Az egyik az az, hogy mi a kódomnak a kihasználtsága. A kihasználtság az azt méri, hogy egy csatornataktusban hány, milyen hosszú üzenetet vittem át. Tehát az előbbi példában a 24 hosszú kódszó 24 üzenetet vitt át. Tehát a 24-28-ad az a kihasználtság, és én természetes módon ezt a kihasználtságot szeretném magas értéken tartani. A másik dolog, amire szeretnék figyelni, az az, hogy mekkora a hiba valószínűsége. Mekkora az a valószínűség, hogy nem tudtam az üzenetet helyreállítani. Tehát például alkalmazok egy Reed-Solomon kódot, amelyik tud két hibát javítani, és több hiba keletkezett, mint amennyit a Reed-Solomon kód kezelni tud, ebben az esetben nem tudom az üzenetemet helyreállítani. Tehát van két mennyiségem, kihasználtság, hiba valószínűség, kihasználtságot magas értéken szeretném tartani, a hiba valószínűséget meg kicsi. És akkor az az ember érzése, hogy ez egy libikóka, a kihasználtság lerontásával tudom csökkenteni a hiba valószínűséget, de sajnos egyszerre a kihasználtságot magas értéken és a hiba valószínűséget kicsi értéken ez nem megy. De persze ezt szeretném később cáfolni.

Ehhez egy kis kitérő kell, ez pedig a véletlen. A csatorna sajnos véletlenszerűen működik, tehát a csatorna kódolás törvényeinek a felfedezéséhez mindenképpen szükségem van a véletlen törvényeinek tisztázására. Ugyanúgy a tömörítés. Ha az üzenet nem lenne véletlen, akkor nem lenne tömörítési feladatom. Ha a csatorna nem lenne véletlen, a hibajavítás is triviális lenne. Ugye tudjuk, vagy hallottuk, hogy a valószínűségszámítás a véletlen tömegjelenségek törvényeivel foglalkozik, és valaki felkaphatja a fejét, hogy tömegjelenség akkor most, hogyha én egy távközlési tömegszolgáltatást veszek igénybe, akkor hát én vagy benne vagyok a szerencsés részébe a tömegnek, vagy nem. Tehát mindenképpen egy önérzetes felhasználó tiltakozik egy ilyen hozzáállás esetén, de az információ elmélet nem így gondolkodik. Tehát a tömegjelenség, az információ elmélet törvényei nem így jelentkeznek. A tömeg az nem azt jelenti, hogy van, aki pórul jár, és van, aki nem, hanem minden egyes szolgáltatásnál, minden egyes embernél a tömegjelenség az egy hosszú üzenetet, hosszú tömörítendő üzenetet, vagy egy hosszú továbbítandó üzenetet jelent. Tehát minden egyes embernél elő kell állítanom a véletlen törvényeit. Hát a klasszikus valószínűségszámítás főleg a szerencsejátékok, illetve a matematikai statisztika bizonyos problémáival foglalkozott. Például a matematikai statisztikánál az egy jellegzetes feladat volt, hogy nagy, mondjuk 95%-os biztonsággal vonjuk le a következtetéseinket. Shannon felfedezte azt, hogy az információ átvitel egyszerre lehet biztonságos és gazdaságos. Felfedezte, hogy minden csatornához hozzárendelhető egy bűvös szám, ezt hívta csatorna kapacitásnak. Hogyha a kihasználtságomat a csatorna kapacitás alatt rögzítem, tehát a gazdaságosságot rögzítem, akkor az üzenethossz növelésével tetszőlegesen leszoríthatom a hiba valószínűséget. Na most nézzük meg, hogy a mi példánkban, ennél az ajos példánál ez mit jelent, ez a törvény? Kiszámítható a bittévesztés, a bittévesztés függvényeként, hogy mekkora a kapacitás. Ha P egyenlő nulla, akkor nem hibáz a csatorna, a kihasználtsága az egy lehet, 100%-os lehet. Ha egy tized a bittévesztés, akkor azt mondja a kapacitás görbe, hogy 53% a csatorna kapacitás. Hát akkor ez alatt az 53% alatt egy picivel rögzítsük le a kihasználtságot, mondjuk 50%-ra. Akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Kezdjük óvatosan, most már nem egy bitet akarok átvinni, hanem mondjuk 10 bitet. 50%-os kihasználtsággal, tehát 10 bitet, 20 bit hosszú kódszóval. Azt, hogy itt mi a legjobb kód, azt a Shannon nem tudta meghatározni, én se tudom, senki se tudja ma még. De azt ki tudjuk számítani, hogy a legjobb kódnak körülbelül mekkora a hiba valószínűsége. És hát bizony 10 bitet 20 bit hosszú kódszóval átvinni nem lehet kis valószínűséggel. Ha kiszámolom a hiba valószínűséget, egy tized körüli. Pici. Ezen elcsüggedek. És hát megint közbeszólna a Shannon, hogy egyet búsul Györfi Laci, ha egy egyszerű feladatot, egy könnyű feladatot nem tudsz megoldani, tehát nem tudod megoldani azt, hogy 10 bitet 20 bittel átvinni, akkor próbálkozz egy nehezebbel. Egy jóval nehezebbel. Ne 10 bitet vigyél át 1000 bitet 50%-os kihasználtsággal, tehát 1000 bitet egy 2000 bit hosszú kódszóval. Hát nyilván, ha 1000 bitet át tudok vinni, üzenetbitet, akkor annak minden 10 bit, mind a 100 darab, ilyen 10 bit hosszú darabja is jól átkerül. Tehát ez egy sokkal nehezebb feladat.
Ennek se, itt se tudom meghatározni persze a jó kódot, a legjobb kódot, de a hiba valószínűséget ki tudom számítani, és ennek a hiba valószínűsége már jóval kisebb, mint a lottóötösé. Na most, hogy valakinek hogy jut eszébe ez, hogy nem tudok megoldani egy egyszerű feladatot, akkor próbálkozzak nehezebbe, nekem erre nincs magyarázatom, hogy erre hogy jöhet rá valaki. Ha tehát a csatorna értékét egyedül a kapacitás határozná meg, akkor ez az ócska csatorna, ez a nagyon hibázó csatorna fele annyit érne, mint a hibamentes csatorna. Például a GSM-be, ha valaki vapozik, akkor egy 9600 bit per szekundumos digitális csatornát lát. És ez a 9600 bit per szekundum, ez az elvi Shannon kapacitásnak kevesebb, mint a 10%-a. Tehát egy 10-szeres tartalék van a GSM-be, hogyha valaki megoldaná azt, hogy hogyan lehet kapacitást bombázó, kapacitást közelítő jó kódokat konstruálni GSM csatornára. Számomra bámulatos Shannon merész képzelőereje és abstrakciós készsége. Általában a nagy természettudományos felfedezésekhez többnyire új, az addigi elméletekkel ütköző tapasztalatok vezettek el, márpedig Shannonnak 48-ban egyáltalán nem lehetett ilyen tapasztalata. Hiszen ekkor egyetlen egy példa létezett digitális kommunikációra, a távíró, ahol viszont nem volt előírás a hiba valószínűségre. Shannon a világ egy olyan részének, az információtechnológiának a természettörvényeit akkor fedezte fel, amikor még nem is létezett digitális távközlés. Gondoljunk bele, 48-ban a Bell Laboratóriumban írta meg ezt a cikket a helyi újságba, és ugyanebben az évben, ugyanezen a helyen találták fel a tranzisztort. Tehát még el kellett telni 20-30 évnek, hogy hasznosuljanak ezek a törvények, ugyanis ez alatt az időszak alatt a kódolót és a dekódolót hardverben nagyon drágán lehetett csak megvalósítani. Lényegében csak katonai és űrtávközlésre használták ezeket az eredményeket. A processzor megjelenésével vált lehetővé, hogy a dekódolási algoritmusokat már szoftverbe olcsón, tömegszolgáltatásokba bevezessék. Még a 20. század elméleti fizika nagyszerű eredményei között is csak elvétve akad olyan törvény, amely addig nem tapasztalt jelenségről szól, azaz egy elméleti modell alapján először megjósolták a jelenséget, és csak utána mérték ki laboratóriumba. Nem tudom elképzelni, hogy Shannon erre hogy jött rá, tehát a csatorna kapacitásra, tehát hogy hogyan láttam meg azt, hogy 20 év múlva majd a digitális távközlésnek mik lesznek az igazi problémái, és hogyan fog működni az a távközlés. Én örömmel tapasztaltam, hogy magyar fiatalok is képesek ilyen teljesítményre. Fizikában a 2003-as Talentum díj egyik nyertese, Domokos Péter produkált egy hasonlót alacsony hőmérsékletek fizikája területén, aki ugyanis megjósolt két jelenséget, a modelljei alapján két jelenséget, amit aztán Párizsban, illetve Stanfordban, laboratóriumban kiismértek. Mindannyian természetesnek tartjuk, hogy tudjuk, ki volt és mit csinált Albert Einstein vagy Szent Györgyi Albert. Ha az előadásom hatására utána néznek, hogy mit is csinált Claude Shannon, és mi is az információelmélet, akkor azt hiszem nem hiába beszéltem. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóim, gondolom nagyon sokan szeretnétek tudni, hogy hogyan készül a sör. Itt tehát kedves barátommal, Helle Maximiliánnál. Szia!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: És a kedves kalózunkkal, Falkas Mátéval a Fehér Nyúl sörfőzdébe jártunk. Ez egy kisüzemi sörfőzde. Akkor légy szíves, a sörfőzdéről beszélj egy kicsit.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is Farkas Máté vagyok, köszönöm a felkonferálást, a Fehér Nyúl márka nagykövete. Itt vagyunk a Soroksári út 110-112-es szám alatt, egy régi harisnya festőüzem teljesen átépített épületében. 2017-ben kezdtük meg itt a termelést, előtte itt azért ez az épület már eléggé elhanyagolt állapotban volt, mint itt a Soroksári úton a legtöbb ilyen üzem, ugye ezek elég sok minden bezárt itt ugye az elmúlt évtizedekben. Tehát a falakon kívül tulajdonképpen mindent a nulláról építettünk föl. Legyen szó itt az irodáról, a különböző kommunális helyiségekről, és hát a lényegről, a főzőházról, illetve az elrésztő térről. Tehát itt a padlóburkolatot cserélni kellett, hogy az üzemi standardnak megfeleljen. Ki kellett építeni megfelelő elektromos bekötéseket, és az összes többi egyéb ilyen dolgot. Úgyhogy 17 tavaszán lett kész az üzem, tehát most már 4 éve dolgozunk itt, és készítjük itt a söröket, és hát a legkülönfélébb sörtípusok készülnek nálunk, az olyan klasszikusoktól kezdve, mint a pilzeni vagy a búzasör, az olyan új hullámos sörökig, mint egy New England IPA vagy a Hordóellát Imperial Stout.
3: Elszívtam én 2-3 bagot, a földön fekve énekeltem a zsöringulót. Sör, sör, sör, ide még egy sör, az az igaz.
2: Szóval tehát a Fehér Nyúl sörfőzdében vagyunk, most éppen az alapanyag raktárunkban. Van egyébként egy külső raktár, egy száraz árunak hívott raktár, ahova a többi malát van berakva. Itt bent a komlót tároljuk mélyhűtve, illetve az élesztőt hűtve, és azokat a malátákat tároljuk itt, amik a közeljövőben, tehát egy-két napon belül felhasználásra kerülnek a sörhöz, illetve bizonyos speciális malátákat, amikből alapvetően nem kell olyan mennyiség. Tehát még mondjuk egy alapmalátából, egy alap pilzen vagy pale ale malátából, ami az alapját adja a sörnek, a teljes maláta mennyiség az adott sörnél, mondjuk 80-90%-a is akár ez a fajta maláta, de lehet teljesen ebből, tehát 100%-ban is lehet alapmalátából csinálni a sört. Ez stílusfüggő, tehát hogy milyen sört akarunk főzni, attól függ. De az ilyen speciális malátákat, amiket mondjuk a szín vagy az ízképzéshez használunk, tehát mondjuk pörkölt maláta vagy zabmaláta, amivel alapvetően kevesebbet alkalmazunk, azokat szintén itt tároljuk bent. Mindjárt keresek egyet, mert ha kóstolni akarjátok, akkor alapvetően van olyan maláta, amit nem igazán érdemes, hogy az alapmalátáknak nincs nagyon íze. Mindjárt nézek egyet, de például ez a karapilsz, ez már egy egész érdekes dolog. A karamell malátáknak például az a funkciója, hogy úgy vannak előállítva, úgy van a malátagyártás folyamata működtetve, hogy a cukor profilja más legyen, mint az alapmalátának. Ebből meg is tudod kóstolni, itt a pohárban van. Hát a karamell malátáknál alapvetően kicsit édeskésebb, míg az alapmalátának nagyon olyan íze van, mint egy egyszerű fűmagnak. Tehát ugye azért az ott egy sima nyers, illetve nem teljesen nyers, mert minimálisan van pörkölve, nem tudom.
0: Egy kérdés az, hogy maláta ezt mindenki hallja a tévébe, rádióba. Uh-huh. Gyakorlatilag ez hogy készül?
2: Mi a malátának az a lényege, a definíció szerint bármilyen gabona lehet, amit csíráztatunk. Úgy néz ki a dolog, hogy bejön a gabona, és ez most leegyszerűsítve a folyamatot, bejön a gabona a malátázó üzembe, a malátagyárba. Itt azokat a biológiai folyamatokat indítják el mesterséges úton, ami a természetben a vetés során történik. Tehát először a víztartalmát növelik a gabonának, ez megindítja a csírázási folyamatot, itt nyilván bizonyos hőfokprofilt kell tartani, és ekkor a mag tulajdonképpen, tehát most lehet szó itt általában árpáról, sörárpáról beszélünk, de lehet szó itt búzáról, zabról, rozsról, és tulajdonképpen még akár pseudocerárjákról és álgabonákról is, tehát köles, ilyesmit is lehet malátázni. A lényeg az, hogy elindítjuk az életfolyamatot, tehát a kis növény kicsirázik, elkezd kijönni a magból. És ezután egy bizonyos idő elteltével, amikor ez a csíra elég nagy lesz, akkor ezt a folyamatot megállítjuk hőkezeléssel. Aszalás történik, pörkölt maláták, karamell maláták esetében akár pörkők is, tehát magasabb hőfokot is elér ez a folyamat. Itt ennek az a lényege, ez azért történik meg, mert normál esetben a magokban csak keményítő található, illetve vannak egyéb fehérjék, egyéb anyagok, de a sörfőzés szempontjából most talán a leglényegesebb az a keményítő tartalom, Viszont a keményítőt önmagában azért ezt nem tudja feldolgozni, ezért ezt cukrokra kell bontanunk. Ez a cefrézés folyamata erről szól alapvetően a sörnél. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz enzimekre van szükségünk a sörben. Sokan hallották már, volt erről kampány már nagyüzemi szinten, hogy jaj, mi nem rakunk enzimet a sörünkbe, meg mit tudom én. Ez badarság, tehát természetes úton került alfa és béta amináz, illetve még egyéb enzimek a malátából. És ez pont azért fontos, mert természetes úton ez úgy történik, hogy amikor a gabona elkezd csírázni, tehát mondjuk az én árpa szemem elkezd csírázni, a benne lévő keményítő az ugye tartalék tápanyag a növényben. Addig, amíg nem tud ugye a napenergiából termelni, amíg nem tud fotoszintetizálni, addig van szüksége erre a keményítőre, ami benne van, de őnek is egyszerű cukorra van szüksége. Ez úgy van beprogramozva tulajdonképpen a kis mag, hogy amikor érzi, hogy most ő neki el kell kezdenie kikelni, akkor enzimek alakulnak ki benne bizonyos prekurzor vegyületekből, és ezek az enzimek azok, amik a cefrézés során a sörfőzésnél is működnek. Tehát ezért van szükség a malátázásra, például a cseheknél jellemző, hogy pótanyagként malátázatlan árpát raknak hozzá a sörhöz, nálunk ugye inkább a kukoricadara jellemző. Ez mind arról szól, hogy több legyen a keményítő tartalom, a cukortartalom, olcsóbb nyilván az árpa, mert az a sörárpa, mint a malátázott árpa, mert a malátázatlanhoz ugye nem kell annyi munkaerő, tehát ez nyilván olcsóbb, viszont önmagában nem képes sört csinálni, mert nincsenek meg benne azok az enzimek, amik le tudnak bontani a keményítőt. Ezért van szükség a malátázásra összefoglalva. Tehát az a fontos, hogy a malátázás folyamán előjönnek azok az enzimek a gabonában, amik a keményítő tartalmát egyszerű cukrokra tudják bontani. És azért van szükség a pörkölésre, illetve az asszalásra, hogy a növény ne nőjön ki belőle, mert akkor nyilván felhasználja az összes keményítőt, tehát ez nem lehetne használni onnantól ez a sörnek. Úgyhogy röviden ennyi igazából az a malát szerepe. A pelletet, homló pelletet alkalmazunk a sör ízesítésére. Egy kisüzemi sörfőzésben jellemző, hogy gyümölcsöket, egyéb ízesítő anyagokat használunk, de jellemzően a sör leggyakoribb ízesítő anyaga a modern sörnek a komló. Nem alapanyaga, tehát alapanyaga víz és a maláta, de a komló egy nagyon fontos adalékanyaga. Több formában kapható, nagyüzemeknél jellemző, hogy ilyen extraktumokban használják, tehát ilyen kivonatolt formában konzervből jön. Aztán a leveles komló, tehát a frissen szüretelt komló is használható, ez ugye jellemzően az ilyen szüreti söröknél szokott előfordulni. Ugye ennek nagy tradíciója van például Németországban, Angliában, Csehországban, ahol nagy komlótermő területek vannak. Ott szokás azt csinálni, hogy a friss komlóval főznek le egy szüreti sört, amit jellemzően ott akkor egy fesztivál keretében fogyasztanak a helyi lakók, a munkások és a többi és a többi. De ezzel ugye az a probléma, hogy a magas víztartalma miatt nagyon hamar romlik a zöld komló. Ezért van szükség a pelletezésre. Ezt a pelletet úgy lehet a legjobban elképzelni, mint az állatkerti zócsemegét, tehát az is tulajdonképpen ugyanúgy egy pelletezett ilyen növényi részekből álló kis falatka az állatoknak. De itt most a komló...
0: Hát, látom, olyan, mint a nyúltár.
2: Igen. Ennek az a lényege, különböző méretekben van jellemző a T9-es és a T45-es pelletek, ez most persze pont T9-es, ez a méretét jelöli, de ha megnézitek, hogy megfogtok egy szemet, hogy egyébként egy ilyen eléggé porhanyós dolog, és hát ez egy speciális mozaik komló, ez nagyon intenzív illata van. Ez alakra egy amerikai komló típus.
1: Alakra inkább ilyen hosszúkásnak mondanám, csak
2: azt mondom. Igen, de attól függ, mert töredezik azért elég könnyen, tehát amint ez bekerül a sörbe, ott egyből, tehát az ugye jellemzően a vagy a komló forralásnál
0: kerül.
2: Megeheted, de bajod nem lesz tőle, de utána egy pár órán át ennek az ízét fogod érezni.
0: Jó,
2: elég keserű.
1: És akkor visszaadom.
2: Szagolni akkor érdemes.
1: Szagolni, igen?
2: Igen. Főleg, ha elmorzod egy kicsit az ujjaid között, akkor nagyon intenzíven felszabadulnak az olajok. A komlóról azt érdemes még tudni, ezen kívül, hogy pelletformában jön. Visszatérve, a pellet az azért jó, tehát, mert csökkentve van a víztartalma, de igazából az növényi anyag, tehát a levél, minden. A komlónak egy toboza van, azt sajnos nem tudok most frissen mutatni, de toboz termése van, de puha, tehát nem olyan, mint a fenyőtoboz. Levelek, és akkor a levelek szárán áll belül, a kis, illetve szirom, bocsánat, jobb sziromnak mondani. A szirmok aljánál van az úgynevezett lukulin, ami tulajdonképpen a virág pora, és ebben találhatók azok az illóolajok, amik egyfelől érdekesek, tehát amik adják a sörnek az aromát. Ha újvilági és óvilági komlókról tudunk általában beszélni, az óvilágiak van jellemzően a német, cseh, illetve angol fajták, az újvilágiak pedig mondjuk az amerikai termesztésű fajták, illetve az ausztrál, új-zélandiak, de egyébként már Európában is termelnek ilyeneket, csak a legtöbb ezekből a jól bevált fajták még jó szerzőjogvédelem alatt állnak, vagy tehát egy ilyen, nem ez a jó szóra, hogy szerzőjogvédelem copyrightolt tulajdonképpen.
0: Tehát még védettnek.
2: Védettséget élveznek, igen, úgyhogy csak akárhol úgy nem lehet termeszteni őket, de például amik már lejártak, tehát ilyen 90-es évek előttiek, azokból már van olyan fajta, amit Németországban is termesztenek. Mire jó a komló? Ugye alapvetően vagy a forralásnál használjuk föl, vagy hideg komlózunk vele általában. Több szerepe van a sörben. Az egyik, amit már említettem, hogy az illat kapcsán, hogy nyilván a sör illatát meghatározni. A másik pedig a keserűség, ugyanis az aroma vegyületek mellett nagyon fontos a sav tartalma a komlónak. Ugye az alfasav, ezt lehet itt talán hallani. Ez az alfasav az, ami a keserűséget okoz, ez forralás közben alakul át úgynevezett izoalfasavvá, tehát picit megváltozik a kémiai szerkezete, és onnantól kezdve vízoldhatóvá válik, tehát bele tud oldódni a sörbe, és ez adja meg a keserű ízét a sörnek alapvetően. De röviden ennyit a komlóról, majd még később, ahol szóba kerül a hideg komlózás, nem majd még beszélünk rá úgy, és hát ezt csak így mutatóba tudom, ez itt az élesztőnk, ezt ahogy meg lehet nézni, mint a lisztes zsák, csak ez liofilizálva, ez egy fél kilós pak, szárított élesztő, szárított és folyékony élesztőket használunk, változó, hogy miért. A nagy különbség az az, hogy a szárított élesztő az nagyon sokáig eltartható, és kifejezetten stabil minőséget biztosít. A probléma vele az, hogy túl sok fajta nem elérhető, mert vannak olyan élesztők, amikre úgy néz ki, hogy nincsen akkora igény nagyüzemi szinten, hogy megérje liofilizálni. Ez a fagyasztva szárítás, a liofilizálás technológiája, tehát egy az, hogy nagyon lehűtik és elvonják a víztartalmat, ez nem öli meg az élesztősejteket, pici előkészítést igényel a használat előtt, de alapvetően, ha jó a technológia, akkor semmilyen mellékhiszt, hogy ilyesmi problémát nem jelent. A másik fajta, a folyékony élesztőből most nincsen benne sajnos, mert azt frissen kapjuk egy budapesti üzemtől. A folyékony élesztőnek az a nagy előnye, hogy sokkal nagyobb mennyiségű változat van, tehát emiatt nem csak azzal, hogy mondjuk liofilizált élesztőből egy cégnél, mondjuk amit most megnéztünk, Saf élnél egyfajta van, búzaélesztőben mondjuk, vagy kettő, hanem mondjuk csak bajor búzaélesztőből lehet háromféle, tájjelleggel különbözőek, attól függően, hogy honnan van az élesztő eredetileg. Tehát sokkal nagyobb diverzitást lehet elérni. A problémája az, hogy a folyékony élesztő viszont nagyon instabil, tehát nem lehet sokáig eltárolni. Éppen ezért sokáig a kisüzemi sörfőzők Magyarországon nem is használtak, vagy csak nagyon elvétve folyékony élesztőt, mert a legközelebbi gyártóüzem az Lengyelországban volt több éven keresztül, azelőtt meg az Egyesült Államokból kellett behozni, vagy Csendes-óceáni térségből, tehát azért ott értetően a szállítási távolságok miatt ott már ez problémákat jelentett, de amióta van magyar gyártó, azóta nagyon sokan térnek át erre.
0: Középkorban hogy állították össze?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, ugyanis ugye 1850-es években fedezte fel Louis Pasteur, tehát az 1800-as évek közepén egyáltalán azt, hogy mi az egy élesztő, tehát ugye akkor lett ez definiálva, hogy van egy mikroorganizmus, egy gomba tulajdonképpen, egy mikroszkópikus gomba, ami a sör erjedését, tehát egyéb alkoholos italok erjedését is felel, de előtte is már úgy képbe voltak az emberek azzal, hogy amikor a sör kész van, és a folyadék részt elveszem, az alján azért marad valami, hát jobb szó, ilyen zac, az angol ezt slurrynek hívja, tehát ez az élesztő sár, vagy élesztő iszap, és tehát ezt már felfedezték régebben is, de nem tudták megállapítani, hogy ennek mi a lényege, úgyhogy nagyon sok ideig az volt a koncepció, hogy hát a jóisten akaratából erjed a sör, erjed az ital, de azért azt felfedezték, hogy tehát valami köze van ennek az iszapnak ehhez, tehát át tudták oltani az egyik főzet alól a másik alá, de nagyon úgy olyan mikrobiológiai stabilitás, mint most, hogy veszek egy élesztőt, és akkor abban csak egyfajta mikróba van, és nincs az, hogy keveredik benne mondjuk teljesebb baktérium, vagy egyszerűsebb baktérium, vagy vadélesztők nem kerültek bele, olyan régen nem volt. Tehát ez azért ez a modern mikrobiológiának az egyik nagy áttörése, hogy most már lehet. És ez nem csak a söriparra, ez a teiparra is igaz, tehát sajtoknál, egyebeknél, hogyha most már elérhető az, hogy egy stabil kultúrával tudom beoltani a terméket, és ez azért jó, mert így garantálni, vagy legalábbis jobban tudom garantálni azt, hogy minden egyes tétel ugyanazt fogja adni. Tehát ugyanaz a végeredmény, nem lesz az, hogy az egyik söröm kicsit alkoholosabb, a másik kicsit fájkolosabb, holott ugyanazt a malát, tehát ugyanazt a komlót használom, de az élesztő mindig más, és stabilan lehet azt megoldani, hogy minden főzetünk egyforma legyen. Tehát itt ebben a helyiségben még található egy roppantó, amit ott a sarokba helyeztünk el. Ennek a lényege a maláta roppantónak az, hogy Még mondjuk a búzának nincs héja, tehát a búzának ugye alapvetően nincsen, és a technológiai probléma is a búzasöröknél. Az árpánál például van, ugye, tehát magát a magot, ahogy láthattátok, ugye ez a maláta az egy egyben lévő mag. Na most ezt így nem lehetne túl hatékonyan földolgozni a cefrőzés során, ezért van szükség a roppantására. Itt primitíve megoldások is vannak, tehát termindarálóval is le lehet darálni, de alapvetően azért különbözik a roppantó egy sima darálótól, mert itt a célunk az, hogy az árpának a héja az egyben maradjon, miközben a benne lévő keményítő meg egyéb anyagokat tartalmazó szilárd rész, az tulajdonképpen majdnem liszté örlődjön. Ez azért fontos, mert a cefrézés, illetve a máslás során kialakul egy természetes szűrőréteg, és ennek a rétegnek az alapja maga a magnak a héja. Viszont, ha a darálóval dolgoznak, akkor a mag héj is sérülne. Erre vannak trükkök, tehát lehetne utólag hozzáadni rizshéjat belekeverni, aminek más szerepe nem lenne, csak annyi, hogy ezt a szűrőréteget előállítsa, de egyszerűbb sokkal egy megfelelő roppantót vásárolni és azt üzemeltetni. Tehát itt például ez egy relatíve egyszerű gép, egy nagyüzemi sörgyárba sokkal nagyobbat lehetne látni, tehát ott két több emelet magas, több állású roppantók vannak, amik jó pár görgővel, illetve nedvesítéssel dolgoznak. Ez egy sokkal egyszerűbb gép, itt pár görgő forog egymással szembe. A görgők felülete tulajdonképpen egy ilyen speciális kiképzést kap, tehát nem egy egyszerű tengely, hanem kicsit ilyen érdes felülete van, hogy elkapja jól a gabonát. És hát állítható, mivel hogy még csak gabona fajtákon belül is, tehát hogy még csak az se, hogy minden árpát, árpamalátát ugyanúgy roppantunk, attól függően, hogy milyen malátánk van, attól függően tudjuk beállítani a gépet, hogy milyen távolságra legyen a két szembeforgó tengely, hogy mennyire őrölje meg a gabonát. Ez azért fontos, mert ez nagyban befolyásolja a kihozatalat, nyilván gazdaságosan csak úgy tud üzemelni egy üzem, és ez csak nem csak pénzügyi szempontból, de környezettudatosságból is, tehát minek pazaroljuk az alapanyagot. Nagyon nagy befolyása van annak, hogy mennyire állítható egy gép, és hogy mennyire professzionálisan kezeljük, mert itt 60-80% közötti tartományban szokott lenni, mondjuk házi szinten, ahol könnyebb roppantókat használhat a hatékonyság, de itt üzemi szinten egy ilyen komolyabb géppel azért már 80% fölötti hatékonyságot is könnyű elérni, ha megfelelően van kezelve a gép, de nálunk erre szerencsére van jó képzett személyzet. És akkor szerintem most menjünk ki majd a főzőházba.

0: Tehát a
1: megroppantott malátát, amit jellemzően az előző napi műszakban előre leroppantunk, azt behozzuk a főzőházba. Itt lehetnének, ha nagyobb lenne az üzem, akkor megoldások arra, hogy csillékkel, vagy futószalagon, vagy valamilyen módon bejut a főzőházba a gabona, még kézzel, tehát zsákból töltjük be a megroppantott malátát. Ez egy manuális tevékenység, de ez kisüzemi szinten eléggé általánosnak mondható. Mi egy két üstös rendszerrel dolgozunk. Van egy forraló üstünk, és van egy cefréző kádunk, szűrő kádunk. Ez a második, ez egy kombinált edény. Nálunk a fűtése a berendezéseknek nem a hagyományos gázégős módon van megoldva, hanem egy sokkal modernebb gőzfűtéses megoldással dolgozunk. Úgyhogy egy villanybojler, egy 10.000 wattos villanybojler működteti a berendezést. Ez elég arra, hogy az 1200 liter bruttó kapacitású forraló üstöt felfűtse, és abban

0: Az acélból a perforált az csak annyit jelent, hogy lyukacsos, tehát egy szűrőfenék van. Erre kerül rá a maláta, illetve a víz. Itt egy recept függő, de vannak azért ilyen ökölszabályok, arányok, hogy kb. Világos, illetve barna sörnyi. Ez rendszer függő, de hogy nagy általánosságban ahány kiló gabonám van, háromszor annyi liter vizet fogok beletenni egy barna sörnél, és világos sörnél mondjuk 3,5-4-szer annyit, de mondom, ez receptfüggő, meg szokás is, hogy ki mennyire, ki miben hív, ez nem egy exakt dolog feltétlenül, de nagyjából ezekkel a számokkal lehet operálni. És akkor itt elkezdődik ennek a fűtése. Itt különböző iskolák vannak arról, hogy hogyan kell a cefrézést, hogy lehet megoldani a cefrézést. Mi általában lépcsőzetesen emeljük a hőmérsékletet. Ugye, ahogy említettem, különböző enzimek vannak a gabonában, a különböző enzimeknek pedig más-más hőmérséklet tartomány felel meg a működéséhez. De nagyon fontos megjegyezni, hogy 78 fok fölé nem érdemes vinni a hőfokot, mert ott a legtöbb keményítő bontó enzim, tehát ami pont, hogy a cukrosodásért felelne, azokat inaktiválódnak. Tehát ilyen általában a cefrézés legnagyobb része 65 és 75 fok között történik. Búzasöröknél, bizonyos söröknél, ahol nagyon sok fehérje van az alapanyagban, ott lehet egy alacsonyabb hőfokú fehérje pihenőt is tartani, ahol a fehérjék bontódnak le egy kicsit, de nagyjából erről van szó. Tehát be van keverve meleg vízzel a gabonánk, és ez durván egy ilyen 1-1,5 órán keresztül cefrézzük, egészen addig, amíg a keményítő el nem cukrosodik. Erre egy elég régi, de jól bevált megoldást alkalmazunk, a keményítő próbát, a jót próbát. Ez a lényeg, hogy jót tinktúrával keverjük össze a sörlevet, és persze nem úgy, hogy a jódot beleöntöm, mert ugye az mérgező, hanem kiveszek egy kanállal sörlevet a cefrézőből, és ehhez adok egy kis jódot. Ha elszíneződik, akkor az azt jelenti, hogy még van keményítő benne, de ha kék marad, akkor már nincs, tehát akkor teljes a cukrosodás. Ha ez megvan, akkor kezdődik a szűrés. Ugye szüretlen söröket állítunk itt elő, szüretlen pasztörözetlen söröket, de ez alapvetően, amikor valaki azt mondja, hogy szűrt vagy szüretlen a söre, ez arra ad utalást, hogy a legvégén, a kiszerelés előtt, tehát amikor hordóba vagy üvegbe vagy dobozba töltöm a sört, akkor átmegy egy relatíve alacsony, vagy egy relatíve kisméretű szűrőrendszeren a sörlé, ezáltal kiszűrve az élesztőt, vagy pedig sem. Ez a szüretlen és a szűrt sör közötti nagy különbség, viszont minden sörnél, ami készül, van egy szűrési folyamat, itt például garantáltan, tehát itt arról van szó, hogy amikor ugye bekeverjük a gabonát, ugye pont ez a héj meg minden, hiába alakul ki a szűrő réteg, azért eléggé fátyolos, még tele van kis darabokkal, tehát ami a gabona őrléséből származó kis szennyeződésekkel. Ezért ezt önmagán elkezdjük keringetni egy szivattyúval, tehát ahogy említettem, van egy szűrő réteg alól, ugye ehhez ott hozzáadódik a maláta héja, ahogy ez folyik le alatt a sörlé, azt visszaadagoljuk és felülről permetezzük. És ahogy felülről permetezzük, ez ugye folyamatosan egy ilyen körként megy, egészen addig, amíg a vizsgáló ablakon a sörfőző mester azt nem látja, hogy oké, most már eléggé tiszta, és akkor ezt az úgynevezett színlevet, színlének hívjuk azt a sörlevet, ami a legelső szűrésből jön le, azt átszivattyúzat a forraló is be, majd
1: következik. Ekkor még nincs benne a maláta.
0: De hát a malátával kezdjük. A maláta az pont, hogy a cefrénél.
1: Ja, nem a malátára gondoltam.
0: A komló még nincs. Majd ezután jön. Itt most akkor két dolog van párhuzamosan, a forraló üsben ott van a színlevünk, és a másló üsben ott van az úgynevezett törköly, tehát a maradék gabona. És a törkölyről azt kell tudni, hogy igazából itt már elkezdhetnénk a forrás, megvan a színlé, tehát van egy cukortartalmú tiszta levünk, maláta szörpünk tulajdonképpen, viszont a törkölyben még van egy csomó értékes anyag, ami még több cukor, színanyagok, ízanyagok, aromaanyagok, amiket gazdaságtalan lenne hagyni veszni, éppen ezért csináljuk a máslást. A máslásnak az a lényege, hogy még több forró vizet, ilyenkor már azért magasabb hőfokon, már enzimaktivitásra már nincs szükség, 80-90 fokos vizet is akár rá permetezünk, hasonlóan, mint hogy az előbb a szűrésnél maga a színlevet önmagára permeteztük, most a forró vizet permetezzük be, és ez, ahogy átfolyik, további anyagokat old ki. Itt van egy végső határ, ami fölé már nem lehet menni, mert akkor már csak vizezzük a sört tulajdonképpen, illetve akkor már csak olyan kevés cukor van benne, hogy inkább elkezdik kioldani az egyéb nem kívánatos anyagokat, mint a csersavak például a gabonahéjból, tehát nem a végtelenséggel csinálni, mi alapvetően úgy szoktuk, hogy tudjuk, hogy mekkora kapacitással tartálynak, és akkor arra a kapacitásra, illetve mérjük a cukorfokot, tehát a sűrűséget tulajdonképpen. Ez alapján tudjuk összehasonlítani, hogy ha ugyanazt a sört főzem újra, akkor tudom, hogy az előző alkalommal mondjuk 20 ballingról indult, 20 ballingos volt a forralás előtt, akkor most is arra törekszem, hogy 20 ballingra vigyem be, mert azért maláta és maláta között is lehetnek apró különbségek, de ezt így lehet ellensúlyozni.
2: Ez a folyamat, hogy jár valamiféle hanghatással?
0: Nem kifejezetten, tehát hogy itt az üst, ahogy for...

0: Igazából maximum a szivattyú kerekhet, ahogy ezt most is hallani.
1: Aha, hogy van ez a forrás nem hallani benne.
0: Nem.
1: Sőt, nem,
0: sőt, zárva szokott lenni az edényzet, tehát hogy...
1: Szaga van-e?
0: Hát azt most is, ahogy érzed.
1: Jó, most is,
0: igen, most pont meg. Tehát ez a kicsit ilyen főtt gabonás dolog, ez maga...
1: Olyan, mint a vannak ezek a hal csemegék, vagy hogy hívják ezeket a kukoricapufi, vagy mi ez?
0: Hát itt igazság szerint attól függ nagyon, hogy milyen gabonákat alkalmazunk. Uh-huh. Most egy New England IPA készül, ha minden igaz, tehát ebben mondjuk zabból nagyobb mennyiség van, uh-huh. és pörkölt maláták, karamell maláták nem annyira, mert ez egy alapvetően világos sör, de a zab az kell neki a krémessége miatt. Meg volt a máslás, azt a részegységet is, tehát a máslott folyadékot is hozzáadjuk a színléhez, és ez így együttesen adja az úgynevezett édes sörlövet. Azért írjuk édes sörlének, mert magas a cukortartalma, tehát pont ez a lényeg, ugye abból akarok sört, hogy ezt tudom leerjeszteni.
1: Ízre ez milyen?
0: Ez egy nagyon kellemes édeskés alapvetően, de úgy, hogy egy kicsit azért ilyen gabonásan, tehát mint egy édesebb sütemény, csak folyadék formában, és így egy teát kell elképzelni, mert azért jó meleg. Viszont utána ez az édes sörlé átalakul keserű sörlévé, ugyanis elkezdjük komlózni. Ugye ezért is hívják tradicionálisan komlóforralásnak a forralási lépést. Hát ilyenkor adjuk hozzá a komlót. Ennek több szerepe van a forralásnak. Az egyik az, hogy sterilizáljuk az oldatot, tehát hogy csak akkor tudom beoltani. Ugye normál esetben teljesen a baktérium természetes formában megtalálható maláták héján. Ez ott elszaporodik, az egy tök normális dolog, semmi bajt nem okoz. De a sörbe bejutva nagyon lesavanyítanázt, ezért a forralás során fontos, hogy ezek a baktériumok inaktiválódjanak, elpusztuljanak. De továbbá még fontos rész, hogy az oldatban található oldott fehérjét, ami később a sör romlását okozná, hogyha benne maradna, az a fehérje elkezden lebomlani, és hát ahogy a rothadó hús, hasonló módon itt is lebomlana a fehérje, és ilyen nitrogénes, ilyen mellék illatokat okozna. Ezt a forrás során kicsapódik, tehát mint amikor a tojás megfő, úgy kell elképzelni, ez is nyilván kisebb, de ezek kisebb fehérje száll, de ezek is összegyűlnek. Ahogy már említettem, a komlónál ugye izomerizálni kell, tehát magas hőfokon kell a komlót 100 fok környékén izomerizálni, felhevíteni ahhoz, hogy keserűség az be tudjon oldódni a sörbe. Tehát ez is egy fontos része a dolognak, illetve a végén, tehát hogy attól függően, hogy mikor adagolom a komlót, ha az elején adagolom, akkor nagyon sok aromaanyag veszítődik, viszont akkor van a legjobb hatások a keserű anyagok beoldódásának. Ezért is hívjuk keserű komlózásnak, amikor a forrás elején dobjuk bele a komlót, és aromakomlózásnak, amikor a végén, amikor nincs sok ideje a keserűanyagoknak, az alfasavaknak átalakulni, ezért jelentős mennyiségű keserűséget már nem okoz a sörben, viszont az aromaanyagok nem annyira vesztek el, mert ugye nincsenek olyan sok ideig forralva. Aztán jön az úgynevezett örvénykád. Az örvénykádnak a lényege az, hogy ezt, amit mondtam, ezt a smötyit, tehát ez a fehérje, a komló fellettből a zöld anyagok, ahogy ugye szétesik, ez mind nem jó, nem lenne nekünk jó, hogyha bekerülnének az erjesztő tartályba. Éppen ezért ez az örvénykád rendszernél tulajdonképpen megint csak a sört keringetjük önmagán, a tartály oldalán küldjük be nagy sebességgel a folyadéksugarat, és ezáltal kialakul egy örvény a forraló üsben. Az örvény, ahogy forog, beszippantja ezt az összes oda nem illő szennyeződést középre, és meg vagy az üst oldalából tudjuk elvonni a sörlevet, tehát az úgy sokkal tisztában érkezik meg a hűtőhöz. A hűtőnek az a fontos szerepe, hogy a 80-90 fokos késsörlevet nem igazán lenne célszerű rögtön beélesztőzni, mert nyilván az élesztő ezt nem élné túl, tehát le kell hűtenünk a sörlevet. Itt attól függően, hogy milyen sört készítünk, egy alsó eresztésű lágert, vagy egy felső eresztésű élt, különböző erjedési hőmérsékletekre van szükség, lágereknél 10 fok és alatta jellemzően, az életnél pedig ilyen 18-20 fok között az ilyen angol típusú, mondjuk ipák, meg ilyesmikhez, esetleg még egy picit alatta. A búzasörökhöz pedig, meg belga típusú sörökhez 20 fok fölötti hőmérsékletet szoktunk alkalmazni, de itt is receptúra, meg élesztőfajta függő, de nagyjából ez az a szabály, hogy láger az 10 fok alatt, él pedig 20 fok és a fölött. Úgyhogy egy ilyen előtét hűtőnk van, erre nagyon büszkék vagyunk. Egyébként ez egy ellenáramú hűtő, és kétkörös. Ez a kétkörös, ez az egyik ilyen energetikai megoldásunk itt a kisüzemi szinten. Még nagy üzemben van lehetőség például a széndioxidot visszanyerni, vagy mindenféle ilyen, tehát az utolsó százalékig ki lehet ugye húzatni a hatásfokot nagy üzemi szinten. Kisüzemben nyilván erre nincs kapacitás, de azért ahol lehet, azért megteszi az ember azt, amit tud. Úgyhogy nálunk például úgy van megoldva a hűtése a víznek, illetve a keserű sörlének, amikor bejön ilyen 95 fokosan az örvénykádból, hogy először hálózati hidegvízzel érintkezik, mármint hogy azt hűti le először a hőcserélőben, ez olyan 30-35 fokra hűti vissza a sörlevünket. A víz fölmelegszik, és az egyből megy a meleg víz tartályba. Ez itt egy energia visszanyerés, tehát ha már felfűtöttem a sör, de rögtön utána szükségem van rá, hogy lehűljön, akkor már miért ne nyerjük vissza ezt az energiát. És mivel ez egy dupla falu edény, tehát ez elég jól tudja tartani a hőt, úgyhogy ilyenkor fölmelegszik nekünk a vízünk, és másnap pedig ezzel tudjuk már főzni a sört, vagy takarítani tudunk vele, amire éppen szükség van. És akkor második körön találkozik a glikolos hűtőrendszerünknek a sokkal hidegebb részével. Ez ugyanaz a rendszer, ami az erjesztőtartályokat is hűti egyébként. És itt már ugye finom hangolunk azzal, hogy mennyi hűtőfolyadékkal találkozzon, és akkor itt tudjuk beállítani azt, hogy most akkor 10 fokos legyen-e, vagy 20 fokos legyen-e a sörlevünk. Ezután kap egy kis oxigént, tehát fontos tudni, hogy a sörnek nagy ellensége az oxigén alapvetően a termelés további szakaszaiban, de az erjedés megkezdéséhez, ahhoz, hogy az élesztő fel tudjon szaporodni, ahhoz viszont oxigén dús környezetre van szüksége, tehát itt mindig adunk egy kis plusz oxigént, küldünk a rendszerbe, ilyenkor ezt egy turbulens áramlásra, tehát nagyon gyors sebességen buborékoltatjuk be, az úgy jól be tud keveredni. És onnantól kezdve viszont, mivel hogy már hideg a folyadék, és mi nem szűrünk, nem pasztőrözünk, tehát nem tartósítjuk a söreinket, innentől kezdve sterilen közlekedik a tartályba, majd később a palackozás, és akkor menjünk is be a hideg oldalra szerintem.
2: Jó.
0: Itt óvatosan a
2: sövek vannak.
0: Ugye itt minden csővezetékeken tudunk szállítani, tehát meg lehet úgy is oldani, hogy fixe be van minden kötve, de sokkal jobb, költséghatékonyabb nekünk itt az, hogy ha kell A-ból B-be valamit hozzá.
2: Minek van ilyen szúrós szaga?
0: Valamelyik rendszernek, alapvetően ugye nagyon fontos az üzemi higiénia, ezért nagyon komoly figyelmet fordítunk a takarításra. Különböző lubukat, illetve savakat használunk, ezek nagyon erős rendszerek, tehát nem a háztartási szintűre kell gondolni nyilván, de ez kell ahhoz, hogy a tartályainkat tudjuk tisztán tartani, illetve a csővezetékeket, egyéb eszközöket. Itt megjegyezném, hogy a tartályaink azok mind saváló acélból készül, pont emiatt, tehát hogy ugye a sör is egy alapvetően savas ital, tehát mondjuk alumíniumban pont emiatt nem lehetne tartani, mert az azért oxidál a felületet, és az beoldódna a sörbe, elrontaná az ízét, ezért nagyon fontos a saváló tarták. Ezek úgynevezett konikális fermentorok, amit ugye magyarra fordítva kúpos aljú tartályok, tehát látunk egy hengert, az alján egy fordított kúp hal, ami lefelé szűkül. Ennek a célja az, hogy alapvetően az egész meg van töltve sörrel, de jellemzően az élesztő, mikor elvégezte a dolgát, akkor elkezd lesüllyedni, leülepedni az aljába, és ez a kúpos alj, ez azt szolgálja, hogy jobban össze tudjon tömörödni alul. Itt rendszeresen, tehát amikor az erjedés már elkezd, ugye a fő erjedés az pár nap alatt lezajlik, mondjuk 5-6 nap alatt, amikor hirtelen a nagy cukorfokot, tehát az elején nagyon sok alkoholt termel, nagyon sok élesztő szaporulat van, de utána ez lelassul, viszont ez nem jelenti még azt, hogy a sört azt késznek tekinthetjük, tehát hiába pár nap alatt, 2-3 nap alatt az a fő erjedés első része lezajlik, utána azért még hetekig kell tartani a tartályban a sör, azért, hogy a különböző másodlagos ízanyagok, amik ettől függetlenül nagyon fontosak az íz szempontjából, meg tudjanak jelenni a sörben. Eddig ugye fickó sörnek hívjuk a legelején, és ezt hát meg lehet inni, de nem feltétlenül egy nagy élmény. De pont ezért fontos, hogy ugye általában egy hónapig tartjuk tartályba a söreinket, viszont amikor már lezajlott a főerjedés, akkor nincs szükség olyan nagy mennyiségű élesztőre, ahogy elfogy a táplálékunk, elkezd elhalni, ezért folyamatosan kell elvenni a sör alól élesztőt, hogy ne legyen az, hogy a nagy nyomás, ami nehezedik rá, ugye a folyadékoszlop magasságával adódóan, nehogy a pusztulása során elrontsa a sör ízét, mert ez is, ahogy elkezd bomlani, azért elég komoly mellékízeket tud termelni. A tartályok központilag vannak hűtve, ugyanarról a fagyálós rendszerről, amivel az előbb ugye lehűtöttük a sörlevet. Ez nagyon precízen 1/10 fokig állítható a hőmérséklet, és külön lehet nálunk kapcsolni a palászt, illetve a kúpnak a hőmérsékletét. Ez megint csak akkor jó, hogy egy kicsit jobban le akarom hűteni a kúpot, hogy jobban összetömörödjön az élesztő. A tartályokon mindegyikén van nyomásszabályzó, ezek nyomás alatt tudunk erjeszteni ezekkel az erjesztő tartályokkal, ami egyébként jót tesz a sör ízének is, tehát máshogy dolgozik az élesztő, hogyha egy kicsit magasabb nyomáson van, mondjuk nem az atmoszférikus egy bárhoz képest, hanem másfél báron dolgozik, illetve hőmérséklet szabályzó, ugye ebből adódó a hőmérő, ugye van két csonkunk alul, az egyik az a takarítás szolgálja általában, illetve az élesztő elvételt, a másik csonk viszont nem közvetlenül alulra csatlakozik, hanem egy csövön keresztül picit magasabbra jön, tehát pont azért, hogy az élesztő fölé tudjon kerülni, és akkor onnan tudjuk elvenni a kiszereléskor a sörlevet magát. Ez ugye alapvetően azt kell tudni, hogy mielőtt a sör kiszereljük mondjuk hordóba vagy dobozba, előtte egy pár hétig hűtjük, tehát 0 fok környék hőmérsékleten, ez hasonló a klasszikus álszakoláshoz, csak itt nem arról van szó, hogy egy pincébe kerül be hónapokon át, hanem egy pár hétről van szó. Ez azért szükséges, hogy az élesztőnk ugye le tudjon ülepedni. Nem szűrjük a söreinket, de a fehér sörrel találkoztak, akkor kitöltve lehet látni, hogy az olyan sörök, mint mondjuk a pilzeni vagy a klasszikus ipánk, aminél nem szükséges az, hogy felhős legyen, mint egy búzasör, azoknál nagyon tiszta. És ez a doboz, illetve régen már még üvegbe töltöttünk, ott az üveg alján is lehetett látni, hogy alig, vagy egyáltalán nem volt élesztő üledék. Hiába születlen a sör, ez mind azért, mert le tudjuk jól hűteni, letömörödik az élesztő, és fölül le tudjuk elvenni a sör. Ugye ez egy nagyon ötletes és praktikus megoldás alapvetően. Tehát így néz ki igazából az erjesztés ezekben a tartályokban, egy körülbelül fajtától függően egy 4-5 hétig tartunk a sör.

0: Amit látom itt a oldalán, itt van a diagram, igen, ugye, hogy hol tart.
1: Van egy úgynevezett főzési napló, ez két részből áll, alapvetően van egy meleg oldali. Meleg oldalnak hívjuk a főzőházi folyamatokat, tehát amikor forraljuk a sört, és ez a hideg oldalon most vagyunk, ahol az erjesztő tartályok vannak. A főzéshez, az adott főzéshez van egy főzési napló, ahol a főzőmester rögzíti az aktuális adatokat, milyen hőfokra, milyen malártában, milyen komlóval, és a többi, milyen adatokat mért, savtartalmat, cukortartalmat, és a többi. És akkor ez meg a hideg oldali párja ennek a naplónak. Ugye itt ezen az erjesztési diagramon láthatjuk azt, hogy melyik nap milyen cukorfoka volt. Ez talán a fő szempont, ugye itt lehet kialakítani egy görbét, ahol látjuk azt, hogy oké, akkor már vége az ajos eredésnek, mert három nap alatt visszaesett 80%-ot mondjuk a cukortartalom, de onnantól kezdve már csak napi 1-2% volt, akkor tudjuk, hogy lezajlott a főeljedés, illetve rögzítjük az adott napon a hőfokot, azt, hogy mennyi élesztőt vettünk el, tehát azt is fontos tudni, hogy képben legyünk, hogy körülbelül mire számíthatunk, illetve a hidegkomlózást is itt tudjuk rögzíteni, és ahogy meleg oldalon beszéltük, van a komlóforralás folyamata, hideg oldalon is van komlózás. Ehhez a hidegkomlózó berendezést alkalmazunk, ami itt van tőlem balra. Ez is magyar gyártmány, egyébként a főzdénk berendezésének jelentős többsége, tehát 90% fölött magyar termék, és majdnem mind ugyanattól a gyártótól jön, ez speciál pont Miskolcról, a Cipstől, ez egy másik, hogy tőlük csak ezt a berendezést használjuk. Ez a hidegkomlózó berendezés azon túl, hogy komlót tudunk benne keringetni, majd komlón tudjuk a sörlevet keringetni, ugyanezt a berendezést használjuk ahhoz is, hogyha valami speciális ízesítőanyagot akarunk beletülni, például kávét, kakaóbabot, vagy rendszeresen alkalmazunk gyümölcset. Tehát ezt ilyenkor általában pürésített formában, tehát nem az egész barackot rakjuk bele, hanem le van szépen darálva pürésítve.
0: Van itt egy kávérajongunk.
1: Igen?
2: Abszolút.
1: Pont most fog majd érkezni egy új kávés sörünk, amiben ráadásul kávé gyümölcs, tehát kaszkarament, savanyított berlini búza. Úgyhogy azért nálunk lehet ilyen érdekes tételeket is találni, az sima egyszerű pilz mellett mondjuk.
2: De szempontjából milyen markások egyébként alapvetően?
1: Átváltozó ez attól.
2: Inkább sör, vagy inkább kávé íze van?
1: Ebben az esetben most ennél a konkrét sörnél az illatában jön a kávé, viszont ez egy alapvetően majdnem zöld kávé, tehát alig van börkölve, úgyhogy itt ízében nem is jön markánsa. De volt már olyan kávésörünk, ahol alapvetően mondjuk egy fekete sör alá raktunk kávét, és ott azért az ízében is jelentősen jön. Úgyhogy ez mindig receptfüggő igazából, bármelyiket meg tudjuk csinálni, attól függő, hogy mit akarunk. Tehát azért elég jó, itt, ha megvan a szaktudás és megvan a megfelelő géppark, már pedig itt nálunk megvan, akkor a határa csillagoség igazából, tehát tudunk fejleszteni magyaros sört, már volt ilyenünk, különböző gyümölcsös söröket, elég sok fahordóval is lehet találkozni, tehát vannak 190, jellemzően 190 literes fahordóink, itt lehet gondolni, hogy viszkire, rumra, de például használtunk már tokai hordót és boros hordót, és határa csillagoség szintén, tehát hordóélelésre is képesek vagyunk. Tehát azért mondom, a sörben pont ez a szép szerintem egyébként összefoglalva, hogy végtelen mennyiségű lehetőségünk van. Tehát, hogy nem abból indulunk ki, mint mondjuk egy bornál, hogy most ilyen szőlőt termelek, és ezt utána mondjuk ilyen fából készült hordóba rakom ennyi időre. Nem, itt sokkal bonyolultabb. Maláták, különböző malátafajták százai érhetők el. Különböző komlófajtáknak több száz, különböző élesztő több száz. Ez még csak az alap három dolog. Az sem mindegy, hogy milyen vizem van, azt hogy állítom be. Nekünk alapvetően tök jó a budapesti hálózati víz, de attól függően, hogy milyen sörfajtát alkalmazunk, adunk hozzá sókat. Tehát, hogy kicsit keményebb legyen mondjuk a víz, testesebb sörhöz. Akkor az, hogy milyen hőfokon cefrézek, az, hogy mikor adom hozzá azt a komlót, amit kiválasztok a több százféle komlóból. Aztán mit adok még hozzá pluszba esetleg? Rakok alá kávét, a kávét akkor miért, a gyümölcsöt akkor miért, akkor mikor adom hozzá a gyümölcsöt, az egész gyümölcsöt akkor majd csak a levét, esetleg a héját. Tehát végtelen számú kombináció. Nem azt mondom, hogy mind működik, mert egy pacalos, csirkés, nem tudom, imperiál ipa, az nem, valószínűleg nem lenne túl jó, de azért látható, hogy tényleg hatalmas mennyiségű lehetőség van itt. Úgyhogy én speciál ezért is szerettem bele a sörbe eredetileg. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó lehetőségekkel teli talról van szó.
2: Mit javasolsz mondjuk kezdő sörfogyasztásra? Tehát mondjuk ha valaki ismerkedne a sörkultúrával, mint olyan, akkor mondjuk első élménynek milyen jellegű sört javasol?
1: Tehát még nem ivott előtte sört, soha az életben.
2: Igen.
1: Én személy szerint nagy híve vagyok a klasszikusoknak. Én nagyon szeretem a német, az alap német söröket, az alap angol söröket. De szerintem a modern stílusok mellett sem szabad elmenni, főleg, hogyha valaki kezdő. Szoktunk látni egyébként egy ilyen hullámot tulajdonképpen, hogy valaki, aki addig mondjuk csak ilyen nagyüzemi lágerekkel, dréherekkel, ilyesmikkel találkozott, és megismeri a kisüzemi sört, akkor jellemzően általában IPA-val fog kezdeni, mert az az, ami emlékeztet a sörre, tehát az, amit már ismer, hogy ilyen szénsavas, ilyen habos, ilyen malátás, mit tudom én, de mellette van benne egy nagyon érdekes újdonság, pont a felhasznált homlók miatt, meg hogy keserűbb, kicsit erősebb, és aztán elmegy egyre inkább az extrémitások felé, majd utána az ízlés egy kicsit visszakanyarodik a klasszikusokhoz, ez szokott, ez egy ilyen jellemző dolog, hogy pilzenivel kezd, elmegy a kacsalábon forgó 15%-os hordőjér lehet mindenféleig, majd aztán szépen megunja az ember, és visszamegy a klasszikusokhoz. Tehát azért vannak ilyen jól bevált dolgok, amiket nem, amik mellett nem lehet elmenni. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki igazán jó sört akar inni, akkor próbálkozzon meg egy, vagy egy jó lágersörrel, vagy egy könnyedebb éllel alapvetően kezdésnek, és akkor utána lehet elindulni egy kicsit az extrémebb vonalon. Elég hamar el lehet jutni az ilyen 6-7%-os komlósabb keserű bipákhoz. De például a másik iskola, már nem feltétlenül nekem van igazam, az azt mondja, hogy például most már fejes lehet ugrani mondjuk egy New England IPA-val, aminek egyáltalán nincs a klasszikus sörökhöz köze, abból a szempontból, hogy milyen ízélményt ad, mert nem keserű, viszont nagyon durván gyümölcsös illata van és íze, de jellemzően csak a komlóból, tehát külön gyümölcs hozzáadása nélkül. És mondom, egyáltalán nem keserű, és viszont jó, krémes, nagyon érdekes, ilyen kicsit ilyen shake ízélményt tud adni, hogyha jól van megcsinálva. Nagyon sokan, akik a sört, amire azt mondják, hogy nem szeretik a sört, azt miért mondja ezt valaki, hogy nem szereti a sört, mert ivott valahol egyszer egy korsó láger, és az nem ízlett neki. De a sörben pont ez a jó, hogy annyiféle kombináció van. Nem szereti a lágert, ez valószínűleg egy New England IPA-val el lesz, hogyha amúgy szereti a gyümölcsleveket például. Úgyhogy ez egy nagyon nehezen megállapítható dolog, ezért is van az, hogy például nálunk itt a Technumban van kóstoló sör, tehát ha valaki bejön az utcára és azt mondja, hogy még soha nem ivott kisüzemi sört, és ki akarja őket próbálni, akkor nem kell rögtön beruházni egy egész korsóra egy pohárra, hanem akkor mindegyik sörünkből egy-egy decit végig tud kóstolni. Jellemzően mindig úgy válogatjuk össze a portfóliót is, hogy legyen egy egyszerű kezdőknek való dolog, legyen valami extrémebb tétel, legyen valami megosztó, legyen valami könnyed, és akkor abból már az ember össze tudja válogatni a dolgot a többből. Például múlt hétvégén volt egy születésnapi társaság, és náluk ugyanez működött, végigmentünk egy 6-tételes sörkóstolón, és mindenki meg tudta állapítani, hogy oké, ez nem az én világom, ez a fajta sör, akkor én nem szeretem mondjuk a dupla IPA-kat, akkor én többet azt nem iszom, vagy csak néha megkóstolom. De mondjuk mellette nagyon tetszik a gyümölcsös búza, és akkor én nekem a gyümölcsös búzák bejönnek. Tehát mindig embere válogatja, szerintem jó, hogyha az elején egy kicsit rákészül az ember, egy picit talán utána olvas, hogy kb. Miről mit kell tudni nagy vonalakban, túlzottan nem kell elmélyülni benne az elején nagy vonalakban, és akkor megpróbálja egy szakszerű vezetés mellett egy olyan emberen keresztül, egy, nem kell szomelére gondolni, valaki, aki ért hozzá, legyen ez egy szaküzletben, egy kocsmában, egy sörfőzdében, aki meg tudja mondani, hogy figyelj, ez a sör, ez a XYZ sör, ez ebben a stílusban tök jó, mondjuk ez egy tök jó IPA, és hogyha még nem ittál IPA-t, akkor ebből látni fogod, hogy hogy kell kinézni egy IPA. És megkóstolod, és azt mondod, hogy hát ez nekem nagyon nem ízlik, akkor valószínűleg a többi IPA se fog. De meg azt mondod, hogy ez ízlik, akkor meg valószínűleg bármelyik IPA-t gond nélkül meg lehet
0: kóstolni. Térjünk vissza ugye a gyártáshoz, mert ezt inkább el lehet csemegézni egy sörözőbe, hogy eldöntsük, hogy melyik az, ami ízlik vagy nem ízlik nekünk. Tehát ott tartottunk, hogy van egy tartály, ahol erjed, azaz átalakul alkoholos itallá.
1: Igen.
0: Ezután
1: a következő lépés az a kiszerelés, tehát ugye az nagyon jó nekünk, hogy a tartályban van két sörünk, de azt meg ugye nem tudjuk meginni, ha csak nem letáborozunk a tartály mellett, de nyilván az nem hatékony. Úgyhogy a következő lépésben ugye az jön, hogy ilyenkor a termelési vezetőnek el kell dönteni, hogy mire van igény, mit kell gyártanunk. Most inkább nyaranta jellemző a hordó, tehát hogy nyáron az egy több hordós sör fogy, télen inkább dobozra termelünk. Most a Covid járvány alatt nyilván, mivel zárva voltak a kocsmák, majd hogy nem megduplázódott a termelési vonulmán a dobozos, illetve az üveges változatoknak, még a hordót majdnem teljesen hagytuk. Most, hogy már nyitnak a teraszok, most megint fordult a kocka, most megint a hordósere van a jobb igény. Tehát itt a kollega kitalálja, hogy mire van szükség, akkor az értékesítőkkel szoktak konzultálni. És akkor így megvan az, amiből dolgozunk, az az adott űrtartalom. Tehát 1000, 2000 és 4000 literes tartályok vannak. Ki kell számolni, hogy most a 2000 literesből hány doboz jön ki és hány hordó. Itt meg kell egyezni, hogy mi már nem alapkozunk, kivéve a nagyon extravagáns tételeinket, a hordóérlelt szériánkat. Ott azért megtartottuk az üveget, de alapvetően dobozba töltünk. Ennek az az oka, hogy a doboz, a can, az alumínium doboznak sokkal jobb a minőség megőrző tulajdonsága, mint az üvegnek. Ugye nem engedi be a fényt, ez ugye egyértelmű, mert nem átlátszó. üvegnél is a barnit ott azért szűri valamennyire az UV-t, de nem eléggé. Ezt tudni kell, azt lehet, hogy tapasztalja is a kedves hallgató, hogy ha egy üvegpohárba kinfelejtem a sört a napon, bemegyek a kertből egy kicsit valamit a házba, és kimegyek, akkor már más íze lesz. Ez azért van, mert a komlónak a bizonyos aroma vegyületeit az UV-fény bontja, tehát kémiailag bomlik, és ez egy ízhiba egyébként. A sörökben vannak különböző ízhibák, amiket különböző problémák okozhatnak, ilyen például az élesztő, hogyha belegyöblik. A fény ez egy ilyen elég komoly dolog, ez egy nagyon kellemetlen mellétiszt, elrontja igazából a sörnek a teljes értékét. Ezzel nem védekezünk a barna palackkal, de sokkal jobb megoldás az alumínium, ahol azt mondom, hogy egyáltalán nem méri fény. Plusz emellett az oldott oxigén még, ami nagyon problémás, és egy nagyságrenddel kevesebb oxigén oldódik be a dobozolt sörbe, amikor töltjük, mint az üvegesnél, pedig nálunk mindkét érték kifejezetten jó, de ettől függetlenül az nem lehet elmenni, mert a doboz az jobb minden tekintetben, mint az üveg. Egyetlen egy probléma volt vele eddig, hogy egy csomó helyen azt mondták éttermekben, hogy ugye igényesebben néz ki az üveg. Ez lehet igaz is, vagy nem is, mert dobozra is lehet szép grafikát rakni, dobozból is lehet egyedit gyártatni. Nyilván itt már költségek döntenek alapvetően, de alapvetően, ahol elfogadták már, és azt látjuk, hogy most már a legtöbben igen, és ezt a fogyasztói oldalra is észre lehet venni, mert még két évvel ezelőtt alig volt magyar kisüzemi ami főzde, aki dobozba rakta volna a sörét. Most már szerintem vagy fele-fele az arány, vagy fele üveges, fele dobozos, vagy a magasabb kategóriájú, tehát craft főzdéknél, már szinte kizárólag csak dobozba töltenek Magyarországon, pont az előnyei miatt. A dobozológépet nem fogok tudni nektek mutatni, ugyanis most mi nálunk nincsen kiépítve erre technika, hanem van egy bérdobozoló cég az országban, akik ilyenkor, egyébként nem kell egy hatalmas gépre gondolni, ez egy ilyen 3,5 tonnás kis teherautónak a plafóján elfér. Onnan kitolják, beüzemeljük, nyilván el van fertőtlenítve, tehát itt is megvan a maximális higiénia. Rákötik a tartályra, és akkor megy a dobozolás, tehát ez egy ilyen egyszerű kis, tehát kis szobányi területet foglal el, pár négyzetméter az egész. Az üvegelés az most már, bár van hozzá a gépünk, de az ilyen kis mennyiségeknél, ami egy hordobó, ugye említettem 190 liter, tehát 4-500 palac maximum, azt is kézigéppel töltjük, illetve a hordózás az pedig megint csak kézzel működik, de az kisüzemi szinten szerintem mindenhol, mert tehát még egy nagy üzemi cégnél, mondjuk egy a Borsodinál vagy ilyeneknél megvan az oldva, hogy bejön a piszkos hordó, rárakják a futószalag elején, és akkor végig a futószalagon kimosódik automatikusan, majd meg is töltődik. Kisüzemben nem így működik, van egy hordómosónk, azon lemossuk a hordót, kívül belül nyilván el van sterilizálva, fertőtlenítve, maximálisan ki van tisztítva. Majd utána itt a tartály mellé áll a kollega egy mérleggel, mérlegre ráhelyezi az üres hordót, ami ugye el van fertőtlenítve, csatlakoztatja a töltőfejet, és közvetlenül a tartályról tudja ilyenkor hordózni. Ez itt amúgy a kiszerelő helyiségünk, tehát amíg palackoztunk, tavaly nyárig, addig ezen a gépen ment a palackozás, de azért ez nem egy üdvözlő.
3: Köszönöm.
1: Most már nem is tudom, mikor utoljára beindítom, mert nem volt rá szükség, inkább a kézi alkalmazás érte. Amit még használunk ebből a gépből, az a címkéző gépsor, az ez a kis asztalka, tehát itt is a futószalag elején fölrakjuk az üveget, az automata gép ugye csévéli le a címkét és ragasztja is föl, illetve nyomtatja rá a lejárati dátumot, de ez nem egy nagy tudomány utána, tehát ugye a sörfőzés szempontjából ez ugye mindenhol, ahol bármi címkét fel akarunk ragasztani, tehát bárhol az élelmiszeriparban hasonló gépeket használnak, nyilván a mérete más. Amit még a főzdéről érdemes lehet tudni, hogy említettem már azt, hogy árammal fűtjük a tartályokat, és a vezérlés nagy része is árammal működik, tehát mágnes szelepekkel, de a másik szeleptikus, amit használunk, az sűrített levegős. Ehhez egy légkompresszorunk van itt hátra egy légtartállyal, de ez talán már nem annyira érdekes. Illetve amit még jó megjegyezni, vagy hasznos megjegyezni, szerintem nagyon fontos üzemi higiéniai szempontból, hogy nálunk itt az üzemben a sör mozgatása hideg oldalon, ugye mondtam, hogy fontos a maximális sterilitás, az nem szivattyúkkal történik, ahogy ez talán egy első blikre logikusnak tűnne, hiszen vannak szivattyúink, de ezeket a szivattyúkat csak a takarításra használjuk, tehát a lugot keringetjük vele a tartályokban. Ha arról van szó, hogy sört akarok a tartályban, mondjuk a hidegkomlózóba juttatni, vagy a hidegkomlózóba vissza a tartályba, vagy a tartályból a dobozoló gépsorra, ezt széndioxiddal tesszük meg, ezek a kék vezetékekben megy a széndioxid, ez mindig az aktuális tartályra, amelyikre szükség van, hogy felfújjuk, arra vezetjük rá. És ez azért fontos, hogy széndioxidot dolgozzunk, illetve a jövőben egyébként tervezik egy nitrogén generátornak a beszerzését, és akkor onnantól kezdve nitrogénnel, ugye az is inert gáz, tehát nem elég reakcióval sörre. Most beindult a kompresszor, úgyhogy akkor menjünk vissza, mert ez nagyon hangos lesz.
0: Hát ez a gyárnak a...
1: Igen, ez a vele járó, igen. Egyébként ez itt a hűtőberendezésnek a belső része, de nem annyira érdekes szerintem. Mert ez csak egy egyszerű gyikolok.
0: Akkor így kerül a sörbe a széndioxid is, vagy
1: erjedés? Az erjedés során is kerül bele, igen, viszont ugye hidegkomlózunk el, ezért hozzá kell tenni, hogy tehát, ha a hidegkomlózóba bejutatom a sört, mondjuk, ugye túlnyomásra dolgozunk, a gondolatmenetet lezárandó, tehát azért nem szivattyúval kiszivattyúzom és küldöm bele, mert azt tapasztaltuk, hogy hiába vannak meg a takarítási tervek, hiába végezik el maximálisan, Murphy törvényei alapján valamivel lehet mindig gond, és találtunk már a szétszedett szivattyún 2-3 dugos mosás után is pici szennyeződés. Na most egy körömpiszoknyi darab is elég arra, hogy az bekerül, és van rajta valami baktérium, ami túlélte a felületkezelést, mert a sav az felületet fertőtlenít, a lug az meg arra van, hogy a felületről mindent lemosan. Tehát mindig előbb lugozunk, és utána öblítünk és savazunk. Csak az a gond, hogy ha a lug valamit nem visz le, öblitek, még mindig ott van ez a kis körömpiszok. A körömpiszokban benne van mondjuk az egyszer sav baktérium, vagy a teljesebb baktérium. Tehát rámegy a sav, az is csak a felületét, az már nem oldja le a piszkot, hanem a felületét lefertőtleníti, de ami a piszokban benne van még baktérium, azt már nem öli meg, és ha azután beoldódik a sörbe, akkor onnantól kezdve be tudsz fertőződni. Tehát ezért nem azt mondjuk a szivattyú, ezért van az, hogy inkább a nyomáskülönbség elvével dolgozunk. Tehát ha ebben a tartályban két bár van, ott meg egy bár, és összekötöm a kettőt, akkor egyértelmű, hogy a tartályból át fog menni a hidegkomlózóba a sör. Visszafele viszont a tartályt kell leengednünk, mert ugye itt a folyadékoszlopnak is a nyomása az ellenünk dolgozik. Tehát le kell engedni közel atmoszférikus nyomásra, a hidegkomlózót mondjuk felnyomni 3 bárra, tehát 3-szorosára, és akkor az elég ahhoz, hogy vissza tudjuk küldeni belőle maradéktalan sörlevet. De ilyenkor pont az a széndioxid, mert ugye egyes, hogy természetes formában is ugye attól függően, amit említettem, hogy beállíthatjuk, hogy mennyi széndioxid maradjon a tartályban. Tehát mondjuk én beállíthatom, hogy 2 bárnál engedje csak el, de ilyenkor, ha én elengedem manuálisan, akkor azért oldódik ki széndioxid belőle, tehát a végén azért rá szoktunk állítani kiszerelés előtt manuálisan, tehát szűrt széndioxiddal, de széndioxid palackot kell elképzelni, abból rá tudunk még tölteni, hogy meglegyen a végén a kiszerelés előtt az az oldott széndioxid tartalma, amit a sörhöz megfelelőnek gondolunk. Mondom ezt úgy, hogy például egy búzasört általában szénsavasabbra csinál az ember, míg mondjuk egy stoutot kevésbé szénsavasra, tehát itt fajta jelleg határozza meg, úgy mondanám, hogy mennyire szénsavas legyen a sör. De igen, tehát ezt így külön meg tudjuk oldani, illetve hát persze a kegeknél is kell egy kicsit a végén egy pluszba ráküldeni esetenként széndioxidot a töltéskor, de ez pont azért jó, mert így könnyen szabályozható és precízen szabályozható minden, amit itt csinálunk, hála annak, hogy van külső széndioxid rendszerünk is.
0: Akkor a alkoholmentes sörökből hogy unjátok ki az alkoholt, mert olyan tévhitek vannak az emberek között, hogy mindenki mond mindent, akkor csak halljuk ezt egy sör szakértőtől.
1: Hát az a helyzet, hogy mi kisüzemi szinten egyedülállóak vagyunk abban, hogy már adtunk ki Magyarországon alkoholmentes sört. Tehát ezt általában ilyen pici üzemek, mint amilyen a miénk, nem szoktak ezzel foglalkozni. Viszont megoldható, és több iskolája van a dolognak. Mi egy olyan megoldást választottunk, hogy van egy speciális, mostanában kísérletezzek ezzel a nagyobb élesztőgyártók, olyan speciális élesztőkkel, amik vagy nagyon kevés alkoholt állítanak elő, vagy egyáltalán nem. Utóbbi az még nem működik, legalábbis a tapasztalatok alapján, és nem csak a miénk alapján, de amire eddig azt írták rá, hogy hát ez nem fogja tudni lebontani az egyszerű cukrokat alkohol, lebontja, csak maximum lassabban. De a tradicionális módon az alkoholmentes sör az úgy készül, és ezek a régi bűnrossz. Én persze akkor még nem éltem, de hogy amit meséltek a szüleim például, hogy a 80-as évek végén az első alkoholmentes sörök, és hogy bűnrossz ízik volt, azok még mikroszűréssel készültek. Mert az a lényeg, hogy egy olyan alacsony, vagy olyan pici lyukméretű szűrőn kerül át tulajdonképpen, vagy hát itt nem is úgy kell kezdeni, hogy egy fémlapon vannak lyukak már, mert itt membránokról van szó, de hogy olyan pici a lyukméret, hogy az alkohol molekula már nem tud rajta átjutni, de hát értelemszerűen, amin az alkohol molekula nem jut át, ez a nagyon sok más molekula se, tehát ezek az ízét azért nagyon roncsolni tudják, tehát az ilyen maradék cukrok, amik mondjuk a testet adnák, azok szintén fent tudnak akadni. Hát ez a legkezdetlegesebb technológia működik, tehát az alkoholmentes, ez csak minek, tehát annak már nincsen sör íze utána, vagy hát tudjuk, hogy milyenek voltak a régi alkoholmentes sörök. Most ehhez képest a modern alkoholmentes söröknél vagy az van, amit mi csináltunk, egy ilyen speciális élesztőt alkalmaztunk, és hát meg kellett állítani az eredést, mert elindult volna, tehát lett volna benne alkohol, és sajnos mi csak úgy tudtuk most megoldani, hogy tartósítószert alkalmaztunk, de egyébként lehetne pasztőrözni is, kinyírni az élesztőt tulajdonképpen, kivégezni szegényt egy hősokkal, De a tartósítószernél azért vannak olyan megoldások, amik nem ez a horror üdítőételos jellegű dolog, tehát nem kell egy feltétlenül rossz dolgot gondolni, viszont ez így biztosítja azt, hogy aromavesztesség nélkül készüljön a sör. És a harmadik lehetőség az az, hogy vákum alatt, alacsony hőfokon, tehát ilyen 40-50 hőfok, Celsius fokon melegítik a sör, és ugye a vákumban alacsony hőfokon párolog az alkohol is, és ezzel a hőmérsékleten így már ki lehet párolni úgymond az alkoholt, el lehet forralni belőle az alkoholt a sörbe. Ehhez azért viszont olyan technológiára kell beruházni, ami nálunk egy, hogy nem fér el, kettő, mivel nem alkoholmentes sörgyár vagyunk, nem szükséges, de lehet látni például a modern, ha nem is kisüzemi, de azért az ilyen német régi kolostori főzdék, vagy hát hasonló, tehát ilyen komolyabb tradíciói főzdéknél, ahol azért az alkoholmentes sörre már van igény, ott lehet találkozni ilyenekkel például, vagy az Egyesült Államokban nagyobb kraft főzdéknél, hogy úgy ártanak alkoholmentes sört, hogy ezzel a technikával ilyen 45 fokos hőmérsékleten vonják ki az alkoholt. És ez én speciális sajnos hozzám még ilyen nem jutott el, már vadászok nagyon egy németre, amiről tudom, hogy ilyen technikával készül, mert ezt nem szokták ráírni, de tudom, hogy melyik cégnek van ilyen sör a Magyarországon, úgyhogy nagyon vadászok rá. Elvileg ezeknél nincsen szinte megkülönböztethető aromavesztesség. Persze itt receptúra függő is azért ennyire van hozzá a szaktudás. De ez a három fő megoldással, mondom, az első a mikroszűrés az már egy, hát még használják, de szóval minek? Tehát akkor inkább igyon vizet az ember, egy kis szörpel. Van egy mi megoldásunk, ez az aromavesztesség nélkül, de tartósítószerrel, és akkor van ez a harmadik, ez az ultramodern dolog, csak hát annak meg ugye be kell rá ruházni. Úgyhogy ez a harmadik lehetőség. De nagy jövő van egyébként az alkoholmentes sörökben, ugye nem csak a sofőrök miatt, de amúgy is ugye például az Egyesült Államokban mostanában nagyon divat alkoholmentes sört forgalmazni, mert hogy kisebb a kalóriatartalma, és na, egyre többen vannak, akik a sört az ízért és nem a hatásáért isszák. Én is például egyébként személy szerint egy hónapja egy kéthetes alkoholmentes kúrát kezdtem, és én az alkoholmentes sörökről akkor... Az azért is volt egy képem róla, de most nagyon rászoktam, végig próbáltam, hogy ami itthon elérhető, és kellemesen csalódtam, azt kell mondanom, hogy érdemes őket próbált tenni. És kisüzemi szinten bár nagyon kevés féle van, de azért kisüzemi, jól felszerelt szaküzetekben kisüzemi alkoholmentes sört is lehet találni. A miénk a sajnos már kifogyott, de lehet, hogy majd újra fogjuk főzni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáv, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra. Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakul a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 18-a péntek. A fővárosban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 7-es, a 9-es és a 133E autóbusz, az 56A, a 61-es és a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak mától vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utcához, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkon a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
5: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
2: Hobby Rádió.
8: Műsorajánló.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
5: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
7: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás, nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légitaxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légitaxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg, a mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámolt már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
4: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban később retolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsótagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbé dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta 2 folyamatos modelljét. Ezerint 2 egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik, a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudományvilága, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideális.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték,

0: Seket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás. Hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Szeptember 18-a péntek. A fővárosban az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. A 7-es, a 9-es és a 133E autóbusz, az 56A, a 61-es és a 61B villamos, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Rendezvényt tartanak mától vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utcához, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H.

0: van vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, és ez itt a Léleklátó magazin Makai Hajnalkával.
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
7: Nadinnal.
9: Szép napot kívánok, Nadin vagyok.
7: És Mariannal fogunk beszélgetni.
10: Tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Szivárvány.
2: Hobby Rádió.
5: Műsorajánló.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
12: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szivárvány. Már a zene alatt előtt is volt egy telefonáló. Mit kérdezett tőled, Nadin?
2: A hölgy a következőket kérdezte, tehát az elkövetkező idejét kérdezte meg, hogy mi várható neki, ugye párkapcsolata, egészség, pénzügyi helyzet. A hölgynek megválaszoltuk, és hát valószínű, hogy elégedett volt, mert a visszajelzések alapján, tehát amiket ő visszajelzett nekem, tehát jól mondtuk itt a dolgokat, viszont rengeteg visszajelzésünk érkezik enikő, tehát az folyamatosan adják be itt a kollégáink a cetliket, hogy múlt hétből adódóan is, hogy a lányok itt jósolt, aki nem voltam itt, Marian volt itt a hajnalkával, és nagyon jó visszajelzések jöttek nekik is. Tehát ez fantasztikus volt. Ugye megkapták itt valami Juditírt, valami László is írt, akiknek jósoltak. Tehát
1: és miket írtak?
2: Mariannak azt írják, hogy elég bő válaszokat tud adni, tehát nem egy-egy szavakkal, hogy igen, ez most jó lesz, nem lesz jó, hanem kifejti. Ez nekem nagyon tetszett. Hajnalkának mindjárt megnézem, valami Judit írta, hogy párkapcsolatába teljesen bele talált, és teljesen tisztában van ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy nem is értette a hölgy, hogy láthatja így, de ugye ezt nekünk nem kell, hogy személyesen ott legyünk az embereknél. Telefonon keresztül is működik, mert ugye itt az energia, tehát a hang alapján ugye minden átjön, mindenféle energia, és ez alapján csatlakozunk, és tudunk jósolni. Tehát itt nekünk elég egy név, hogyha valaki elárulja, elég, hogyha ugye csak meghalljuk a hangját, és már tudjuk, hogy ezek hogy működnek.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szivárvány. Én azt mondom, hogy a Kai közben van egy telefonáló a vonalban. Halló, jó napot kívánok, Jakab Enikő vagyok.
2: Halló, jó napot kívánok, Enikő. Most én nekem lennének konkrét kérdéseim, és hát nekem mindegy, hogy kit tetszene adni.
1: Jó, akkor Nadint.
2: Jó.
3: Na nézzük, parancsoljon, miben segíthetünk?
2: Köszönöm, ja, jó napot kívánok, Viteni Kisti vagyok. Meg szeretném kérdezni, hogy mostanában nagyon rossz viszonyban vagyok a fiammal, mert egy olyan lányjal jár, aki hát nem nagyon elfogadható az én szemembe. Uh-huh. És ezt szeretném megkérdezni, hogy ebből most lesz-e konkrét ügy, vagy egyáltalán nem kell aggódnom, mert ez ilyen kis tokaland.
3: Nem, tehát a fia ezzel a hölgyeménnyel nem fog megöregedni, tehát attól nem kell félnie. Az, hogy önt zavarja, hogy a fia most egy ilyen hölgyel van együtt nézve, tehát én azt mondom, hagyja, hogy a fia élje az életét, kell, hogy tapasztaljon. Ilyenkor nagyon nehéz, mert ugye mind olyan szülők vagyunk itt, hogy dönt a mi gyermekünk. Kérem, én csak annyit kérek öntől, hogy engedje, hogy ez a fiú megtapasztalja ezzel a lányjal, ugye ezeket az érzelmi hullámokat, nem fognak ők együtt maradni. Én nem látom. Tehát most nagyon szerencs ott van mellettük az, hogy jó érzik magunkat, viszont én egy ilyen pár hónapot látok, érzelmi hiányosságok fellépnek, ez a párkapcsolat, hát fiú az ragaszkodik most a kislányhoz, de bele fog fáradni, bele fog fásulni. Azt, amit látok, hogy a lány nem úgy fogja őt kezelni, hogy kellene, tehát a lánynak sokkal fontosabbak lesznek bizonyos anyagi dolgok, tehát ami a fiúnak fontos lesz, az a lánynak pont nem lesz fontos, tehát nem egy hullám hosszon vannak, később ők szétmennek. Jó, valószínű, hogy egy SMS vagy egy e-mail fog ennek a kapcsolatnak véget vetni, mert ott nekem valami lebukás veszélye fenyeget. Hogy ez kinek az oldaláról? Rögtön mondom. Hát egy fiatal ember fog írni, akkor valószínű, hogy nem a fiának, tehát itt valószínű, hogy a hölgyemén fog kapni egy ilyen SMS vagy egy e-mailt, ami miatt ugye a fia meg fog haragudni a hölgyeménre. De ők biztos, hogy szétmennek. Azt mondjam, hagyja, hogy a fia ezt megélje. Jó, nem kell vele pörlekedni, nem kell vele veszekedni, éljék meg a dolgokat.
2: Igen, na most ebből a fiamnak bármilyen kára esetleg, mert a hölgyemény olyan szempontból félek, hogy esetleg beleviszi valami olyasmibe, ami nagyon, nagyon nem szeretném, hogy belevigye, úgyhogy ettől sem kell félnem. Hogy valami olyanba viszi bele, ami nem nagyon jó.
3: Na megnézzük, jó?
2: Igen, legyen kedves.
3: Ezeket a dolgokat, hogy nem, a hölgyem jön, fog próbálkozni, nézze, én a fiát én sokkal érettebbnek látom. Itt a lány, amit tud, egy ilyen törés fog okozni a fiának. Tehát most mondhatom azt, hogy a fiát fel fogja szarvazni, és ahogy inkább a fiúnak a férfi hiúságát fogja bántani, hogy milyen buta volt. Tehát tükörrel szembe fog állni a gyerek, és azt fogja mondani, hogy úristen, hogy mekkora ökör vagyok. És tehát még ő a gyerek fog önhöz oda menni, és azt fogja mondani, hogy hát anyám, most így jártam. Nem kell azt mondani neki, látod, fiam. Tehát én ezt megmondtam, semmi. Akkor meghallgatjuk, és letudjuk ezeket a dolgokat. Nem kell semmit a fejére olvasni. Azt kell neki mondani, hogy jön egy következő alkalom, legyen nyitottabb a szeme, és ugye lásson tisztábban. Ezek a hölgyek, hát ugye, illetve ezt a hölgyet én elég anyagiasnak érzékelem, és elég magas neki a mércéje. Tehát én egyelőre úgy érzékelem, hogy fiát csak egyelőre használja.
2: Igen, ez így van.
3: Tehát én ennyit látok a kártyából is, meg mint léleklátó, tehát ez jön le. Viszont most jó érzik magukat. Tehát én annyit kérek, hogy hagyja, hogy a fia őt tapasztalja meg, most tudja. Tehát mi tanácsot adhatunk, de kalácsot nem adunk. Érti? Tehát ez most, hogyha elkezd itt okoskodni a fiának, egyre jobban fogja eltolni magától a fiát. Hagyja. Hagyja.
2: Igen.
3: Mindenre bólogasson, fiam, te ezt így gondolod, te ezt így tudod, mi másképp látjuk, de majd tapasztalsz. Azon kívül ilyen más nem kell neki mondani. Nem fognak együtt maradni a lányjal, jó? Tehát és
2: igen.
3: Ez már...
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Szivárvány. Közben van egy telefonáló a vonalban.
2: Csak még azt szeretném konkrétan kérdezni, hogy semmi hülyeségben nem fogja belevinni, mert ez a lány, ez szörnyű egy lány. Uh-huh. Hogy olyasmibe, hogy esetleg kimondom, hogy kábítószer, vagy bármi ilyesmi, ital, vagy valami, nem fiam, de nagyon messze áll az ilyesmitől, de a lány nem.
3: Nem. Na most nézze, tehát pont a fiúnak ez fog előbb-utóbb ugye az agyára is menni, de én nem látom ezt, hogy a fiút ilyenbe bele tudná vinni. Most nem azt mondom, hogy szexuális úton nem viszi bele egy-két dologba, mert azért elég nyitott itt a fia is, de ugye ez az ő privát intim szférájuk, tehát ebben nem nézünk bele. Annyi, hogy ez az önnek a félelmed, a kábítószerülők, én nem látom, mert most ne haragudjon, én nem érzékelem azt, hogy az ön fia túl magasan állna anyagilag. Tehát nekem ehhez neki kevés a pénze.
2: Aha.
3: Tehát én azt nem látom, és ugye ezt ne felejtsük el, hogy akár milyen bódítószerekhez azért pénz kell.
2: Igen.
3: És a fia tehát nem tud lépést tartani majd ezzel a kábítószer csoporttal, vagy úgy mondván, hogy ő szedje napi szinten, vagy akár ugye hetente is. Nem, én azt nem látom. Én inkább szexuális úton látom, hogy egy kicsit nyíltabban tudja élni az életét, viszont ki fog égni ez, és ez nekem nem fog tetszeni. Tehát ez a hölgy annyira nyitott ugye neki az egész párkapcsolata, hogy a fiú utának mérlegelni fog, hát hogy ez a hölgy, ez nekem mégsem kell, mert ha velem ezt megteszi, akkor a másikkal mit csinálhat még?
2: Igen.
3: Tehát itt majd a fiú azért réselben lesz.
2: Aha.
3: Jó, nem kell aggódni, persze egy egészséges anyai aggódás legyen önbe, de én nem látom azt, tehát én nem látom, hogy a fiúnak úgymondán kára legyen. Anyagi vesztesége lesz neki egy minimális, amit a kislány kiszed a zsebéből, de ez az ő butasága, tehát amennyit ráköd a kislányra. Tehát...
2: Hát még ettől is féltem, igen.
3: Most nézze, tehát ezt meg kell neki tapasztalni, tehát itt ugye nem kólázgatásról van szó, mert ugye elmenjünk, kólázunk egyet, vagy eszünk egy szemvicset, tehát nem ilyen dolgokról van szó, hanem a kislány kihasználja azt, hogy a fiú egy úgymondván gentleman típus.
2: Igen. Most... Igen. Na hát ezért kérdeztem, igen.
3: Uh-huh. Jó, de ne aggódjuk, mert ők úgyse fognak együtt maradni. Higgy el, hogy a kislány nem fog bukni, mert ott a kislánynak biztos, hogy van valaki ilyen már a környezetében, még nincs kapcsolata vele, de később lesz szexuális kapcsolata, és itt fognak megbukni ezek a dolgok. Ez pár hónapon belül megbukik ez a kapcsolat.
0: Szivárvány.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Ma éjjel táncolj, mert ez a táncol szép, a hőtől táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Szivárvány. Kérdezem bátran, igen, nyugodtan.
2: Igen, még akkor azt szeretném kérdezni, hogy az én párkapcsolatom, én várnék vissza egy férfit, akivel már nekem volt kapcsolatom, csak valószínű, hogy én szóltam el, de nagyon. És én úgy érzem, hogy ő még visszatér az életembe. Vagyis biztos is vagyok benne, csak az a kérdés, hogy mikor.
3: Nem akarom elkeseríteni, tehát hiú ábrándokat ne kergessünk.
2: Igen.
3: Tehát én inkább itt a vágyakozást látom, az, hogy visszavárja valóban ezt az úriembert, viszont én nem látom azt, hogy ez az úriember, tehát mint társ térnek vissza, úgy visszatérhet, mint barát, de, vagy egy beszélgetésre, de úgy, mint párkapcsolatot én azt nem látom. Tehát önöknek lezárult egy karmája, letették ezt a kapcsolatot, én azt mondom, mint jó barát beszélgethetnek, inkább mint ismerősök, inkább ezt így mondom, mert a férfi ugye nem látom azt, hogy újra tudnak kezdeni egy ilyen párkapcsolatot.
2: Értem.
3: Ne, én jó. Nem látom párkapcsolatról, én nem látom, hogy visszatérne. Tehát mint jó ismerős, igen, kommunikációra, beszélgetésre, kávédásra, de annál többre nem.
2: Értem.
3: Inkább járjon nyitottabb szemmel, mert ott önkörül van valaki. Tehát ott van valaki az önkörnyezetében, aki szintén kávézgatna, és akár alakulna is egy pár kapcsolat, csak most önnek még egy ilyen, ne haragudjon, ezt mondom, csőlátása van.
2: Igen.
3: Még a múltba van benne.
2: Igen.
3: És amíg ezt a férfit le nem zárja, nem is veszi észre, hogy aki ott van ön előtt, tehát a úgymond úriember. Jó, egy kicsit nyitottabb szemmel járjunk.
2: Uh-huh.
3: Jó, ezt a csőlátást dobjuk hátrafele.
2: Igen, csak tudja, ez a legnehezebb az életemben.
3: Én azt tudom, hogy ez a legrosszabb az embernek az életében, hogy ugye lezárjuk a múltat, de tudja, amíg nincs lezárva a múlt,
2: tudom.
3: Addig nincs jövő.
2: Teljesen tisztában vagyok vele, csak hát akkor én pedig úgy is éreztem, hogy megtanultam, hogy mit kellett volna ebből a kapcsolatból kihozni, és mégsem tudom elengedni, mert ez a legnagyobb gond, hogy tudom, hogy ez el kéne.
3: Uh-huh. Hát így van. Így.
2: Jó, akkor még egy anyagi helyzetet, hogy ebben az évben még mit hoz nekem, rosszat vagy jót.
3: Na megnézzük gyorsasággal, és átadjuk a helyet másoknak is, jó, mert azért itt sokan várnak itt a vonalba. Annyit látok, hogy lesz önnek itt egy 2-3 hónapon belül egy kisebb anyagi kiadása, tehát ez most kinek kisebb, kinek nagyobb. Hát egy kicsit veszteség éri, tehát ezt le kell írni, csak mondok valamit, elromlik a mosógép, őt kell venni, tehát egy anyagi kiadás várható, viszont onnantól kezdve én nem látok problémát. Jó? Ez egy egyszeri alkalom.
2: Jó.
3: Jó? De jó. Nem kell félni, tehát ezektől a dolgoktól.
2: Jó?
3: Megoldódik, és lesz miből kifizetnie, tehát. Jó? Köszönöm
2: igen,
3: szépen, hogy hívott minket.
2: Köszönöm szépen, viszont
1: szép napot hallás. Önnek, viszont hallásra.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szivárvány.
5: És újra itt vagyunk. Tehát Makai Hajnalka, Nadine és Marian. Mantrák, ugye, amiről a múlt héten, meg az előző adásokban is beszélgettünk, mert hogy napról napra egyre jobban és jobban vágyunk arra, hogy mi is mantrákat mondogassunk.
6: A nevetésről, igen, hogy mindenki próbáljon nevetni, igen. A
5: másikra. De mindegy, mantrákat lehet, igen, mondani szerelmi és párkapcsolati boldogságért, igen, lehet mondani az anyagi jólét biztonságáért, lehet mondani az egészségért és a gyógyulásért.
7: Mondjuk is el a gyógyulásra és az anyagira, mert ugye, hogyha egy ember a kezébe tartja a sorsát, már pedig mindenki ott tartja, akkor, hogyha ő saját magával tisztában van, ugye ezt tudjuk, hogy csak akkor tudjuk az életünket a kezünkbe tartani, ha tisztában vagyunk önmagunkkal. És most nagyon fontos ugye az anyagi kérdés és az egészség, meg egyáltalán, hogy merre tartunk. Ilyenkor nagyon fontos az, hogyha én tudom, hogy mit akarok, akkor az úgy lesz, vagy úgy van.
5: Akarom.
7: Pontosan ezt akarni kell. Hogyha én tudom, hogy én ezt és ezt a munkát akarom, és ennyi fizetéssel, az úgy van. De annak utána kell menni. A sült galamb nem jön meg. Meg kell fogni azt a galambot, és csak akkor lehet megsütni. Úgyhogy nekem utána kell menni. Ha otthon ülök a fotelba, és várok valami szerencsét, az nem fog jönni. Nekem kell utána menni. Úgyhogy tessék kibújni mindenkinek a csigaházából, és elindulni.
5: Tehát most az anyagi jólét biztonságáért, biztosításáért, így is lehet mondani.
7: Így van,
5: akár, nem?
7: Pontosan. Az egészség pedig az mindig rajtunk múlik, úgyhogy ha én parancsot adok az én szervezetemnek, az én sejtjeimnek, hogy ő nekük jó kell működni, és egészségesnek kell, hogy legyenek, azt megtehetem én bárhogy, ahogy nekem az jól esik, csak az ott legyen, hogy én ebbe hiszek is, és akarom, hogy úgy legyen, akkor biztos, hogy egészséges leszek. Sőt, azt is el tudják kérni az emberek, hogy ha egészségesek akarnak lenni, hogy egy picit tudják magukat fiatalítani, és hogyan másképp gondolkodunk.
6: Pozitív
7: egy
6: hozzáállás.
7: Pozitív, nagyon fontos, és az, hogy igenis tudjak nevetni és örülni minden pici jónak, ami velem történik.
5: Azt mondtad múlt héten, arról beszélgettünk egyébként, hagyom, hogy az univerzum áramoltassa gyógyító energiáit, ez volt az egyik, az egészséggel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy sejtjeim értem dolgoznak, meggyógyítanak.
7: Így van.
5: És van egy harmadik is, egészségem, életerőm, jó kedvemből fakad, hát itt jön a nevetés.
7: Pontosan, így van. Mi nagyon sokat nevetünk, én legalábbis nagyon sokat, és Marian is, vagyis jobban mondva mind a négyen, azért vagyunk szépek, jók és aranyosak.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Kamu reklám.
3: Nem eszik messze a hal ma a rájától.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
5: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Abból még sose lett baj, ha valamiből baj nem lett.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Sok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótó egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Szivárvány. Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Újra itt vagyunk Makai Hajnalka, Nadin és Marian. Tudjátok mindenre a választ?
7: Nem, mindenre nem.
6: Lottószámot.
7: Sajnos azt nem tudjuk, mert ha tudnánk, akkor már megnyertük volna. Nem, azt igen, az benne van a sorsunkban, hogyha valaki nagyobb nyereményt, vagy egy olyan élethelyzetbe kerül, amikor a szerencse nagyon ott van mellette, és nagyon
6: ott teszi kijött magát. Múlt héten valakinek, ugye? Lóhere és hal.
7: Igen, de tudod, ez azt jelenti, hogy vagy egy olyan életváltása lesz, amiben mindent megkap, vagy szó szerint nyer esetleg a lottón. Ezt én nem tudom garantálni, de az, hogy egy jó időszaka jön neki, azt igen.
6: Na, hát akkor beszélgessünk még egy picit a mantrákról. Például a szerelmi és párkapcsolati boldogságért milyen mantrákat lehet mondani? Hogy lehet kérni?
7: Hogy lehet kérni? Ezt nem kérni kell, ezt tudni kell, ezt is tudod. Magamba tudnom kell azt, hogy én mit akarok a páromtól, attól az embertől, aki ott van mellettem, vagy aki csak időnként van ott velem, de
6: ilyen is van, persze, vagy olyan is van, aki mellett nincsen ki, és pont van, azt szeretnéd bevonzani az igazit, az
7: de
6: ő.
7: De itt nagyon fontos ám az, hogy biztos legyek önmagamba, mint mindennél. Az életünknek minden területén, az egészségünkben, a magánéletünkben, a munkánkban, a szerelmünkben, mindenhol nagyon fontos és azt. Az, hogy én tudjam, hogy én mit akarok. És higgyék el, ez nem mese. Ha én tudom, hogy mit akarok, és elindulok a felé, az úgy van.
6: Tisztában vagyok az értékeimmel, megérdemlem a boldogságot.
7: Ez így van. És ilyenkor el kell mondani, hogy milyen férfira vagy nőre vágyom.
6: Ideális páromat magam.

0: Hoz vonzom.
1: Szivárvány. Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szivárvány. Közben telefonáló van a vonalban, bekapcsolom. Jó napot kívánok, adásban van.
2: Jó napot kívánok, én szeretnék én is kérni önöktől ilyen információt.
1: Jó,
2: van. Horváth Éva vagyok. Mondjam az évszámomat esetleg?
3: Nem, kérjük, nekünk az nem kell, de tessék mondani, hogy kitől szeretné. Tőlem Makai Hajnalkától, Nadintól vagy
2: Mariától? Nekem mindegy.
1: Hát most Makai Hajnalka következik, úgyhogy akkor
2: jó, ő fog
3: önnek. Évának hívják önt, ugye?
2: Igen, igen.
3: Akkor én kirakok önnek egy általánost, jó, ha megengedi nekem, és akkor ebbe megnézzük, hogy mi van benne. Én azt gondolom, hogy minden benne lesz, aminek benne kell lenni. Na nézzük. Ó, az otthonában most olyan dolgok történnek, amit ön nem nagyon szeretne. Büntetésnek érez dolgokat, de ugye tudja, hogy ezeket mindig meg kell oldani. Méghozzá anyagi jellegű. Úgyhogy erre nagyon tessék odafigyelni. Egy olyan ember van ön körül, egy hatalommal bíró ember, aki nem úgy teszi a dolgát, ahogy kellene, úgyhogy tessék odafigyelni, hogy mit enged meg neki, és mit nem, jó? Ebbe változás kell, hogy bejöjjön, de csak akkor, hogyha ön akarja. Aztán itt van, hogy döntést kell hoznia egy nagyon régi ügy miatt, ami régtől nyomja az ön kis lelkét, de hozza meg azt a döntést, és ez valószínű, hogy ez egy szerelemről is szor, vagy legalábbis valami érzelem van benne. Ezt a döntést tessék meghozni, és higgy el, hogy jó lesz.
2: Értem.
3: Sajnos a karmikus útjában itt azt látom, hogy fönnakadások vannak, vagyis a sorsában. Méghozzá, ez biztos nem fog önnek tetszeni, amit most mondani fogok, de sajnos a legtöbb ember azért hazudik önmagának. Sajnos ön is nem látja azt a valót, ami ott van ön körül, úgyhogy tessék tisztán látni, és elfogadni, hogy a dolgok nem úgy vannak mindig, ahogy mi szeretnénk.
2: Mert látni, látom a valót, csak sajnos nem.
3: De akkor ne tessék saját magát becsapnia, hanem tessék látni és megoldani, mert csak akkor tudjuk a problémát megoldani, ha tisztában vagyunk a dolog lényegével. Aha. És én azt látom, hogy ön meg is fogja oldani, de ahhoz az kell, hogy ön is elfogadja azt a helyzetet, amiben van.
2: Értem.
3: Jó?
2: Igen.
3: Aztán itt azt látom még, hogy mi is van itt nekem? Lelke. A lelke az nagyon nincsen helyén, de...
2: Ez így is van.
3: Itt az van, hogy megloptak, megcsaltak, magamra hagytak, most nagyon rosszul érzem magam a bőrömbe. De...
1: Szivárvány. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható. Szivárvány.
1: Ön egy nagyon erős asszony, úgyhogy tessék összeszedni magát, és nem megengedni magának, hogy ön depressziós legyen, jó?
2: Értem.
1: Tessék úgy lefeküdni ma, hogy holnaptól semmi, de semmi problémám nincsen. Ami van, azt holnaptól megoldom.
2: De jó lenne, ha ez így is lehet.
1: De ez így van.
2: Értem.
1: Hidd el, hogy így van. Ez így van.
2: Uh-huh.
1: Jöhet gyerek a családba?
2: Hát nem, az nem. Még egyelőre.
1: Én nem tudom, de én itt látok egy férfit, akinek gyereke fog születni. Hogy ez most ki, azt én nem tudom.
2: Van egy fiam, de hát ő neki már 3 nagy lánya van.
1: Hát akkor lehet, hogy valahol besikeredik önkörül egy
2: gyerek. Jézus Mária, mitek az hiányoznak. most nem hiány.
1: Jó, hát akkor majd azt a gyereket elküldjük valahova, de sajnos most tényleg ott van. És nem sajnos, mert a gyerek születése az mindig szép,
2: hát,
1: és jó.
2: Az rendben van, csak még ők nem olyan.
1: Nézze, én akkor is itt látok egy gyerek érkezését. Ennek a gyereknek mondjuk nem kell megérkeznie, ha odafigyelnek arra, uh-huh. hogy ne történjen meg.
2: Hát ez az ő dolguk, nem az enyém, mert én már túl vagyok ezen.
1: Én azt látom, hogy azért fognak örülni ennek a... Lehet, hogy nem is a gyerekének, hanem valakinek a környezetébe fog születni baba.
2: Uh-huh.
1: Mert ilyen is szokott lenni, csak biztos az ön közeli hozzátartozói között van.
2: Hát nem tudom, lehetséges, de nem
1: ön
2: tudom.
1: Dolgozik?
2: Igen.
1: Na, én itt azt látom, hogy ott történni fog valami,
2: igen?
1: Ami egy kis bosszúságot fog önnek okozni, de ne tessék megéhedni, teljesen jó lesz. Én azt látom, hogy párkapcsolatilag olyan nagyon viharos most az időszaka.
2: Hát, az biztos, hogy nem.
1: De látok itt a jövőbe egy párkapcsolatot önnek.
2: Nem valószínű.
1: Na, tessék. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, de miért nem?
2: Hát azért, mert most már én ezt eldöntöttem régen, hogy...
1: Hát teljesen mindegy, hogy ön mit dönt el. Jönne egy férfi, aki szeretné, papuzsgatná, szeretgetné, mindent oda tenne, és ott is lesz. Szerintem a november.
2: Ilyen még az életemben nem született meg.
1: Hát pedig ott van már ön körül, tessék elfogadni, most miért mond ilyet? Hát, hogyha ennyire lezár, akkor sajnos nem fog összejönni. Én önnek, nézze, ez nincs korhoz kötve. Higgy el, nincs korhoz kötve.
2: Már azt hiszem, hogy erről én végletettem.
1: Na, tessék, hát ugye ez a probléma, hogy mindenki lemond mindenről, nem szabad, tessék elfogadni az élet ajándékát. Nézze, ezt látom önnek, úgyhogy tessék odafigyelni magára, jó?
2: De hát nagyon, van még nagyon jókat kérdése, mondott, megmondom őszintén, köszönöm szépen.
1: Nézze, az életünk az nem csak, nem szabad, vannak rossz dolgok körülöttünk, de azokat mindig meg tudjuk oldani, hiszen mi emberek azért vagyunk itt, hogy meg tudjuk oldani, de higgy el, csak akkor, hogyha neki megyünk. Szembe fordulunk vele, neki megyünk és megoldjuk.
2: Teljes mértékben igazat adok önnek, csak nagyon nehéz.
1: Igen, persze, hogyha főleg, hogyha egyedül van valaki, igen. De ön nem lenne egyedül, hogyha akarná.
2: Hát, nem tudom, mit hoz a jövő majd.
1: A jövő egy pasit hozna, ha engedné. Úgyhogy tessék beengedni, jó?
2: Jó, jó. Valami anyagit tud még mondani esetleg?
1: Én azt látom, hogy anyagiakban jó fog, valami fog önnel történni, ami jó lesz önnek. Egy változásban van pont benne. Itt most nagyon-nagyon fönt-lent van, hullámzik nagyon most a kedélyállapota is, uh-huh. és az anyagi helyzete is, de ha ön stabilizálja magát, akkor higgy el, minden rendben jön ön körül.
2: Jó? Nagyon szépen köszönöm.
3: Mi köszönjük, hogy telefonált, szép napot önnek, viszont hallásra.
2: Viszont kívánom én is, viszont hallásra.
0: Szivárvány. Hobbi Rádió.

0: ocasión, hay hasta el pinche rojo. Eso pinche rojo.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Szivárvány.
3: Volt a zene alatt is egy telefonáló. Mit kérdeztek, vagy kértek tőled, Nadine? Te beszéltél.
4: Igen.
3: Telefonon velük.
4: A következőt, ugye a hölgy azt kimondotta, mondta, hogy én rakjam ki a kedves lányának a kártyát, ma holnap lesz Enikő névnap, és a
3: kislányának
4: a kislányának kérte, hogy nézzük meg, hogy mi várható az elkövetkező időben. Na most ugye, hát ugye a ember hátam mögött én nem szoktam kártyát pakolni, de mondta a hölgy, hogy ott van mellette a kislány, tehát kislány, egy fiatal hölgyről van szó, 25 éves múlt a leányzó, és ugye ezért bele is nézhetünk a kártyájába. Az, amit láttam első körbe, hogy a párkapcsolatával egy kicsit elégedetlen, tehát én stabilnak látom a párkapcsolatot, de mégis itt a hölgy egy kicsit így vívódik. Rögtön nézem itt a többit. Anyagi területen kicsit elégedetlennek látom a hölgyet. Annyi, hogy kiadása voltak az elmúlt időben, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy jelentősebb kiadás mondok, tehát ilyen 50-100 000 forintot megütötte ez az összeg. Az, ami kicsit felbosszantotta, a hölgy párkapcsolat területén fél attól, hogy mintha valaki bejönne az ő párkapcsolatába, egyáltalán nem kell félni. Tehát annyira jónak látom, és én stabil alapokon látom itt a családot. Tehát itt ezen egyáltalán nem kell tartani. Hát egy kicsi baj van itt a hölgyek a gondolkodásával, az Enikőnek a gondolkodásával, és az a nevetséges, hogy saját magának csinál problémát. Tehát, hogyha nincs, akkor gyerünk, reáljunk egyet. Ebbe az emberek, én úgy látom, nagyon profik. Tehát, hogyha nem tudunk teremteni jót, akkor teremtsünk egy kis negatívumot. Hát ezt nagyon szépen megteremtik, csak hát ugye pozitív oldalra kellene. Munkában én úgy látom, hogy a hölgynek jön lehetőség az elkövetkező fél évben, viszont nagyon résen kell lenni, mert az, ami a megbeszélésen történik, egyáltalán nem úgy lesz. Tehát valami új lehetőség van kilátásban, és amikor elmegy egy megbeszélésre, elhúzzák a mézes madzagot az óra előtt, és nem az lesz, amit mondanak, tehát egy kicsit résen kell majd lenni. Na nézzük. Hát gyermek az itt van kilátásban, de mint hogyha a hölgy nem akarja majd beengedni az életébe, tehát egy ilyen mint hogyha falakba ütközne, de rögtön nézem itt a többit, lelki bánatok. Jó, tehát itt egy kicsit, na, azt, amit pont az előbb beszéltünk erről, hogy itt az Enikőnek is a gondolatmenetét helyre kellene pakolni. Nagyon jól gondolkodik, nagyon jól eltervezi a gondolatait, tehát a terveit az agyába. Viszont kivitelezni, hát mi egy kicsit toporgunk rajta, kicsit csináljuk magunknak problémát, kicsit húzzuk az idő, kicsit tologatjuk, holott simán azért mennének itt a dolgok, jó? Tehát erre kellene odafigyelni, nem mások oldalról, nem kell félni dolgoktól, nem kell egyből megijedni. Egészségterületén én problémát nem látok egyelőre, későbbiekben viszont páros szerv, illetve nőgyügyészeti területen oda kell majd figyelni. Munkából adódóan sorsfordulat az ott van.
3: És jó vagy rossz irányban, hogy legalább valami jót is mondja, vagy pozitívumot.
4: Igen. Tehát ott én úgy látom, hogy pozitív irányba fog elmenni, viszont ez nekem mindenféleképpen csak jövő év. Jövő évben kellene itt a hölgynek, tehát egy kicsit nyitottabb szemmel járnia, és én úgy látom, hogyha nem is több pénzért, de mégis valami pluszért, tehát csak mondok valamit, hogy általánosan az emberek ugye keresnek 80-100 000 forintot Magyarországon, tehát hogyha nem is, csak mondok valamit, ugyanannyira a pénzért átmegy egy másik céghez, viszont, tehát nagyobb az előre meneteli lehetőség, jobbak a feltételek, tehát itt nekem például jöhet egy céges telefon, egy laptop, egy céges kocsi, tehát valami plusszal még járhat ez. És mind a mellett én úgy látom, hogy hírnevet is tud szerezni, vagy egy komoly referenciát.
3: Jó? Na hát, kedves Enikő, akkor remélem, hogy hallották az édesanyjával a jóslatokat, vagy üzenetet. Igen.
2: Szivárvány. Hobby Rádió.
3: Kamu reklám.
5: Szia! Te is ezen a vonaton utazol?
3: Kamu reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szivárvány.
5: Marian, te kinek jósolsz?
6: Hát Hajnalka hívott engem fel, és a párkapcsolatát kérdezte meg, hogy jelen pillanatban a párkapcsolata hogy áll. Én azt látom a párkapcsolatában, hogy ebben a fiatal emberrel, hát aki körül én úgy látom, hogy egy másik nő is van, hát ez gondolom, hogy nem egy másik párkapcsolat, hanem a feleség. Igazából egy hullámvasutat látok én itt ebbe a párkapcsolatba. Nagyon jó, nagyon szeretik egymást, jól működnek együtt, amikor együtt tudnak lenni. De azt látom, hogy Hajnalka körül valaki fel fog tűnni, egy másik férfi. Ebből a kapcsolatból szerintem a Hajnalka nagyon ki szeretne jönni, mert egy iszonyatos vívódást látok. Szóval ott szeretné hagyni ezt a kapcsolatot, meg nem is, lelkitársának érzi ezt a férfit. Férfi is iszonyatosan vívódik, ő gondolkodik nagyon, hogy kit válasszon az életbe. Szerintem az a párkapcsolat, az a házasság, amiben benne van, az nem igazán jó. Szerintem ez egy megalkuvás.
5: Ez elég bonyolult egyébként, bonyolult történet, mert akkor, ha jól gondolom, most így szóljatok, igen, ebbe bele, nem tudom, most a hallgató nincs a vonalban,
6: nincs,
5: nem,
6: igen,
5: csak remélem, hogy hallom, majd amit hallja, válaszoltok, igen, hogy ez egy karmikus kapcsolat lehet, hogy ennyire bonyolult, hogy házasságban él a férfi, viszont nem a legjobb házasságban. Ilyen nehezek a döntések ilyenkor?
6: Hát én azt hiszem, hogy ezt úgy gondolom, hogy amikor az ember ilyen szinten találkozik valakivel, hogy nem egy-két hetes kapcsolatról beszélünk, hanem hosszú évekről, és nem tudunk egymástól elszakadni, ez igen-igen is karmikus kapcsolat. Szóval ilyenkor, sajnos az én példámról is tudok beszélni, nehezen tud az ember elszakadni. Tudja a negatív dolgokat, az agyával ezt nagyon jól meg tudja beszélni, de sajnos ilyenkor az embernek a szíve nagyon működik, és ilyenkor látja azt az ember, amikor barátoktól tanácsot kérünk, mindenki rettenetesen nagyon jó flott tanácsot tud adni, mint kívülálló, nincsenek érzelmei a kapcsolatban. Nincsenek érzelmei, és nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én azt tanácsolnám a Hajnalkának, hogy ne zárja le ilyen radikálisan ezt a kapcsolatot. Én úgy látom, hogy színre fog lépni egy másik ember, és akkor sem fog ez ilyen hirtelen menni, hogy akkor ott hagyom ezt az embert, akinek felesége van, és megpróbálok új lapot indítani a másikkal. Itt két síkon fog futni a kapcsolat.
5: Tehát akkor azt mondod, hogy még feladatuk van egymásra, dolguk van egymásra, amit tanulniuk kell egymástól?
6: Igen. Én azt mondom, hogy nem kell ezeket a kapcsolatokat radikálisan lezárni. Nem, én azt mondom, hogy eljön az idő, ez valahol belül. Hiába hallgatunk meg okos tanácsokat, ez igazán bent a lelkünkbe és a szívünkbe fog eldőlni. Egyszer csak jön egy olyan pont, hogy azt mondja az ember, hogy nincs tovább, és tényleg nincs tovább. És akkor számot vetünk, hogy az emberi értékek, hogy mit kapok ettől az embertől, és mit kapok a másik embertől. És én azt mondom, hogy nem mindig a rettenetes nagy lángolása fontos, szóval egy társra vágyik igazából az ember. Én mindig azt mondom, az a fontos, amikor otthon vár egy társ engem. Bármi történhet a munkahelyemen, bármi atrocitás élhet az életbe az emberek által, az a fontos, hogy otthon van egy párunk, oda tudunk bújni hozzá esténként, és meg tudjuk beszélni a problémáinkat.
7: De nem kell ahhoz, hogy ott legyen a szerelem is, és a szeretet is.
6: Persze, ez nagyon fontos, a szerelem iszonyatosan fontos. Persze úgy indul egy kapcsolat, de mondjuk, hogyha hosszú távon nézzük, szóval szerelmes az ember, ugye nagyon ritkán vagyok 5 évig, 7 évig, 8 évig.
7: De utána is kell az összetartozás, az a mély-mély szeretet, ami a szerelemből
6: persze,
7: ki tud alakulni.
6: Persze, mert szeretek oda bújni a másikhoz, szeretem azt, hogy ahogy megsimogat, ahogy
5: de
6: hozzám
5: nem
6: ér.
5: Az a szerelem és a...
6: Ez átalakul szeretetté, szóval... Hát
5: az a jó, ha
6: igen,
5: átalakul.
6: Hát lángolni nem lángolunk, mert akkor mindig egyik kapcsolatból sétálunk a másik kapcsolatba, mert akkor keresgélünk, ki meddig van kalibrálva szerintem.
5: Hát igen, 2-3 év.
6: Igen.
5: Hát egy szerelem addig tart, ugye a lángolás
6: tudom.
5: A magas fokon, utána pedig...
6: Nem tudom, hogy ezt...
5: Utána kéne...
6: Szóval erre van egy recept, hogy ki. Szerintem van, aki tovább is tud.
7: És hogyha valaki már 6 éve szerelmes?
5: Nem, ezt női magazin
6: igen.
5: vezetek, tehát én ilyeneket olvasok, úgyhogy ott láttam, hogy 2-3 év, amíg ez a kémiai reakció. Hát persze lehet 6 év is, remélhetőleg lehet 20 év is, vagy akár 50 év is, hát az lenne az igazi,
7: nem? Az nagyon jó volna. Én azt nagyon tudnám értékelni.
6: Én igen, és hát ez korosztály, amikor az ember azt mondja, hogy X idős vagyok, van egy vagy két gyerekem, és akkor az ember tudja, hogy mit szeretne. Szóval nem sietünk sehova, nem gyereket szeretnénk szülni. nem egy új családot, igen, hanem egy társat szeretnénk magunknak. Szóval igazából, nekem is én magam, én 45 éves vagyok, nem sietek sehova, szóval van két nagy gyerekem, és úgy érzi az ember, hogy révbe ért az életébe, és igazából egy társat keresek, és annak a hölgynek is, aki az előbb telefonáló vonalba benne volt, hogy párkapcsolat. Szóval én azt mondom, nem szabad elutasítani. Se 60 évesen, se 70 évesen. Szerintem minden korszaknak megvan a maga szépsége. Kész. Lehet, hogy csak 60 vagy 70 évesen már a másik az egyik kezét fog, és jókat sétálgatok, és iszonyatos nagy beszélgetésről szólhat a történet, de én nem hiszem, mert hogyha nagyon egymásra vannak hangolva, akkor szerintem tág a spaletta. Szóval...
5: ez legyen a végszó.
7: Így van. Igen.
5: Olyan gyönyörűen sikerült.
4: Szivárvány. Hobbi rádió. Értünk szól.
8: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobbi rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Szivárvány. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor várjuk önöket a készülékek elé és a telefonok elé. Köszönjük szépen a figyelmüket. Marian, Makai Hajnalka, Nadin és én, Jakab Enikő beszélgettünk. Nagyon szép napot, hetet kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.
2: Minden,
1: szép
2: hallásra. Napot, minden jót hallásra. Mindenkinek.
0: Szivárvány. Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Világjáró
5: a Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
6: a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken, marad a változékonyabb, ősziesebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 000 vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitás Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszelt akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladék. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnapló könyvecske került. Eleinte több lesz a felhő, de napközben a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias légmozgás, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már napos, száraz időre van kilátás, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok lesz.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 18-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 23,6 fokot mutatnak a hőmérők. Diana nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon takarítási világnap, rokkantak világnapja van. A mai nap...

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
2: Szeptember 18-án köszöntjük Diana nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Diana név görög-római eredetű, a görög Artemis hold és vadászistennő latin neve, jelentése pedig ragyogó, a név becézése. Dia, Diácska és Dianka jeles viselői, Detre Diana, sokszoros magyar bajnok szörfőző, olimpikon, Pó Diana, műkorcsolyázó, Diana Velszi hercegné, Diana Ross, énekesnő, valamint ön, kedves Diana. Ezen a napon köszöntjük még a Diánákon kívül a Főbe, József, Metód, Richard, Ricarda, valamint Timur nevű hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szeptember 18-a van. A Rokkantak napja ez Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. 1709-ben született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. 1922-ben felvették Magyarországot a Népszövetségbe. A kis zenekar letörli a make-upot. 1909-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő. 1970-ben meghalt Jimi Hendrix, amerikai blues gitáros, énekes, illetve szerző. 1851-ben ezen a napon jelent meg először a New York Times.
0: Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekes dolgok történtek. Nagyon korán, 52-ben kezdünk, szeptember 18-án megszületett Trajanus római császár, aki 98-tól 117-ig uralkodott és üldözte a keresztényeket. Most aztán ugrunk egy nagyot 1709-re, szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár készítője. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 18-án született Gábor Jáni Szabó Kálmán festő és grafikus. Lépjünk át a 20. század elejére, 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson volt. A Garbo művész nevet vette fel, és egy magas nyakú pulóver félére is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, amivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte, az isteni jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor itt csak ifjú szépségére emlékezhet. Leghíresebb szerepei az Anna Karenina, a Walewska grófnő és a Ninocska. Folytassuk 1916-tal, szeptember 18-án született Simándi József operaénekes. Mindössze egy évet lépünk előre, 1917-re, ugyanis szeptember 18-án született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Folytassuk 1922-vel, szeptember 18-án felvették Magyarországot a Népszövetségbe. Következő időpontunk 1971. szeptember 18-a, amikor a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amelyik klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, a helyszín a svájci Montreux volt. A zenekar az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. szeptember 18-a a Rokkantak napja Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
6: Hobbi rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kanci Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
2: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: 2026. szeptember 18-a péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 1-től 3. vers. Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Elmélkedés. Lukács evangélista bepillantást enged Jézus mindennapjaiba a mai evangéliumban. Jézus járja a városokat és falvakat, hirdeti az Isten országát, tanítványai vele vannak, és velük együtt néhány asszony is, akiket meggyógyított, és akik most szolgálatukkal támogatják őt. Csendes jelenlétük mögött mély hit és hála rejlik. A felsorolásban feltűnik Mária Magdolna neve, akiből 7 ördögöt űzött ki. A többiek, Johanna és Zsuzsanna, számunkra ismeretlenek, de Jézus számára fontosak. Nem ők állnak az események középpontjában, nem tanítanak, nem indulnak misszióba, de az életükkel tanúságot tesznek. Az evangélium így mutatja be őket, szolgálnak Jézusnak vagyonukból, életükkel, jelenlétükkel. A tanítvány esetében nem a szereplés, hanem a hűség számít. Vannak, akik nem a szóval, hanem a szeretet csendes tetteivel hirdetik az evangéliumot. Ők az egyház rejtett oszlopai. Sokan közülük nők, családanyák, idős emberek, akik nem látszanak a világ színpadán, de Isten látja cselekedeteiket, értékeli szolgálatukat. Jézus elfogadta az asszonyok támogatását, nem csak megengedte, hanem méltányolta. Aki szeret, az ad, és aki ad, az valójában Krisztus útját egyengeti. Néha épp az ilyen csendes tanúságtétel a leghatásosabb. Uram Jézus Krisztus, hálás szívvel gondolok azokra az emberekre, akik csendben, láthatatlanul, mégis hűségesen szolgálnak téged. Adj nekem is olyan lelkületet, amely nem a dicséretet várja, hanem az alkalmat keresi, hogy jót tegyen. Taníts meg szeretni tettekkel, és add, hogy ne a világ elismerése legyen a célom, hanem a te örömöd. Segíts, hogy szolgálatom hálából fakadó válasz legyen a te irgalmadra. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb műszerek nélkül is észlelhető a 2-es erősségű rengés.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobbi Rádió. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1847-ben Kopácsi József herceg prímás és mecénás halála Esztergomban. Az 1825. évi országgyűlésen az első főpap volt, aki alapítványt ajánlott a Magyar Tudományos Akadémia javára. Több templomot és iskolát alapított. Nevéhez fűződik a tanítóképzés megindítása Veszprémben és Esztergomban. 1922-ben a Népszövetség közgyűlése Magyarországot egyhangulag felvette a tagjai sorába. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Zene után folytatjuk.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult idő várható. A jelenlegi hőmérséklet 23 fok. 18 és 26 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 23 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 60% körül alakul, ami kellemes érték. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt, csapadék nem várható. 318 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 23 km/h is lehetnek. Holnap szombaton borult idő várható. 17 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nap nagy részében napos idő várható. Csapadékra nem számíthatunk. 337 felől enyhe szellő érkezhet. A legerősebb széllökések akár 22 km/h is lehetnek. Hétvégén erősen felhős lesz az ég. 18 és 28 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 284 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 12 km/h. A széllökések elérhetik a 27 km/h. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. 13 órától kezdődik a Szemfüles című műsorunk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
2: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hőben a táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatásuk után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre. Ma még felhős lehet az ég, de több órára előbújhat a nap, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél is megélénkül. Délután 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Északnyugaton hűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb időre számíthatunk. Holnap megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több zápor, zivatar tarkíthatja a napot. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljó új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.

0: Várjuk egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák. Érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
8: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A természet szeretete mindannyiunk számára elengedhetetlen, hisz mi is a természet részét képezzük. Ezért is fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre. A mai műsorunk első részében pont erről fogunk beszélgetni. Az Őrségi Nemzeti Park egyik munkatársa látogatott el hozzánk, és sok információt hallhatunk a Miénk itt a Rét programról. A második beszélgetésünk Sárváron a Szent László Katolikus Iskolában lett felvéve. A táborvezető beszélgetett velem az éppen zajló állatvédelmi táborról, ahol mi is részt vettünk a szemléletformálásban. Műsorunk végén egy sorstársunk és kísérője szólal meg és tart élménybeszámolót az egyik kirándulásunkról. Bízunk benne, hogy őket hallgatva egyre több sorstársunk fog csatlakozni rendezvényeinkhez.
7: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
8: Egy fantasztikus kétnapos rendezvényen vagyunk túl, valahol a Kőszeg határában. Az volt a rendezvény címe, hogy...
9: Miénk itt a Rét.
8: És akitől ezt a választ kaptam...
9: Kóródi Blanka vagyok, természetvédelmi terület felügyelő.
8: És éppen nem volt semmi dolgod, és ott lebzsettél velünk a réten.
9: Majdnem lehet ezt így nevezni. Igazából túl sok dolgom van, és mindenütt vagyok, és azért álltam meg a ti állomásotokon is, hogy egy kicsit meghallgassam, hogy megy itt a feladat kiosztás, hogyan veszik a gyerekek itt a játékokat, hogyan örülnek a kutyáknak. Igen, ezért vagyok itt.
8: És igaz, hogy 19 az egy hiány 20?
9: 19. alkalom, jól mondod.
8: Olyan régóta megszületett ez az ötlet. Alapvetően miről szólt ez a program?
9: Ez a Madarak és Fák napja alkalmából megrendezett városi rendezvény, tehát elsősorban Kőszeg városának gyerekeit, családjait várjuk ide a rétre, és egy olyan ötlet kapcsán született ez meg, hogy itt van nekünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében ez a csodálatos, sok hektáros rét, nem nagyon ismerik az emberek. És dr. Németh Csaba igazgató úr volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk ide behozni az embereket, és mutassuk meg nekik, hogy milyen természeti értékek vannak. Nagyon bejött ez a dolog, és azóta, hogy minden éven kijövünk ide a rétre, mindig nagyon elégedett, mindig jókedvű emberekkel találkozunk.
8: Hát azt láttam már reggel a fejtágítón, vagy hogy hívják ezt az indítót reggel, ki hova megy, mi a feladattal, hol vannak az eszközei. Hát ez már egy fantasztikus jó hangulatban kezdődött, és nem tudtam értelmezni a dolgot, hogy egy rét az alapvetően nem arról szól, hogy van rajta egy út, vagy gyalogút, vagy bármi, de ha meg nincs, akkor meg hogy találnak oda az emberek egyik állomástól a másikra? Kiskör, nagykör, mindenféle ilyen csúnyaságokat mondtál, aztán utána jöttem rá, hogy igazából az asztalunk alatt is le volt kaszálva a fű. Tehát ti valahogy így oldottátok meg az útvonalat?
9: Igen, a rét tengerébe belekaszáltatunk minden éven egy útvonalat, és az alapján vezetjük az embereket, hogy merre menjenek. Van 10 állomás, 7 állomás a nagyobbik körön, 3 állomás a kisebbik körön, nem mindenki vállalja a másfél kilométeres hosszú nagy kört, az ő számukra csak egy pici játszási lehetőség van, de ők is megízlelhetik azt, hogy milyen érzés a réten lenni.
8: Én falusi gyerek vagyok, imádtam azt a gyógynövény illatot, hát még nem széna illat, de a fű, kaszált fű illata tényleg fantasztikus volt, és ezt ki kell próbálni mindenkinek.
9: Igen, nem is okoz gondot a gyerekeknek az, hogy fetrengjenek a fűbe, és játszanak, és szaladgáljanak. Nagyon élvezik.
8: A két vakvezető kutyánk is írdatlan jól érezte magát, annyit futottak, mint még soha. Szerintem nagyon jó hangulatú volt a mi állomásunkon is a feladat végrehajtás, és most eszembe jutott egy nagy ötlet, majd megbeszéljük, hogy az ötletért mennyi pénzt kérek. Jövő évben a 20-at, mint jubileum, úgy kellene lekaszálni a területet, és úgy elrendezni az állomáshelyeket, hogy mondjuk egy léghajóból vagy sárkányrepülőből föntről rá lehessen nézni.
9: Nagyon jó ötlet, én is szeretek repülni, úgyhogy fogom javasolni, hogy legyen. Egyébként drónnal néztük meg egy-két éven föntről a rétet, és olyan jól néz ki, hogy lehet látni, ahogy vezeti az ösvény az állomásokhoz az embereket.
8: Na, látod, már megint kitaláltam valamit, amit valaki kitalált. Így gazdagodjak meg. Na, tényleg a természet közelsége az nagyon fontos, visszatérni az embernek a természethez. Egy autózajt nem hallottunk, de annyira jó volt, gyönyörű, csodálatos időben, úgyhogy nem tudom, hol van protekciótok időjárás elvtársnál, de sikerült jót rendelni.
9: Hát erre most mit is mondhatnék? Hát igen, sikerül mindig úgy, hogy valamennyit a két napból, mert két nap rendezzük meg mindig ezt a rendezvényt, és hogy mindig legyen azért valamennyi jó idő.
8: Hát valamennyi volt.
9: Most végig jó idő volt, úgyhogy tényleg nagyon szerencsések voltunk.
8: Ez az Őrségi Nemzeti Park, ez, van ez a rét itt Kőszeg mellett, de alapvetően a székhely, a központ az nem itt van.
9: Őri Szentpéteren van a székhelyünk az Őrségben. De a Kőszegi Tájvédelmi Körzet is az Őrségi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Nincs egy pici talpalatnyi föld sem Magyarország területén, ami ne tartozna valamelyik nemzeti parkhoz. Hát főként a védett területek meg érthető módon valahova kell, hogy tartozzanak, de még a nem védettek is.
8: És itt nagyon érdekes volt, valaki beöltözve tűzpillangónak úgy vezette a gyerekeket az állomáshelyekről, egyikről a másikra, aztán akkor volt breírással kapcsolatos feladat. Az volt a feladvány, hogy az év hüllője a fürgegyék, ugye?
9: Így van. Minden éven igyekszünk annak megfelelően összeállítani a feladatokat, hogy egyrészt mindenféle érzékszerve hassanak, mindenféle érzékszer bevonásával, másrészt meg az év fajait szoktuk elővenni. Idén a nagy tűzlepke volt az év lepkéje, és azért volt ez a beöltözés tűzlepkének, az ovisok is beöltözhettek, meg volt egy felnőtt, aki körbejárt egy jelmezes nagy tűzlepke. Hát ő beszélgetett az érdeklődőkkel, akik kijöttek a rétre. Egyébként meg ti is azért voltatok itt, mert azon töprengtünk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élők iránti érzékenyítést előtérbe helyezni ez alatt a rendezvény alatt, mert hogy most 3 éven keresztül, tavaly indult, ez volt a második év, 3 éven keresztül az Interreg Banex pályázatból finanszírozzuk az itteni játékok megvalósítását, az, hogy ez az egész rendezvény jól alakuljon, rengeteg önkéntesünk van, az önkénteseknek mind a két napon adunk elemózsiát, tehát hogy ne éhezzenek ott a...
8: Na, ezt akartam az előbb belekötni, csak nem tudtam, hogyan, mert mindenféle érzékszervekre hason. A hasunkkal is teljesen rendben voltunk, mert nagyon finom ételt kaptunk.
9: Örülök neki, hogy ízlett nektek is. Ilyenkor elkövetünk mindent, hogy ha már egyszer ennyit segítenek nekünk az emberek, akkor valami apró módon próbáljuk ezt viszonozni, és legalább a feltételek legyenek olyanok, hogy jól érezhessék magukat. A másik pályázat egyébként meg a Naturpark részéről, a Tiny Green pályázat, ami szerepelt ezen a rendezvényen. A kevesebb zöldebb, ez a neve a pályázatnak, tehát igyekszünk minél kevesebb szemetet termelni a rendezvényen. Ezeket az elemózsiákat is üvegtálakba kaptuk. Nagyon kedves volt, aki ellátott minket a szendvicsekkel, mindenkinek vart egy kis motyót, és abba kaptuk a szendvicseket, tehát nem termeltünk még szalvétával se szemetet.
8: Mi is nagyon szeretjük a környezetet, és nagyon vigyázunk rá, és most aztán jövőre is számíthattok ránk.
9: Köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, hogyha jövőre is kijöttök.
8: Mi is úgy voltunk, hogy a szabadidőnket áldoztuk erre a programra, de nem éreztük áldozatnak, igazából tettük a munkánkat, nagyon aranyos gyerekek között voltunk. Félelmetesen érdekes volt, hogy az autista csoport, aki jött, mindent tudtak. Egy vakos totót kellett kitölteni, Tamás tartott nekik egy kis előadást, én utána totóztattam őket. Nem kellett a három megoldást, lehetőséget felolvasni, mert azonnal tudták, hogy mi a helyes válasz. Hát az autisták azok maga egy csoda, hogy vannak dolgok, amit hát jobban érdekli őket, mint az egyszerű hétköznapi embert, és ezt be is tudják bizonyítani, mert vissza tudják adni az információt nagyon hamar. Úgyhogy többféle sérültségi csoport volt a gyerekek között is, ugye? Főleg az első napon.
9: Igen, igyekeztünk még ilyen módon is az érzékenyítést kidomborítani, mert hogy olyan a dr. Nagy László gyógypedagógiai intézményből olyan gyerekek érkeztek, akik valamilyen módon sérültek.
8: Fantasztikus volt. Kívánom, hogy jó időtök legyen jövőre is, meg rengeteg sok-sok önkéntes, és ilyen hangulatba zajlódjon a következő éves rendezvény is, mint ez a mostani.
9: Köszönjük szépen, és nektek külön köszönjük, hogy eljöttetek, és időtöket és energiátokat adtátok ahhoz, hogy jól sikerüljön.
7: Ez a Szemfüles.
8: Egy táborban vagyunk, ugye az egyesületünknek egyik fő profilja a szemléletformálás érzékenyítés, és így kerültem össze a következő kedves hölgyel, akit megkérek, hogy mutatkozzon be.
10: Lovász Adriennek hívnak.
8: Nem titok, hogy Sárváron vagyunk. A
10: Szent László Katolikus Iskolában, így pontosan, van, pontosan. Igen.
8: És ez a tábor, ez milyen tábor?
10: Ez egy állat- és teremtésvédelmi tábor. Ennek a tábornak a célja az, hogy a gyerekeket a szemléletformáláson, az élménypedagógia módszerével, a gyakorlatiassággal tanítsuk, érzékenyítsük a teremtett világ iránt a felelősségüket. Tulajdonképpen ez a tábornak a célja, hogy a felelősségvállalásra, a tudatos gazdálkodásra, a tudatos környezet formálásra és a szerepvállalásra tanítsuk őket.
8: Gyönyörűen mondtad. Én magam sem mondhattam volna szebben. Évek óta járunk ide-vissza hozzád. Valahol, valamikor egyszer hajdanában találkoztunk, és azóta ez a kapcsolat így működik. Voltál egyszer nálunk az irodában, emlékszem rá, székjogát csináltunk. A látássérülteknek hát az is egy fantasztikus program volt, mert hogy te tanár vagy itt az iskolában, ugye?
10: Igen, én tanítónőként dolgozom itt az iskolában, de nagyon sok olyan módszertani képzésen vettem részt, és ez formálta tulajdonképpen, hívta létre a tábort is, amiben én másfajta módszereket és módszertanokat tanultam, és hozzám nagyon közel állt az állatasszisztált foglalkozás vezetés és az állatasszisztált terápiáknak a módszertana, a lelkülete, a kapcsolat és a kötődés, és mivel én is dolgozom állatokkal, saját kutyával vagy lóval, végigkísérte a gyerekkoromat az állatokkal való kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy olyan út a gyerekek, ez egy olyan nyelv, egy olyan univerzális nyelv, amivel megnyitható a gyermeki lélek, és sokkal könnyedebben formálható, sokkal könnyedebben motiválható, és egy élményszerű tanulást ad a gyereknek, ami azt gondolom, hogy maradandóbb élményt ad. Tehát én tanítónőként vagyok itt most jelen a táborban, de nyilván az állatasszisztált foglalkozások pontosan ezért kapnak ekkora szerepet, mert azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is valahogy így kellene tanítani és átadni a tudást a gyerekeknek.
8: Nagyon szívesen jövünk ide mindig, mert annyira nagy pozitív érzésekkel megyünk innét el. Úgy tudom, tegnap vadászkutyával voltak, ugye?
10: Igen, ez egyébként nálam egy érdekes téma, és ez még bennem is billeg. Most először voltak vad és nyomkövető kutyák a táborban, és kicsit arra próbált rávilágítani az előadónk, hogy az az ökoszisztéma és az az egyensúly, ami felborult a csúcsragadozók kivonulásával, kiirtásával a rendszerből, a fenntarthatóság szempontjából mégiscsak valamilyen csorbát szenvedett, és valahogy egy kicsit a gyerekeknek erre próbáltunk rávilágítani, hogy az ember, mint csúcsragadozó, milyen károkat tud okozni, és milyen felelősséggel tartozik a teremtett világ iránt, és tényleg, ahogy a tegnapi előadónk is megfogalmazta, hogy mindent lehet jóra is és rosszra használni, attól függ, hogy kinek a kezében van ez az eszköz. Számomra is egy nagy tanulság volt a tegnapi nap kapcsán, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni, pont azok miatt az embernek, ami miatt előtte az ember valamilyen kárt okozott a rendszerben, vagy valamiért sérült. Úgyhogy egy nagyon érdekes előadás volt, és minden alkalommal, minden típusú kutyáról, kutyával találkozva, akár a ti kutyáitok, mint segítő kutyák, akár ők, mint munkakutyák, nagyon-nagyon szemléletesen mutatják be azt a kapcsolódási lehetőséget, amit az állat és az ember között egy segítő kapcsolatban, vagy egy egymást támogató kapcsolatban jól működhet, és nagyon fontosnak tartom én azt, hogy a gyerekekben is ezt a szemléletet erősítsem, hogy kapcsolódni, és hogy a kapcsolatokból mennyire sok színes együttműködés tud lenni. A tábor tulajdonképpen annyira szép, ahogy formálódik, és ezt igazolja vissza, hogy a gyerekek már egymás között is teljesen másképp kapcsolódnak és viselkednek, tehát hogy már itt a táborban visszahatnak egymásra ezek a dolgok.
8: Ez tényleg így van, mert egyetlen egyszer nem kellett egy gyerekre se rászólni, hogy hallgass, ide figyelj, én szeretnék beszélni, iszonyat fegyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Igaz, hogy ez egy tábor, de nem azt mondom, az iskolai fegyelem megvolt, nem kellett betartani, mert ők ezt maguktól tudták. Tehát tényleg azért mondom, hogy szívesen jövünk, mert nagyon jó ez a gyerekanyag, aki itt van a táborban. Hát azért van tapasztalatunk, én is már 10 pár évet csinálom ezt a munkát. Nagyon nem mindegy, hogy hova megyünk, és ennek a tábornak tényleg van létjogosultsága, van eredménye. Akármikor hívhatsz nyugodtan, jövünk szívesen máskor is. Gyerekekkel hogy vagy nehéz feltölteni a létszámot?
10: Az előző gondolatodhoz csak azért kapcsolódnék még vissza, egyrészt nagyon köszönjük a visszajelzést, és örülünk, hogy ti, mint előadó, így értékelitek akár a mi munkánkat, akár a gyerekeknek az együttműködését vagy a kapcsolódását. És csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon pozitívan éljük meg, hogy a városban, a vonulásnál megdicsérnek bennünket, boltoknál, étteremben, ahol eszünk, mindenhol megkapjuk a dicséretet, és egy kicsit azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy nagyon jól működik a gyerekeknél a pozitív megerősítés. Tehát olyan trükkökkel, olyan kis apró dolgokkal motiválva őket, hogy abszolút maguk tartják be, sőt egymás figyelmét felhívják a szabályokra, és nyilván, mivel ez egy érzékenyítő tábor, és cél az, hogy az érzelmi intelligencia szintet növeljük a gyerekeknél, én úgy látom, hogy magas érzelmi intelligenciával érkeznek a gyerekek már a táborban, tehát könnyű velük dolgozni, és minden alkalommal, minden nap folyamán történeteken keresztül is dolgozunk fel, élménypedagógiai módszerekkel is dolgozunk fel különböző konfliktus helyzeteket, történeteket, meséket, amivel még inkább mélyítjük, vagy sokszor előkészítjük az előadók munkáját. Tehát mielőtti ide érkeztetek, elhangzott egy történet, abból kiszedtük azokat a dolgokat, a gyerekek fogalmazták meg azokat a dolgokat, amik fontos szempontok lennek, és a másik, hogy nagyon-nagyon gyakorlatias a tábor, tehát mindent a saját bőrünkön. Tehát amikor érkezik egy előadó, akkor ezt megelőzik különböző szituációs helyzetek és gyakorlatok ahhoz, hogy az előadó is jól érezze magát. Hétfőn sólymász volt, nem veszélytelen sokszor az, amikor ahogy érkeznek, és hogy mindenből adódhat baleset. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos szempont az balesetvédelmi szempontból is, hogy a gyerekek érzékenyek, ugyanakkor csendesek, vagy az önkontrollnak olyan szintjén legyenek, hogy tudják a szükségleteiket, vagy a kérdéseiket, vagy éppen amire irányul a figyelmük, azt egy kicsit kordában tartani. Úgyhogy nagyon örülünk, hogyha ti ezt így élitek meg. És a válasz a másik kérdése pedig az, hogy azért van könnyű dolgom, mert azok, akik egyszer voltak a táborban, azok, amíg az életkor lehetővé teszi, ők jönnek vissza.
8: Még ki nem öregednek.
10: Igen, és hogy akik viszont kiöregedtek, ők most már segítőként akarnak visszajönni, tehát hogy így valójában ki sem öregednek a táborból, hanem így táplálja magát, és azt gondolom, hogy ebben az a szép, meg az a jó, hogy elindul egy jó folyamat, és hogy nagyon sokan csatlakoznak hozzá, és hogy ez egy olyan láncolat lesz, ami tulajdonképpen a cél volt. Tehát az volt a célom, hogy láncolatot, kapcsolatokat építsek ki, kapcsolódjunk egymáshoz, vigyék tovább önállóan, és annyira jó, amikor jönnek vissza már segítőként, vagy akár elmennek egyedül a menhelyre is, és adományoznak, vagy figyelik, szemmel követik egy menhelynek az életét, és amikor szükségük van segítségre, segítséget nyújtanak, és ott vannak a háttérben. És ezt itt köszönöm a szülőknek is, a gyerekeknek is, és nyilván nektek, akik nélkül nem jöhetett volna létre, hogy érdekesebbnél, érdekesebb, élményszerű programokkal jöttök és színesítitek a tábor életét.
8: Igazi ember palántákat neveltek itt a táborban.
10: Igyekszünk.
8: Nagy elvel.
10: Igyekszünk.
8: Nem is rabolom tovább az időt, mert hogy pörög a tábor, tovább menni kell. Nekünk is vissza kell utazni Szombathelyre. Köszönjük ezt a sok okosságot, amit elmondtál. Meg egyáltalán az, hogy vagytok ezeknek a gyerekeknek.
10: Jövőre, ugyanekkor, ugyanígy. Szeretettel várunk benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
7: Ez a Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei Egyesületének magazinműsora.
8: 2 ifjú fiatal ember van nálam most az irodában. Egy nevet kérek szépen a balra tőlem lévő fiatalembertől.
11: Molnár Mihály.
8: És akkor jövünk a jobbra.
12: Gyurica Jordán vagyok, üdvözlök mindenkit.
8: Hát ez a 2 kedves fiatal ember most már alkalmanként csatlakozik hozzánk, Jordán tagtársunk, Mihály viszont kísérő, és szeretnék érdeklődni tőlük, hogy mondjuk egy utolsó programunkon, vagy egy azt megelőzőn, hogy érezték magukat, hol jártatok velünk, Jordán?
12: Jártunk például Kisfaludon, ami nagyon tetszett, 2 helyszín, ami jó volt, volt egy biogazdálkodásos, és volt egy állatfarm. Az állatfarmom életemben először etettem kengurut, és bementem közéjük. Én, aki félek az állatoktól.
8: Ezt tanúsíthatom, retteg a kutyáktól, macskáktól, mindentől.
12: Nagyon jó élmény volt, és életemben először szamarat is etettem, és nagyon élveztem, ugyanis állatsimogatásban is részt vehettem. Volt érme, nyomás, úgyhogy emlékem is van róla. Kedvenc állatom a kapibara, az egyik, ami az érmén is szerepel. Remélem, hogy lesznek még ilyen programok. A biogazdaságban pedig meg tudtam szagolni a növényeket, megtapintani. Ott a kedvencem a levendula és a menta volt.
8: Kóstolgattál szörpikéket?
12: Egyet, igen, levendula szörp.
8: Van egy nóta, amivel éneklik, hogy vágtam a kezem, fügefa levelet tettem rá. Hát fügefa levélnek gyógyító hatása van, de hogy szörpöt is készítenek belőle, ezt én most tapasztaltam meg először, de nagyon finom volt. Megkóstoltad?
12: Sajnos arra nem volt lehetőség, de szívesen megkóstolnám bármikor.
8: De nem azt mondod, hogy megittam előled?
12: Nem, nem.
8: Na megnézzük, hogy Misi hogy érezte magát.
11: Én az állatformot emelném ki, szerintem az volt a legnagyobb szám a kirándulásban, és ami szerintem különleges volt, hogy tényleg meg lehetett simogatni az állatokat, ami szerintem látássérültek számára kifejezetten jó volt, és nagyon jó lehetőség volt.
8: Hát fizikai kapcsolatba kerülhettek az élőlényekkel.
11: Igen, abszolút, abszolút. Én is megsimogattam őket, úgyhogy nekem is...
8: Mármint a látássérülteket, vagy az állatokat?
11: Az állatokat. Nagyon Jordánt kísértem igazából, illetve még az egyik barátunk tartott velünk. Be is lehetett menni a ketrecbe, ugye a gondozó által, azért ott volt velünk. Kengurók, lámák, kapibarák, nyulaktól kezdve gyűrűsfarkú majmokat is láthattunk, őket csak kívülről, már őket is szívesen megsimogattam volna. Szóval szerintem fantasztikus volt összességében.
8: Te vizuálisan is érzékelted a területet. Milyen ez a park?
11: Lényegében egy nagy kört lehet lesétálni ebben a parkban. Igazából egymás után vannak az állatok, tehát nincs olyan nagy távolság így a ketrecek között. És valamennyire el is van osztva, mert például akkor a lámák azok külön voltak hátul, mi először a kengurukkal találkoztunk, illetve különböző madarak voltak, az pedig a túloldalon. És ki van táblázva, ha van ott kísérő, fel tudja olvasni, hogy pontosan mit látunk. Nekem sem volt mindig egyértelmű, hogy milyen állattal találkoztunk. Nagyon sokféle volt, illetve meg is lehetett őket etetni egyébként, ami egy kifejezetten egy külön élmény volt még.
8: Tehát egy nagy élménnyel gazdagodtál.
11: Abszolút, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Jó volt az idő is szerintem, úgyhogy az igaz, hogy azt hiszem előző nap esett, úgyhogy nagyon kicsit sáros volt a ketrecben.
8: Még aznap reggel 8-kor is esett, és mi 10-re értünk oda.
11: De nem volt megérte, ezért egy kicsit összekoszolni a cipőt, mert tényleg egy élete szóló élmény volt. Örülök, hogy ott lehettem.
8: Itt poénkodni akartam a kapibarával az előbb, hogy Jordi megsimogatta, és hogy tudod, miért nem kell félni tőle? Mert a kapi barát.
12: Nagyon jó. Én nagyon élveztem amúgy, életemben először etettem ilyeneket, régen kiskoromban kecskéket etettem dinnyehéjjal, bárányokat, ez mind szálkon volt. Meg volt egy olyan élményem Veszprémben, hogy az unokatesóim apukájának a puputeve bekapta az egész combját. Úgyhogy egy nagy sikítást hallottunk, és hát láttuk a combját a puputeve szájába.
8: Hát pedig a teve nem is húsevő.
12: Hát igen, ezért volt furi a történet.
8: Pénteken is itt bejártatok nálunk, az Egyesület hagyományos hóvégi klub délutánját tartottunk, Marika mami megint alkotott egy fantasztikus kis tarhonyás húsit, most legutóbb. Én meg voltam lepődve, hogy itt látlak benneteket, hisz azért ezt megbeszéltük, hogy a korosztály azért eléggé idős, előre haladott állapotban vagyunk, de nagyon örültem nektek. Jordi, hogy érezted magad?
12: Számomra ez volt az első klub délután. Én nagyon jól éltem meg, főleg, hogy volt egy fiatal taktárs, akivel megismerkedhettem. Kiderült, hogy egy az érdeklődési körünk, a filmek világa, videó, és egyéb ehhez tartozó dolgok. Nagy meglepetés volt. Volt ismerős is, tarhonyás hús is nagyon jó volt, utólag is köszönjük szépen. Jó élményekkel mentem haza, és szeretnék továbbra is részt venni rajt.
8: Hát szeretettel várunk minden egyes alkalommal, és most átnyergelünk akkor Mihályhoz, mint kísérő, te is itt voltál.
11: Igen, én is először, így ennek folytán. Nagyon jó volt a légkör, bár igen, kevés fiatal volt, ezért is gondolkodtam, hogy főleg is, hogy Jordánnal volt.
8: Körülnézte, jó helyen vagyok-e?
11: Igen, bár ennek ellenére el tudtam beszélgetni idősebbekkel is, sőt, kifejezetten jól elbeszélgettem az egyik itt lévő taggal, úgyhogy a végén már tényleg nehezen is akartunk hazamenni, mert nagyon jó beszélgetésbe folyamodtunk, jó témát talált. látunk. Én is azt tudom ajánlani minden fiatalnak, hogy érdemes eljönni, akár idősebbekkel, akár más fiatalokkal meg tud ismerkedni, mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon jó légkör, és nagyon-nagyon kedvesek itt az emberek.
8: Köszönöm szépen, ez itt a reklámhelye volt. Visszatérünk Jordihoz megint, már lassan elfárad a kezem, ide kapom, oda kapom. Jordán barátom hozott nekünk bizonyítványokat pénteken, mert hogy ő egy tanfolyamot végzett, jó mondtam?
12: Igen, igen. Egy tanfolyamot végeztem, én Gyurica Jordán vagyok, 24 éves, szombathelyi lakos, és...
8: Még nőtlen?
12: Még nőtlen. És elvégeztem egy kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot a Masszőrim mellé. Az egyesületben szeretnék fiatalokat megszólítani különféle rendezvényeim által, amire invitálok mindenkit, mert nagy meglepetésekre lehet számítani. Köztük az első rendezvényünk is hamarosan meg lesz tartva.
8: Hát ugye, vagy Mihály éppen, vagy Misi elmond, mondhatom, hogy Misi?
13: Nyugodtan.
8: Köszönöm. Misi is említette, hogy azért kevés volt a fiatal, és ezen próbálunk dolgozni, mégpedig len úgy elsősorban, hogy külön programot szervezünk, 10-12 fő részére, meghívásos alapon elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nagy reményekkel nézünk elé, rengeteg jó ötlettel jött Jordán, itt előírogattál nekünk programokat, helyszíneket, mindent, egyelőre így bent kezdünk az irodában. Valamit titkot eláruljunk az elsőről?
12: Elárulhatunk persze. Egy társas játék est lesz, zenefelismerős, a játék nevét nem leplezem le, azt majd megtudjátok. Egy zenefelismerős társasról van szó, ami látás sérülteknek, vakoknak kifejezetten jó lesz. Szkennelgetni kell majd, felismerni és korongokat rakosgatni. Egyelőre ennyit mondhatok.
8: Azaz est azért majd délután lesz, mert hogy mindenki hazajuthasson. Elkezdjük felmérni a helyzetet, kik azok a tagok, akiket érdekel ez a dolog, akik vevők lennének rá. Hát bízom benne, hogy meg tudjuk tölteni a termet. Ha nem is lépünk egymás lábára első alkalommal, de az a cél, hogy a közeljövőben a fiatalok egymásnak mondják el az élményeiket, ahogy itt most tőletek is hallhattuk, hogy jól éreztétek magatokat. Reméljük, hogy ilyen hírek mennek majd kifele a programról, és akkor párhuzamosan a megszokott programjainkkal elindítunk egy új irányvonalat, kirándulásokkal, közösségi programokkal, megpróbáljuk a fiatalokat is behúzni a közösségi élet csodás világába. Mert valami ilyesmit tanultál, gondolom én, a közösségszervezésben, hogy miért jó egy közösség részének lenni.
12: Igen, ezeket tanultam, és aktívan részt is veszek a közösségi médiában, és tapasztalom a kommenteket. Van egy csatornám, a Filmverzum, filmekkel is foglalkozok. Egyre csak azt tudom tanúsítani, hogy a fiatal közösség, aki elkezdett így aktívabb lenni a csatornáimon és kommentelgetni.
8: Hát ugye ez az informatikai világ, ez már úgy van, hogy a gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek, mi meg killódunk a sok frissítéssel. Misi, milyen egy látássérült embert kísérni?
13: Jó kérdés.
8: Iszonyatosan nehéz, nagyon unod már.
13: Nem, ezt nem mondanám. Talán az elején kicsit jobban rá voltam feszülve, hogy próbáltam azért jobban figyelni, különösen a járdán, a biciklisekre, járókelőkre. Aztán egy idő után ez már kicsit lazábban. A Jordán egyébként nagyon jól közlekedik, egyedül is tud közlekedni egyébként. Van, amikor telefonon keresztül segítem, például mutatja a telefonján az utat, én meg mondom, hogy akkor most jobbra-balra, de nyilván, amikor ott vagyok vele, akkor egyszerűen csak balra húzom, jobbra húzom, hogy erre-arra menjünk. Egyébként nagyon jó élmény, azért hozzáteszem, szóval valahol elég klasszis.
8: Tessék, az előbb említettem, a telefonnal kezükbe születnek a fiatalok, te vagy Jordánnak a távszem alkalmanként.
13: Kisegítem, hogy nagyon ügyes, hozzá kell tennem. Amikor éppen együtt vagyunk, vagy együtt megyünk, akkor segítek neki, de ha nem lennék ott, akkor is boldogulna. Meg hát ugye attól függ, hogy mennyire forgalmas helyen vagyunk. Mi azért Szombathely, hát vannak forgalmasabb részek. Illetve Jordán megmutatta, hogy már van olyan eszköze, Jordán, hogyha megnyom egy gombot, akkor egy ilyen hangos bemondó megmutatja, hogy most éppen átkelhet, vagy várnia kell. Ezt nem mutatta meg nekem. Ezért is én már annyira nem is kellek ide, hanem már a technika tényleg nagyon sok mindenben segít.
8: Azért elmondom neked, hogy egy vakember sosem lesz teljesen önálló. A technika sok mindenben segít, de a látást nem adja vissza. Úgyhogy nagy szükségünk van rád, rátok. Mindenkinek jó, hogyha van egy biztonságos kísérője. Ha egyszer törvény is engedi, meg a lehetőségeink is az, hogy egy látássérülthöz egy kísérő is csatlakozzon. Társaság miatt is fontos, a biztonság miatt is fontos, meg hát azért gyorsabban haladunk, ha valaki lát is mellettünk.
13: Abszolút. Összefoglalva, nagyon jó élmény. Egyébként nem teher, tehát, hogyha ez lenne a kérdés. Elsétálunk, elbeszélgetünk közben, illetve szerintem ő sok mindent mutatott nekem, amit esetleg nem kaptam volna meg, hogyha így nem találkoztunk volna.
14: Hát akkor ez a barátság egyben egy közös tanulási folyamat is oda-vissza.
13: Szerintem kölcsönös, abszolút. Ő is épít engem, remélem én is tudom valamiben így építeni őt, úgyhogy egymásnak kölcsönösen adunk.
14: Egyelőre az is jó, ha nem rombolod le a közlekedés során.
13: Szerintem nem volt még egyébként. Egyszer télen egy nagy hóba mentünk, akkor emlékszem, volt egy kis esés, de volt egy nagy hó, egy Szombathelyen is, akkor egy kicsit meg kellett valamit csinálnunk. Nem volt igazából akkor sem nagy probléma.
14: Szerintem ezt úgy kellett volna magyarázni, hogy kísértem Jordan, de ő mindenáron hóangyalkát akart mutatni nekem.
13: Lehet akkor.
14: Ugye mennyivel jobban hangzik?
13: Amúgy igen, igen.
14: Na te hóangyalgyártó. Szóval akkor belevágunk, elkezdünk valamit. Többször volt ez már terv, de most eljutottunk odáig, hogy a megvalósítás is a közeljövőben meg fog történni. Egyébként masszírozol is, ugye? Gyúrunk?
12: Igen, igen, gyúrunk.
14: És nagyon tele vagy már kliensekkel?
12: Vannak páran. Idősek, fiatalok, igazából mindenkinek tudom ajánlani, nem csak akinek fáj a háta, meg fáj valami, hanem aki fel akar frissülni. Csinálok svéd masszást, sportmasszást és frissítő talpmasszást is egyaránt.
14: Na jó, szóval akkor a kedves hallgatók közül, ha valaki ilyen igényű tervekkel rendelkezik, nyugodtan keressen bennünket, és össze fogunk közvetíteni benneteket, jó?
12: Rendben, köszönjük szépen.
14: És szívből örülök, hogy itt találkozhattunk az egyesületben, akár pénteken is, vagy akár a kiránduláson, vagy hogy a mai napon is ellátogattál, és nagyon jól összedugtuk a buksinkat, és remélhetőleg, hogy jó ötletek jönnek létre ebből.
12: Én is nagyon remélem, és örülök az együttműködésnek.
14: További szép napot kívánok nektek!
12: Köszönjük szépen neked is!
7: Ez a Szemfüles.
14: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A riportokat Bősze György készítette, vágta és szerkesztette Kopcsándi Gyula. A viszonthallásra.
7: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is.
15: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
16: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
17: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
18: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
19: UK Fever Show.
20: UK Fever Show.
19: UK.
18: Ez a UK Fever Show.
17: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
20: UK Fever Show.
17: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
7: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A Szociális és Családügyi Miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, kötek vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, között a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen-délnyugaton kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen-délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.

0: szervezetek közösen. Mi a kezdetektől fogva részt veszünk abban, hogy mi legyen az adott program, és most már ez tényleg rutinszerűen megy, tehát központilag előre kitaláljuk az adott évi témát, utána a Eurordis munkatársai megcsinálják ehhez a megfelelő arculatot, a központi videót, amit mindenki a saját nyelvére utána lefordít. Azért is gondoltuk a legelső alkalommal, hogy ez február végén legyen, mert akkor február éppen 29 napos volt, és akkor úgy döntöttünk, na, hogy ez aztán tényleg egy ritka nap, de aztán belegondolva abba, hogy ez a szökőnap, ez csak 4 évente lenne, ezért változtattuk úgy, hogy maga a hivatalos világnap az február utolsó napja, és a rendezvényeket az ahhoz legközelebbi hétvégén szoktuk szervezni.
1: Az idei rendezvény időpontja február 24-e, és a helyszíne Szeged, és a témája?
0: Most 2 fő téma van. A nemzetközi fő téma az a híd képzés a szociális ügy és az egészségügy között. Ez azért nagyon fontos téma, mert az egészségügyben a ritka betegségek fogalma az már elfogadott. De a szociális ügy az körülbelül ott tart, mint ezelőtt egy 30 évvel az egészségügy, amikor az egészségügyben dolgozók azt mondták, hogy én, mint orvos, foglalkozom a szívbeteggel, a tüdőbeteggel, mindenféle beteggel, miért kell akkor ez a ritka beteg fogalom, hiszen én nem teszek különbséget a betegeim között. Ezzel szemben a gyakorlat ugye azt mutatja, hogy mivel a ritka betegségekről nincs elég információ, ezért hiába próbál az orvos a legjobb tudása szerint ugyanúgy foglalkozni vele, mint egy gyakori beteggel, mert nem tud. Az információ hiányában nincs hozzáértő szakember, ezért nincs diagnózis évtizedekig, nincs megfelelő ellátás, nincs gyógyszere, nem talál sorstársakra. Ennek az a következménye összességében, hogy ezek a betegek sokkal nagyobb hátrányban vannak, még a gyakori betegekhez képest is. Sajnos pillanatnyilag a tudomány villámgyors fejlődése ellenére ez a rengeteg, mert több mint 8000 féle ritka betegség van, ezeknek a 94%-a még nem gyógyítható, nincs oki terápia, csak tüneti. Bizony, az egészségügy egy idő után jogosan széttárhatja a karját, hogy ezen túl én nem tudok mit tenni. És akkor az életminőség növelése érdekében csak a szociális úgy tud tenni valamit. A másik fő téma pedig a ritka betegségek kutatása, és ennek az apropóját az adja, hogy ezelőtt másfél évvel indult az első magyarországi tényleg ritka betegségek területére dedikált nagy kutatói program, amiben az összes vidéki egyetem részt vesz, és ennek az eredményeiből lesznek előadások.
1: Amikor már ritka betegségről beszélünk, akkor már ugye tudva levő, hogy az illető személy ritka betegséggel együtt kell, hogy éljen, de hogyan fedezhetők fel, hogyan ismerhetők fel a ritka betegségek?
0: Nagyon nehezen. E tekintetben már jobb a helyzet, mert ezelőtt egy pár évvel még azt mondtuk, hogy a ritka betegségek 75%-a gyermekeket érint. Most már azt mondta, hogy inkább 50%-ot érint. Ez pedig annak köszönhető, hogy még a hagyományos módszerekkel el lehetett azt érni, hogy egyre többen érik meg a felnőtt kort, hál' Istennek. Ezek mindegyike nagyon komplex tünetegyüttes, az összes szindróma ide tartozik szinte. Mivel a 80%-uk azért ezeknek a betegségeknek genetikai betegség, most, hogy a genetikai analízis az már annyira fejlett, ugye az egész humán genomot most már akár $1000 alatt is megszekvenáltathatja valaki, tehát egyre inkább haladunk a személyre szabott orvoslás felé, amikor tényleg meg lehet határozni, hogy az adott ritka betegséget pontosan milyen genetikai elváltozás okozza, és akkor van remény arra, hogy azt a genetikai elváltozást célzottan valahogy kijavítsuk.
1: Kiket várnak erre a konferenciára? Érintetteket? Szülőket? Családokat? Szakembereket?
0: Az előbb említettek mind szeretettel várjuk. Egyszerre lesz egy családi nap mindenféle szórakoztató programmal, ugyanakkor ott lesz több mint 30 betegszervezeti stand, ahol lehet sorstársakra bukkanni, segítséget kapni, lesz művészeti kiállítás, és emellett van a tudományos konferencia, és mindemellé még az idén 2 új programelem is épült. Az egyik az ifjú szakemberek workshop, workshopja, a másik pedig egy kétnapos, úgynevezett, mi ritka maratonnak neveztük el, ahol olyan 30 fiatal szakember,

Er fog versenyezni 5-6 csapatban. Egy-egy csapatban lesznek különböző szakterületek képviselői, tehát nem csak orvos, hanem lehet, hogy informatikus, szociális munkás, és így tovább. És a feladatuk az lesz, hogy hogyan tudnának segíteni a ritka beteggel élők életén valamilyen információs technológiai vagy egyéb eszközzel. Sok szeretettel várunk mindenkit, a család minden tagja fog találni hasznos programot magának, tehát Szegeden február 24-én minden információ megtalálható a ritkanap.riros.hu oldalon, reméljük, hogy minél többekkel tudunk találkozni az idén is.

0: Kamu reklám.
1: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
2: Svéd gomb nincs.
1: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
2: Finn gomb sincs.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
5: nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
9: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstárrendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozó vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi észak-nyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Masszás központ, jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, én időpontot szeretnék kérni egy órás masszázsra.
13: Igen, melyik helyszínre szeretne menni?
14: A Herminára.
13: Hermina út, melyik napon?
14: Hát szerintem mondjuk legyen péntek délután.
13: Péntek délután, rendben. Akkor Krisztián lesz, 2-kor kezdi a masszást. Milyen időtájban lenne jó önnek?
14: Hát akkor legyen mondjuk 4:30 körül.
13: 4:30, az 16:20-tól akkor 60 perces.
14: Így van.
13: Ugye? Jó, rendben, igen, beírtam. Köszönöm. Rendben, viszont hallásra, minden jó.
15: A VGKE masszás koordinációjához érkeztünk, amely itt működik a Szugró utcai irodában, és akit az előbb hallhattak, ő Böbe, a masszás koordináció egyik munkatársa. Böbe, ma sok telefon...
0: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!
7: Műsorajánló!
16: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
17: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
9: Fogalmai, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Az égnek nyilván.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-i előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Félre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
4: Köszöntöm Önöket. A műsorunkban a következőkről hallhatnak. Meg akarja találni a nagy őt, akkor vannak a legnagyobb esélyei, ha legalább 12 emberrel randevúzik, mielőtt egyáltalán megfordul a fejében a házasság gondolata. Az Erzsébet kori Angliában egészségügyi problémaként kezelték az úgynevezett szerelembetegséget, és gyógyszerként többek között szexet írtak fel ellene az orvosok. A Journal of Vision tanulmánya szerint agyunk, már mielőtt ránézünk az adott dologra, tudja, hogy mit fogunk látni. A föld felmelegedésért bizony mi emberek vagyunk a felelősek, gondolták volna, hogy több ezer éve hatással van az ember a föld éghajlatára? A kényszeres vásárlás pszichés betegséget rejt, a vállás pedig gyengítheti az immunrendszert. Egy orosz milliómos pénzt adott azokra a kutatásokra, amelyeknek célja a sejtek öregedésének a megállítása. Egy angliai klinikának adja át biztonságos megőrzésre Michael Jackson családja a júniusban elhunyt amerikai popkirály örökítő anyagmintáit, és sosem volt elég a jóból egy indiai férfinak, aki házasságszédelgőként nem kevesebb, mint 14 nőt vett feleségül.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Cleo Cresswell szerint az egyedülállók esélyét növeli az igaz szerelem megtalálásához, ha legalább 12 embert visszautasítanak, mielőtt megállapodnak. Cresswell elmélete statisztikai vizsgálatokon alapul, és azt állítja, hogy a válás esélye általában igencsak magas, ha csak nem randevúztunk legalább 12 emberrel a boldogító igen kimondása előtt. Ausztráliában az első házasságok esetében a válások aránya kb. 35%-os, idézte Cresswellt a The Sydney Morning Herald. A szakértő így magyarázta elméletét. Ha DVD lejátszót akarunk venni, és azt mondanám önnek, hogy 35%-a az esélye annak, hogy elromlik, lehet, hogy kétszer is meggondolná, megvegye-e. Mi azonban továbbra is ragaszkodunk a házassághoz, abban a hitben, hogy választottunk, nekünk lett teremtve, a siker pedig 100%-os. Az én elméletem szerint legalább 12 embert vissza kell utasítani ahhoz, hogy esélyeink növekedjenek a hosszú távú partner megtalálására. Ha így járunk el, 75%-osra is vehetjük a sikert. A Sydney Egyetem matematikai és statisztikai karának vezető óraadója új könyvében magyarázza el feltevéseit, amelyet a tananyagba is beiktatott. Azt azonban őszintén sajnálja, hogy sokan nem szeretik a matematikát. Nagy kár, hogy az emberek többsége nincs oda a matematikáért, pedig annyira szórakoztató tud lenni. Manapság a szerelemmel kapcsolatos betegség tüneteket a viszonzatlan szerelem vagy a szerelmi csalódás miatti szenvedéshez kapcsoljuk, a 16. századi Angliában azonban mást jelentett a szerelembetegség. A Telegráf szerint korábban nem ismert orvosi beszámolók, naplók és receptek bizonyítják, hogy sokan keresték fel a kórházakat olyan tünetekkel, mint depresszió, izzó test, túlzott szerelmi vágy, irracionális gondolatok és az önuralom elvesztése. Az orvosok ellenszerként diétát, főzeteket, elmegyakorlatokat vagy zenehallgatást javasoltak a pácienseknek, de drasztikusabb esetben érvágásra is sor került. A legsikeresebb gyógymód azonban a szex volt, az orvosok szerint. Dr. Liesl Dawson, a Bristoli Egyetem munkatársa szerint a szerelmi betegség főleg akkor fordult elő, ha az érintettek nem mutathatták ki szerelmüket, mert azt például nem a saját társadalmi osztályukba tartozó iránt érezték. Az emiatt érzett düh és frusztráció mentális betegségbe fordult át. A hiedelem szerint a szerelem olyan fertőző betegség volt, amelyet a szemen keresztül lehetett elkapni, és rögtön fizikai tüneteket okozott. A korabeli írások szerint ilyenkor felgyűlem lett a testet emésztő vér és a sperma, és melankóliát okozó ártalmas gőzök szabadultak fel.

0: A szex ezek mennyiségét segített csökkenteni. A Journal of Vision tanulmánya szerint agyunk, már mielőtt ránézünk az adott dologra, tudja, hogy mit fog látni. Ezt a megállapítást az Aberdeen Egyetem pszichológusai egy olyan kutatásra alapozzák, melynek alanyait arra kérték, hogy nézzenek rá egy gyors mutatójú órára, és mondják meg, mennyi időt mutat. A résztvevők átlagosan 39 millisekundummal kevesebbet mondtak, mint amennyit valóban mutatott az óra. Egy másik feladatban az alanyok tekintete helyett az óra mozgott, és a bemondott idő átlagosan 27 millisekundummal későbbi volt, mint a valós. Annak ellenére, hogy a szemünk mozgásával a tekintet vonalába eső tárgyak, a retina más és más helyére kerülnek, agyunk állandónak és folyamatosnak érzékeli a látottakat. Az agynak ez az előrejelzése a remapping mechanizmusán alapszik, melynek lényege, hogy a látásban résztvevő idegsejtek a retinán mozgó kép állandóságának fenntartása érdekében szükség szerint aktiválódnak, illetve kialszanak. A cikk szerint ez a mechanizmus az aktuálisan látott és az elvárt kép együttes fenntartásával, a kettő közötti átmenet megkönnyítésével lehetővé teszi a látvány folyamatos reprezentációját. Egy olyan időpillanatot fedeztünk fel, amikor a dolgokat nem olyannak látjuk, amilyennek valójában, magyarázza a kutatásvezető. Ez megerősíti azt a tényt, hogy tapasztalásunk minden mozzanatát az agyunk konstruálja. A kutatók a továbbiakban az agy előrejelző folyamatainak a körülményeit, funkcióját és az érzékelésre kifejtett hatását fogják vizsgálni. A mezőgazdaság számára történt több ezer évvel ezelőtti erdőégetések növelhették meg annyira a légkör széndioxid tartalmát, hogy annak következtében megváltozzon a föld időjárása, és elkezdődjék a manapság is folytatódó felmelegedés, olvasható a Quaternary Science Reviews című folyóirat online kiadásában megjelent tanulmányban. A Virginia Egyetem és a Maryland Baltimore megyei egyetem kutatói azt írják, a Föld 6 milliárd lakosa manapság fejenként 90%-kal kevesebb termőföldet használ mezőgazdasági célra, mint a sokkal kisebb népesség használt a korai civilizációk idején. Akkoriban az élelmiszer alacsony színvonalú megtermeléséhez a szükséges földterületek megtisztítására a kivágás és felégetés módszerét használták, rengeteg erdőt gyújtottak fel, és ezzel akaratlanul is megváltoztatták a klímát, mutatott rá William Ruddiman, a Virginia Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője. Addig használták a területet, amíg a termés mennyisége nem csökkent, akkor egy másik részen gyújtottak fel erdőterületet az ültetéshez. Az általuk művelt földeknél 4-5 nagyobb területet gyújtottak fel. Ahogy a népesség nőtt, és kevesebb művelhető és ugaron hagyott terület maradt, a társadalmak intenzívebb földművelő eljárásokat alkalmaztak, így kisebb területen nagyobb mennyiségű élelmet termeltek meg. A kutató elmondta, a mostani nagy hatékonyságú és intenzív földműveléssel kisebb földterületeken termelik meg a növekvő népesség élelmiszerét, és a világon nagy területeket az Egyesült Államok északkeleti részén, Európában, Kanadában, Oroszországban és Kína egyes részein újra erdők borítanak. Az erdők újratelepítésének kedvező hatásait mérsékelte a szénalapú üzemanyagok nagymértékű használata, a 150 évvel ezelőtt kezdődött ipari forradalom óta, amivel az emberiség tovább növelte a légkör széndioxid tartalmát, és ezzel ismét hozzájárul a globális felmelegedéshez. Ruddiman elméletét azzal kapcsolatban, hogy a klímát már a korai civilizációk is nagy mértékben megváltoztatták, többen cáfolják. Ruddiman bírálói szerint a civilizációk korai időszakának népessége kevés volt ahhoz, hogy megváltoztassa a klímát. Szerintük a nagy mennyiségű széndioxid kibocsátással járó erdőégetések az ipari forradalomhoz köthetők, amely nagy népességnövekedést is okozott. Ruddiman és munkatársai elméletüket antropológusok, régészek és őskori természetkutatók tanulmányaira alapozzák. Mi azt javasoljuk, a klímát modellező szakemberek vegyék figyelembe, hogyan változott az idők során a termőföld használata, és az hogyan befolyásolhatta a klímát, fűzte hozzá Ruddiman.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: A kóros shoppingolás mélyebben gyökerező pszichés zavar tükrözhet, derül ki egy friss német kutatásból. Az Erlangeni Egyetemi Klinika orvosa és pszichológusa Astrid Müller tanulmányában 30 kényszeres vásárló pszichés állapotát hasonlította össze egészségesekével, illetve táplálkozási zavarral küzdőkével. Az eredmény rávilágított arra, hogy a kényszeres vásárlóknak nem csak súlyos adósságaik vannak, de gyakran depressziósak, szoronganak és személyiségzavarban szenvednek, olvasható a német Yahoo hírportálján. A kényszeres vásárlók 80%-át súlyos szorongások gyötörték, 63%-uk volt depressziós, 23%-uk pedig táplálkozási zavarral bajlódott. Az is lehetséges, hogy a kényszeres vásárlás nem is önálló jelenség. Az itt vizsgált szűk közösségről elmondható, hogy súlyos pszichés gondokkal küzd, ezért meg kell vizsgálni, hogy a kóros vásárlás nem kísérő jelensége-e a többi pszichés betegségnek, írta Müller. A kényszeres vásárlók rendszeresen ellenállhatatlan vágyat éreznek szükségtelen áruk beszerzésére, amelyek jócskán meghaladhatják pénzügyi lehetőségeiket. A német pszichológus által vizsgált összes érintettnek voltak adósságai, átlagosan 45 ezer eurós összegben. Tanulmányok valószínűsítik, hogy a kényszeres vásárlást nem lehet gyógyszerekkel kezelni, csupán viselkedésterápiával.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Ismét egy érv a házasság mellett. A házasságban élők nagyobb eséllyel küzdik le a rákos megbetegedést, mint az elváltak vagy a megözvegyültek, derült ki egy amerikai kutatásból. Az Indianapolis-i székhelyű indiánai orvosi iskola munkatársai Amerika szerte elemezték a rákjegyzékeket egészen 1973-ig visszamenve. A vizsgálat során közel 3,8 millió betegnél hasonlították össze a családi állapotot a betegség lefutásával, írta a Berliner Morgenpost című német lap internetes kiadása. Ami a betegséggel szembeni sikeres küzdelmet illeti, a házasságban élők álltak az első helyen, őket követték azok, akik mindig is egyedülállóak voltak. Náluk valamivel rosszabb esélyekkel szálltak szembe a korral az elvált és a megözvegyült emberek. A legrosszabb kilátásuk azoknak volt, akik külön éltek partnerüktől, de nem váltak el. A kutatók azzal magyarázták megállapításaikat, hogy az elválás legyengítheti az immunrendszert, aminek következtében a szervezet fogékonyabb lesz a rák iránt. Írásukban azt javasolták, hogy a külön élő rákos betegek a diagnózist követően részesüljenek egy stresszkezelő tréningben. A tudomány eddigi állása szerint az Afrikából származó sötétbőrű ember azért fehéredett ki, mert egyoldalú, gabona alapú táplálkozása révén D-vitamin hiányban szenvedett. Csak a világos bőr teszi ugyanis lehetővé, hogy a nap UVB sugárzása olyan mélyre hatoljon, hogy a szervezet maga is képes legyen előállítani a létfontosságú vitamint. Ezt az elméletet cáfolta most meg egy dél-afrikai kutató. A D-vitamin hiánya esetén a csontok eldeformálódnak, az érintett nők medencéje úgy alakul át, hogy nem szülhetnek gyereket. A korai európaiak kifehéredése tehát lehetővé tette számukra a fennmaradást, szól a fáma. Ashley Robbins kutató az American Journal of Physical Anthropology című szaklapban arról számolt be, hogy a fekete színanyag, a melanin nem állja útját az összes UVB sugárnak. A sötét bőrűeknek mindazonáltal 6-10-szer annyi napfényre van szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a D-vitamin szintet elérjék, mint a világos bőrűek. Ez azt jelenti, hogy egy Európában tartózkodó afrikainak heti 3 alkalommal 2-3 órát kell a napfényen töltenie, mondta Robbins a New Sciences című portálnak. Megítélése szerint legalább ennyi napfény érte a korai embereket az európai kontinensen, méghozzá minden nap. A tudós fehérek és feketék vérének D-vitamin szintjét hasonlította össze. Bár a sötétbőrűeknek jóval több napfényre volt szükségük, ugyanannyi D-vitamin előállításához ezt úgy kompenzálták, hogy szervezetük ugyanabból a vitamin mennyiségből sokkal több anyagcsereterméket képezett. Honnan ered tehát a halovány bőrszín? A norvég Asta Juzenine szerint több oka van. Az egyik a szexuális kiválasztódás. A hűvös Európába érkezve a világos, érzékeny bőr már nem volt hátrányos az egészségre, írta a kutatónő a közelmúltban egy szaklapban. A férfiak ízlése is megváltozott, minél világosabb volt egy nő, annál vonzóbbnak találták. Ez a hozzáállás, mondja a kutatónő, máig nem változott. A világos bőr másik előnye az volt, hogy kevésbé volt fagyérzékeny, mint a sötét változat.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Ne rúgjunk be a gyerekek előtt, ha lehet, ugyanis a tinédzserek a szülői minta alapján lesznek szenvedélybetegek. Azok a tinédzserek, akik látják a szüleiket berúgni, sokkal nagyobb eséllyel részegednek le, mint azok, akiknek a szülei mindig józanok, derült ki egy felmérés eredményeiből, amelyet egy washingtoni sajtókonferencián közöltek. A New Yorki Columbia Egyetem Nemzeti Addiktológiai Centrumának, a KASA-nak a kutatói 1000 tinédzsert, 12 és 17 év közöttieket kérdeztek ki, illetve a szüleik közül 452-t az alkohol és drog használattal kapcsolatos hozzáállásukról. Azoknak a gyerekeknek, akik legalább egy italt elfogyasztanak egy hónapban, kétharmaduk részegedik le, legalább havonta egyszer. A legtöbb gyerek számára az italozás egyenlő a rendszeres részegséggel, sok szempontból figyelnünk kell erre, például az ittasan okozott balesetek, a kockázatos szexuális viselkedés és az erőszak miatt, mondta Elizabeth Plenet, a KASA speciális projektjeinek igazgató alelnöke. A berúgásnál azonban nincs vége a történetnek. Kapcsolat van az ivás, a részegség és a rendszeres droghasználat között, mondta. Azok, akik legalább egyszer berúgnak egy hónapban, 18-szor olyan gyakran szívnak marihuánát. 2007 és 2009 között 37%-kal nőtt azon tinédzserek száma, akik szerint marihuánát könnyebb vásárolni, mint cigarettát és sört, mutatta ki a felmérés. Az ivás egy jelzés. Ha a gyermekünk rendszeresen fogyaszt alkoholt, azt vegyük komolyan, mondta a projektigazgató. Az olyan tinédzserekhez képest, akik sosem próbálták ki az alkoholt, azok, akik havonta legalább egyszer berúgnak, négyszer akkora eséllyel képesek egy óra leforgása alatt marihuánához jutni, négyszer akkora valószínűséggel ismernek olyat, aki visszaél a receptre kiadható gyógyszerekkel, kétszer annyi valószínűséggel tudnak olyan lányról, akit már megerőszakoltak, és négyszer olyan eséllyel ismernek olyat, aki drogozik vagy rendszeresen iszik. A felmérés arra is kíváncsi volt, hogy a fiatalok milyen könnyen jutnak hozzá receptre kiadható gyógyszerekhez. Nagyjából minden ötödik azt mondta, egy órán belül a zsebében lenne. Több mint egyharmaduk egy nap alatt tudna szerezni ilyen szereket. Egyre többen vannak olyanok, akik visszaélnek ezekkel, például fájdalomcsillapítókkal, altatókkal, nyugtatókkal és stimulánsokkal. Most először mérték fel azt, hogy miként áll hozzá az apa az ivás és a droghasználat kérdéséhez. Azok a tinik, akik úgy vélik, hogy az apjukat nem zavarja, ha isznak, 2,5-szer olyan gyakran rúgnak be. Ha egy apa nem akarja, hogy a gyerekei igyanak vagy lerészegedjenek, akkor tisztázza velük, hogy ne legyen félreértés, mondta Plenet. Fontos, hogy mit mond és mit cselekszik a szülő. Az elvárások irányítják a gyerekek viselkedését. Követeljünk sokat, magyarázzuk el az okokat világosan, és mutassunk példát. Nem kérdéses, hogy a cselekedetek nagyobb súlyúak, mint a szavak, mondta Joseph A. Califeni Jr., a KASA alapítója és elnöke. De ez nem csak arról szól, hogy ne rúgjunk be a gyerekek szeme láttára, hanem étkezzünk együtt gyakrabban, menjünk el a meccseikre és a versenyeikre, járjunk együtt templomba. Ezekkel érhetjük el, hogy igazán hatni tudjunk rájuk, hogy ne a rossz utat válasszák, mondta az elnök.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Egy orosz milliómos adott pénzt azokra a kutatásokra, amelyeknek célja a sejtek öregedésének a megállítása. Oleg Deripaska azon a moszkvai egyetemen végzett egykor, ahol a kísérletek folynak. Mágikus szer létrehozásán fáradoznak a Moszkvai Állami Egyetem fizikai, kémiai, biológiai intézetének tudósai, amely képes lesz hosszú, vagy legalábbis hosszabb életet adni az embereknek, írja a thegoodlife.ru. A munkálatokat az intézmény igazgatója Vladimir Skuchelev felügyeli. Az akadémikus nyilatkozatában elismerte, hogy a projektet az orosz mágnás finanszírozza. A milliómos pénzéből olyan anyagokkal kísérletezik, amelyek képesek meggátolni az emberi szervezet öregedését. A kutató szerint az elkövetkezendő 2-3 évben nemigen várható igazi komoly eredmény, hiszen hosszadalmas és bonyolult munkába fogtak bele. A lap szerint a kutatók azt állítják, hogy az öregedés okát már megfejtették, már, idézőjelben csak, a megfelelő ellenszer hiányzik. A szakértők állítólag már kidolgoztak egy szert, amelytől a kísérleti egerek tovább éltek a többi laboratóriumban lakótársaiknál, sőt, egyes betegségeiktől is megszabadultak, ám hosszú életet ez a szer sem tudott garantálni nekik. Maga Deripaska a Moszkvai Állami Egyetem egykori végzőse volt. A tehetős üzletember fizika szakon diplomázott az oktatási intézményben, és akkor döntött a kutatás finanszírozása mellett, amikor részt vett egy egyetemi találkozón. Az intézmény igazgató ekkor panaszolta el neki, hogy nincs forrás a kísérletek lebonyolításához. Sosem volt elég a jóból egy indiai férfinak, aki házasság szédelgőként nem kevesebb, mint 14 nőt vett feleségül. A férfit letartóztatták, és feleségei mellett még munkáját is elvesztette. A 44 éves csalót Mumbai-ban vették őrizetbe, és miután fényderült rovott múltjára, munkaadója az Air India légitársaság is elvált tőle, számolt be a Times of India című lap. Tudósítása szerint a mérnökként dolgozó férfi egy internetes oldalon vadászott a hölgyekre. Hirdetésében közölte, hogy 2006-ban elvált, és olyan nőt keres, akinek van állása. A próbálkozást siker koronázta. 2007 óta 14 nőt vett feleségül. A nők egyike sem gondolt arra, hogy utána nézzen a férj jelölt hátterének, mert annyira le voltak nyűgözve a munkájától, mondta egy rendőrségi szóvivő. A mérnök felváltva élt feleségeivel, általában 3 napot töltött valamelyikükkel, majd tovább is állt arra hivatkozva, hogy üzleti útra kell mennie. Ameddig kitartott a fizetése, gondoskodott a nőkről, ha meg elfogyott a pénze, a feleségeire támaszkodott. A szélhámos férj örömteli életének végül 5 feleség vetett véget. Az asszonyok összefogtak, és feljelentették a csaló hitvest. A Daily Mirror című bulvárlap értesülése szerint Michael Jackson, aki több hónaposra tervezett londoni koncertsorozatának kezdete előtt alig néhány nappal halt meg, még tavaly adott sperma mintát egy Los Angeles-i donorbanknak, abban a reményben, hogy valamikor világra jöhet 4. gyermeke is. Azonban az énekes több milliárd dolláros hagyatéka körüli jogi húzavona közepette, a család aggódni kezdett amiatt, hogy esetleg nem mindenkiben lehet megbízni, és valaki felhasználhatja a mintát egy olyan örökös fogantatására, aki jogot formálhat a vagyonra. A Daily Mirror egyik forrása szerint mindez őrültségnek tűnhet, ám ha Michaelről van szó, bármi elképzelhető. A forrás szerint a családnak tudomása van arról, hogy Jackson több személynek is hozzáférést biztosított a mintához, a probléma azonban az, hogy nem tudják kiknek. Tekintettel arra, hogy számos orvos is érintett Jackson halálában, könnyen megeshet valami sötét dolog, idézte az említett Ben Fentest a brit lap.

0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra.
1: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-i előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Ez

Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. 31 seconds and we're going for auto sequence start.

borult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Ból nincs, mond igen, mond, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez bízható, így szól a varázs.

0: Ember végén hatályba lépett volna. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilis szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-i előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 18-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 25,4 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Diana nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon takarítási világnap, rokkantak világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1847-ben Kopácsi József herceg prímás és mecénás halála Esztergomban. Az 1825. évi országgyűlésen az első főpap volt, aki alapítványt ajánlott a Magyar Tudományos Akadémia javára. Több templomot és iskolát alapított. Nevéhez fűződik a tanítóképzés megindítása Veszprémben és Esztergomban. 1922-ben a Népszövetség közgyűlése Magyarországot egyhangulag felvette a tagjai sorába. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
6: Egy műsor az

0: szórakoztatása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 18-án köszöntjük Diana nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Diana név görög-római eredetű, a görög Artemis hold és vadászistennő latin neve, jelentése pedig ragyogó, a név becézése. Dia, Diácska és Dianka jeles viselői, Detre Diana, sokszoros magyar bajnok szörfőző, olimpikon, Pó Diana, műkorcsolyázó, Diana Velszi hercegné, Diana Ross, énekesnő, valamint ön, kedves Diana. Ezen a napon köszöntjük még a Diánákon kívül a Főbe, József, Metód, Richard, Ricarda, valamint Timur nevű hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szeptember 18-a van. A Rokkantak napja ez Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. 1709-ben született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. 1922-ben felvették Magyarországot a Népszövetségbe. A kis zenekar letörli a make-upot. 1909-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő. 1970-ben meghalt Jimi Hendrix, amerikai blues gitáros, énekes, illetve szerző. 1851-ben ezen a napon jelent meg először a New York Times.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hall.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekes dolgok történtek. Nagyon korán, 52-ben kezdünk, szeptember 18-án megszületett Trajanus római császár, aki 98-tól 117-ig uralkodott és üldözte a keresztényeket. Most aztán ugrunk egy nagyot 1709-re, szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár készítője. Folytassuk a 19. század végével, 1897. szeptember 18-án született Gábor Jáni Szabó Kálmán festő és grafikus. Lépjünk át a 20. század elejére, 1905. szeptember 18-án Stockholmban megszületett Greta Garbo, svéd színésznő. Eredeti neve Greta Lovisa Gustafsson volt. A Garbo művésznevet vette fel, és egy magasnyakú pulóver félére is átruházta. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordta, amivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte, az isteni jelzőt ragasztották rá, mert megközelíthetetlen és elérhetetlen volt, még a filmvilág pletykái sem értek el hozzá. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, barátnőjével élt elvonultan a világtól, elrejtőzve a fotóriporterek elől. Az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Leghíresebb szerepei az Anna Karenina, a Walewska grófnő és a Ninocska. Folytassuk 1916-tal, szeptember 18-án született Simándi József operaénekes. Mindössze egy évet lépünk előre, 1917-re, ugyanis szeptember 18-án született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Folytassuk 1922-vel, szeptember 18-án felvették Magyarországot a Népszövetségbe. Következő időpontunk 1971. szeptember 18-a, amikor a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely klasszikus zenei fesztiválon lépett fel, a helyszín a svájci Montreux volt. A zenekar az Atom Heart Mother című munkáját adta elő. És végül, de nem utolsó sorban, 1981. szeptember 18-a a Rokkantak napja Magyarországon. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Nagyon köszönjük!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!
3: Üzenet a Prédikátorok könyve 7. fejezetéből.
4: Lásd, erre jöttem rá, mondja a prédikátor. Mikor egyik gondolatról a másikra haladtam, hogy megtaláljam a végső következtetést, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
5: Hobbyradio.hu
6: A rádiót!
7: 2026. szeptember 18-a péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 1-től 3. vers. Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Elmélkedés. Lukács evangélista bepillantást enged Jézus mindennapjaiba a mai evangéliumban. Jézus járja a városokat és falvakat, hirdeti az Isten országát, tanítványai vele vannak, és velük együtt néhány asszony is, akiket meggyógyított, és akik most szolgálatukkal támogatják őt. Csendes jelenlétük mögött mély hit és hála rejlik. A felsorolásban feltűnik Mária Magdolna neve, akiből 7 ördögöt űzött ki. A többiek, Johanna és Zsuzsanna, számunkra ismeretlenek, de Jézus számára fontosak. Nem ők állnak az események középpontjában, nem tanítanak, nem indulnak misszióba, de az életükkel tanúságot tesznek. Az evangélium így mutatja be őket, szolgálnak Jézusnak vagyonukból, életükkel, jelenlétükkel. A tanítvány esetében nem a szereplés, hanem a hűség számít. Vannak, akik nem a szóval, hanem a szeretet csendes tetteivel hirdetik az evangéliumot. Ők az egyház rejtett oszlopai. Sokan közülük nők, családanyák, idős emberek, akik nem látszanak a világ színpadán, de Isten látja cselekedeteiket, értékeli szolgálatukat. Jézus elfogadta az asszonyok támogatását, nem csak megengedte, hanem méltányolta. Aki szeret, az ad, és aki ad, az valójában Krisztus útját egyengeti. Néha épp az ilyen csendes tanúságtétel a leghatásosabb. Uram Jézus Krisztus, hálás szívvel gondolok azokra az emberekre, akik csendben, láthatatlanul, mégis hűségesen szolgálnak téged. Adj nekem is olyan lelkületet, amely nem a dicséretet várja, hanem az alkalmat keresi, hogy jót tegyen. Taníts meg szeretni tettekkel, és add, hogy ne a világ elismerése legyen a célom, hanem a te örömöd. Segíts, hogy szolgálatom hálából fakadó válasz legyen a te irgalmadra. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb műszerek nélkül is észlelhető a 2-es erősségű rengés.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Jelenleg 25,4 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Hobby Rádió.

0: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a veleszületett szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-i előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A mai adásban egyetlen, de annál izgalmasabb hírről mesélek. Megérkezett az NVIDIA következő nagy verziójának második tesztváltozata, ami sokat javíthat a mindennapi számítógépezésen. Ha nem ismernéd, az NVIDIA egy ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó program Windows gépekre, amelyet elsősorban látássérült felhasználók használnak a számítógép hangos vagy braille kijelzős kezelésére. A fejlesztő szervezet, az NV Access most kiadta a 2026-os harmadik nagy verzió második béta, vagyis test build-jét. Ez azért fontos neked, mert ha telepíted, előre kipróbálhatod a következő stabil kiadás újdonságait, és a visszajelzéseddel segíthetsz abban, hogy a végleges változat minél kevesebb hibával jelenjen meg. Érdemes azonban tudni, hogy a béta telepítésével átállsz az úgynevezett béta frissítési csatornára, és onnantól csak tesztbújudekről kapsz értesítést, amíg vissza nem váltasz kézzel a stabil verzióra. És hogy miért lesz kellemesebb a mindennapi munka? Az egyik legfontosabb változás, hogy az NVIDIA most már előre lekéri és eltárolja a képernyőn lévő elemek adatait, ami érezhetően felgyorsítja a program működését olyan helyeken, mint a legördülő listák vagy a fájlkezelő. Emellett megszűnt az a bosszantó hiba, ami miatt az NVIDIA kilépéskor vagy újraindításkor összeomlaszthatta a fájlkezelőt vagy más programokat, és ha egy alkalmazás lefagy, az NVIDIA is gyorsabban tér magához, nem blokkolódik be és nem telíti meg feleslegesen a naplófájlt hibaüzenetekkel. Terminálablakokban, ahol sok szöveg jelenik meg hirtelen, szintén stabilabb lett a működés. Kényelmesebbek lettek a beállító ablakok is, a profilok, a gesztus és billentyű parancs beállítások, valamint a beszédszótárak ablakai most már helyi menüket és több billentyű parancsot kínálnak, így egerezés nélkül is könnyebben eligazodsz bennük, és egy meglévő billentyű parancsot most már közvetlenül át is lehet írni, nem kell törölni és újra felvenni. Aki érintőképernyős eszközön, például táblagépen használja az NVIDIA-t, annak is jó hír, hogy jelentősen bővült a gesztuskészlet, mostantól két gyors, egymás után végrehajtott legyintés is felismerhető egyetlen összetett mozdulatként, és külön parancsokat lehet hozzárendelni azokhoz a mozdulatokhoz is, amelyek a képernyő szélétől indulnak. Fontos még, hogy a Windows beépített szövegfelismerő funkciója, amely képekről tudja kiolvasni a szöveget, mostantól akkor is működik, ha a képernyőt elrejtő Szentzúrtaim funkció vagy a beépített nagyító aktív. A Braille kijelzőket használóknak pedig új nyelvi táblák érkeztek, köztük egy új-zélandi egységes angol és egy haiti kreol tábla is, a beszédszintetizátor pedig újabb nyelveket, köztük az abházt is megkapta. A második béta apróbb javításokat is hozott. Gyorsabban válthatók a nagyító legördülő listái billentyűzetről, megelőzték a nagyító színszűrőinek villózását, ami epilepsziás roham kockázatát csökkenti, és megszűnt egy indítási hiba, ami kínai nyelvű elérési utak esetén lépett fel. Ha szeretnéd kipróbálni ezt a tesztverziót, és bármilyen hibát tapasztalsz, a fejlesztők szívesen fogadják a visszajelzést a hivatalos hiba bejelentő felületkön keresztül. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
7: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Üdvözöllek az IT Szemle Dobletap összefoglalójában. Ez egy kétrészes válogatás első fele, a másodikban további híreket hallhatsz majd. Szó lesz ma arról, hogy egy autógyártó mesterséges intelligenciával meséli el neked az ablakon túli tájat, és arról is, hogy egy volt antropic kutató miért mondott fel azzal, hogy a mesterséges intelligencia akár az emberiség létét is veszélyeztetheti, szóval van mit hallgatni. Kezdjük azzal, ami a leginkább a mindennapjainkat érinti, a hangleírással, vagyis a filmekhez, sorozatokhoz készülő, a képi történést szavakba öntő narrációval. Sean Prece egy londoni rendezvényen járt, ahol azt vitatták meg, mi lenne, ha a hangleírás nem csak kisegítő eszköz maradna, hanem mindenki számára vonzó, ma is tram szolgáltatássá válna, ahogy ez a hangos könyvekkel is történt. Egy friss felmérés szerint ma még csak minden második látó ember tudja, mi is az a hangleírás, de a streaming szolgáltatások egyre láthatóbban jelzik ezt a nyelvi listáikon, ami hosszú távon a minőség javulását is hozhatja. Egy másik hír azoknak fontos, akik több eszközön dolgoznak, a Tripman nevű alkalmazás mostantól Linuxon is fut, és lehetővé teszi, hogy amit az egyik gépen kimásolunk, azt egy másikon be tudjuk illeszteni, biztonságos, egyedi kódokkal védett szinkronizálással. Két figyelmeztetés is elhangzott a héten. A vakok körében népszerű, ingyenes hangszerkesztő program, az Audacity új, negyedik verziója béta állapotban van, és jelenleg gyakorlatilag nem használható képernyőolvasóval, úgyhogy aki most stabilan dolgozik vele, egyelőre ne váltson. Hasonló óvatosságra intettek az új iPhone és Mac frissítésekkel kapcsolatban is. Érdemes megvárni az első javítást, mielőtt bárki telepíti, mert az Apple VoiceOver nevű képernyőolvasója gyakran hibásan működik a friss kiadásokban. Maradjunk még a mesterséges intelligenciánál, mert itt jött a hét legkomorabb híre. Egy korábbi antropic kutató nyilvánosan lemondott, és azt írta, az iparágban dolgozók komolyan tartanak attól, hogy a technológia akár az évtized végéig végzetes fenyegetést jelenthet, egy interjúban 10%-os esélyt is mondott erre. A műsorvezetők szkeptikusak voltak magával a számmal, de azt is megjegyezték, hogy a vakok közösségében kevésbé jelenik meg ez a félelem, mivel sokan kifejezetten hasznosnak élik meg a mesterséges intelligencia mindennapi eszközeit, mint a képfelismerést. Egy sokkal barátságosabb hír is érkezett. A Honda olyan alkalmazást fejleszt, a Scenic Audio nevűt, amely a telefon kameráján keresztül élőben írja le vak és gyengén látó utasoknak, mi látható az autó ablakán túl, legyen szó tengerpartról vagy hegyvonulatról. A fejlesztésbe a Perkis Vakiskola és 30 vak vagy gyengén látó ember bevonásával dolgoztak, és a korai visszajelzések lelkesek. A műsorvezetők között viszont vita alakult ki arról, hogy a bemutatóban látott, folyamatos leírás valóban valós időben történik-e, vagy inkább csak gyakori állóképek összefűzéséről van szó, ez majd csak a nyilvános kiadásnál derül ki. Az Apple szeptemberi bemutatóján az iPhone, az Apple Watch és az iPod inkább apró finomításokat kaptak, az igazi újdonság a hajtogatható iPhone Duo.

0: volt. A vakoknak és különösen a gyengénlátóknak a nagyobb, kihajtható kijelző jelenthet komoly előnyt, cserébe a készülék jóval drágább és vastagabb a jelenlegi telefonoknál. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Folytatjuk az IT szemle dobletap összefoglalóját. Ha csak egyetlen híre figyelnénk, az legyen az, hogy a Siri, az Apple hangalapú asszisztense a legújabb frissítés után is megbicsaklik olyan alapvető feladatoknál, mint egy emlékeztető beállítása. Kezdjük mégis a szemüvegeknél, mert ez közvetlenül befolyásolja a mindennapi közlekedést. A Metaraiban okos szemüveghez tartozó Orion nevű kísérő alkalmazás egy hallgató szerint akár 4 méteres távolságból is jelzi a járdán lévő akadályokat, parkoló autókat, lámpaszlopokat, bejáratokat, ami komoly segítség lehet a tájékozódásban. A kapcsolat a szemüveg és az alkalmazás között viszont még mindig akadozik, időnként újra kell indítani, hogy rendesen működjön, mert a fejlesztők egyelőre egy még béta állapotú, általánosabb célú fejlesztői keretrendszerre épülnek, amit nem kifejezetten látássérülteknek szántak. Egy másik hallgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemüveg körüli, magánélettel kapcsolatos viták miatt sokan óvatosabban használják nyilvános helyeken, fürdőszobában vagy öltözőben inkább ki is kapcsolják. Maradjunk a mesterséges intelligenciánál, de váltsunk az Apple-re, mert ez jól mutatja, mennyire egyenetlen a fejlődés. A frissített Siri sok mindenben jobb lett, a diktálás minősége érezhetően javult, az üzenetek közötti keresés is meglepően pontos, de olyan alapfunkció, mint egy emlékeztető létrehozása, továbbra sem működik megbízhatóan, és van egy hiba is, ami elnémítja a hangot, ha közben másik alkalmazást nyitunk meg. Ez azért lényeges, mert sokan pont hangutasítással intézik a napi teendőiket, és ha ez megbízhatatlan, az a függetlenségüket érinti. Ha valaki azon gondolkodik, érdemes-e frissítenie a legújabb iPhone-ra, a válasz a műsor szerint egyértelműen nem. Az idei modell kívülről szinte megkülönböztethetetlen a tavalyitól, és a Siri hibái miatt szoftveresen sem indokolt a csere, ha csak valaki nem évek óta ugyanazt a telefont használja. Egy másik hír, ami az otthonok biztonságát érinti, az okozárakról szólt. Egy hallgató elmondta, hogy 3 éve gond nélkül nyitja bejárati ajtaját hangutasítással, az órájáról vagy telefonjáról, és a legnagyobb előnynek azt tartja, hogy családtagoknak egyszerűen adhat digitális kulcsot, fizikai másolás nélkül. A műsorvezetők elismerték az előnyöket, de megmaradt a kétkedésük, túl drágának és bizalmi szempontból kockázatosnak tartják, hogy a bejárati ajtó működése technológiától függjön. Fontos téma volt a beírás és a tapintható, kézzel kitapintható térképek, ábrák oktatása is. Egy asszisztív technológiai tanár szerint a Bridge sokan tévesen elavultnak tartják, pedig ez olyan, mintha a látó gyerekeknek sem kellene megtanulniuk olvasni. A gond az, hogy a modern, tapintható tartalmakat megjelenítő eszközök még mindig nagyon drágák, egy iskolának is gyakran csak egyetlen példány jut belőlük, amin az összes diáknak osztoznia kell. Végül egy játékos hír is elhangzott a Nintendo Switch 2-es konzolról, a régi konzol játékainak szinte mindegyikét futtatja, és várhatóan cserélhető akkumulátoros verzió is érkezik, részben az uniós szabályozás hatására. Ez elindított egy vitát arról, mit is jelent valójában az, hogy egy játék akadálymentes, egy egyszerű nagyító funkció még nem old meg semmit annak, aki egyáltalán nem lát, miközben vannak kiemelkedő ellenpéldák is, mint a The Last of Us második része, amely térbeli hangzással teljesen látás nélkül is végigjátszható. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: nincs szükség dokumentumeszközre ehhez, csak szöveges tömörítés, itt a lényeg és a szerkezet megtartásával, tilde 2850 karakteren, üdvözöllek az IT szeme Aplevis összefoglalójában. Ez egy kétészes válogatás első fele, ma az Aple friss őszi frissítéseit vesézzük ki. A legizgalmasabb hír, hogy a VoiceOver mostantól mesterséges intelligenciával néhány másodperc alatt le tudja írni, mi látható egy képen, sőt kérdéseket is fel lehet tenni róla, de van egy nagy kanál üröm is ebben, úgyhogy maradj velünk. Elkészült az iOS 27, aminek legfontosabb újdonsága vakok és gyengénlátók számára a képfelismerés megújulása. Eddig külső alkalmazásba kellett feltölteni a képeket, most viszont a VoiceOver forgókerekéből közvetlenül 3 másodpercen belül kapunk leírást bármilyen képernyőn megjelenő képről feltöltés nélkül. Konkrét kérdést is fel lehet tenni egy képről, a cikk szerzője például egyszerű capcákat is meg tudott fejteni, mert a rendszer felolvasta a bennük lévő szöveget. Új ask, vagyis kérdezz gomb is került az élő, kamerás felismeréshez, amivel valós időben kérdezhetünk arról, amit a kamera lát. Fontos tudni, hogy ezek a funkciók az Apple intelligence csomaghoz kötöttek, ami csak iPhone 16 és újabb modelleken érhető el. A VoiceOver más téren is rugalmasabb lett. Testre szabható, mennyi ideig várjon a kezelési tanácsokkal, megosztható a kiejtési szótár, és a Braille Access alkalmazás mostantól egyszerű szöveges és PDF fájlokat is meg tud nyitni, nem csak a Braille formátumot. Csak hogy itt jön a bökkenő, az Aplevis szokatlanul hosszú hibalistát állított össze, néhány probléma elég komoly ahhoz, hogy megfontolandó legyen elhalasztani a frissítést. A hangonkénti hangszélszabályzó egyáltalán nem működik, a kiejtési szótár gyakran figyelmen kívül hagyja a beállításokat, és a VoiceOver beszéde szövegolvasása közben van, hogy magától leáll, mondat közepén is, ilyenkor a képernyő megérintése indítja újra. A Safarinál a kezdőlap, előzmények és könyvjelzők közti váltógombok is hibásan viselkednek. Jó hír viszont, hogy a VoiceOver fókusz stabilitása sokat javult, és zárolt képernyőn egy értesítés elolvasása közben a telefon már nem zárolódik le automatikusan. Az Aplevis azt javasolja, aki ráér, várjon a frissítéssel, amíg az Aple kijavítja a súlyosabb hibákat. Megérkezett a WatchOS 27 is az Apple Watchhoz, legnagyobb újdonsága egy átolgozott Siri, amely jobban érti a személyes helyzetünket, és alkalmazásokon belüli feladatokat is elvégez. Aki VoiceOver-rel használja az óráját, annak rossz hír, pörgetéskor a képernyőolvasó beszéde láthatóan lemarad a rezgés visszajelzéshez képest, az Apple tud a problémáról, de egyelőre nincs megoldás. Van azonban öröm is, a számlapon lévő komplikációk neve mostantól elhangzik a tartalmuk előtt, és bekapcsolható egy érintésre ébredés funkció is, hogy véletlen hozzáéréssel ne éledjen fel az óra. Ennyi fért bele a mai első részbe. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió.

0: Ó, szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Folytatjuk az Aplevis összefoglalóját. A hét talán legizgalmasabb híre, hogy megérkezett az Aplenagy őszi frissítés csomagja, benne egy gyökeresen megújult Sirivel, ami már nem csak parancsokat hajt végre, hanem valódi beszélgető partnerként viselkedik. Azért fontos ez, mert az iOS 27 és az iPadOS 27 letölthetővé vált, és a legnagyobb változás maga a Siri, az Apple beépített hangalapú asszisztense. Az új generáció Siri jobban megérti a személyes kontextust, felismeri, mi látható éppen a képernyőn, és önálló alkalmazásként is elindítható, így könnyebb visszatérni egy korábbi beszélgetéshez. A kamera alkalmazásba épített Siri mód segítségével kérdezhetünk arról, amit a telefon kamerája lát, például kideríthetjük egy étel tápértékét. Aki inkább írásban kommunikálna, annak a Vritevit Siri szinte bárhol segít vázlatot készíteni vagy szöveget javítani. Ami a kisegítő lehetőségeket illeti, a VoiceOver, az iPhone beépített képernyőolvasója, mostantól részletesebb, beszélgetés jellegű leírásokat ad képekről és a képernyő tartalmáról, a nagyító pedig hangalapú vizuális segítséget kínál gyengénlátóknak. A szülők számára is sokat változott a helyzet, pontosan beállíthatják, mely alkalmazásokhoz férhet hozzá a gyermek, minden új weboldalt jóvá kell hagyniuk, és korhatár szerint szabott napi időkorlátokat is bevezethetnek. Maradjunk még az Apple-nél, mert a MAC felhasználóit is elérte a frissítési hullám. A MAC OS 27, becenevén Golden Gate, a VoiceOver-be is beépítette a mesterséges intelligenciát, egy egyszerű billentyű kombinációval kérhetünk leírást egy képről, vagy akár kérdezhetünk is arról, ami éppen a képernyőn látható. Ez azoknak lesz igazán hasznos, akik gyakran találkoznak feliratozatlan képekkel vagy bonyolult felületekkel. Programozóknak új beállítási lehetőség érkezett a hibák és figyelmeztetések felolvasásához, Trackpad-et használóknak pedig egy új forgató könnyíti meg az egyéni műveletek elérését. Van azonban egy komoly szépséghiba, a lektorálást végző írástámogató funkció, vagyis a Proofread, VoiceOver-rel gyakorlatilag használhatatlan, mert a konkrét javításokat nem lehet megtekinteni. Az Aplevis szerkesztősége ezt kifejezetten csalódtatónak nevezte, hiszen éppen ez a funkció állt a frissítés középpontjában. Emellett apróbb hibák is akadnak, például az App Store-ban egyes alkalmazások letöltő gombjai nem szólalnak meg megfelelően VoiceOver-rel. Ugyanakkor több régóta ismert probléma is megoldódott, így összességében érdemes megfontolni a frissítést, de mindenki döntse el maga, mennyire kritikus számára az érintett funkció. És egy rövidebb hír a nappali szoba felől is, megérkezett a TV OS 27 az Apple TV készülékekre. A legfontosabb újdonság itt a nagyobb, jobban olvasható szövegméret támogatása, ami sokat segíthet a gyengénlátó nézőknek a menük közti eligazodásban. Emellett az Apple Music mostantól veszteségmentes, tehát a lehető legjobb hangminőségben szól a televízión keresztül is, a podcast alkalmazás pedig szintén megújult. Azt egyelőre nem tudni, történt-e további változás a látássérülteket segítő funkciókban, mivel az Aplevis csapata ezt a rendszert még nem tudta alaposan tesztelni. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üdvözöllek az IT szemle a Cessible Android összefoglalójában. Ez a mostani gyűjtés első része a kettő közül, úgyhogy egy másik adásban is találkozunk még hasonló hírekkel. A mai anyagban két olyan Android alkalmazásról mesélek, amelyek kifejezetten vak és gyengén látó felhasználókkal együttműködve születtek, és amelyek közül az egyik a gépelést, a másik az SMS-ezést teszi sokkal kényelmesebbé, szóval érdemes végighallgatni, mert simán lehet, hogy valamelyik a saját telefonodon is hasznos lesz. Kezdjük azzal, ami sokaknak talán a leggyakoribb frusztrációforrás, a gépelés érintőképernyőn. Ha nem látod a billentyűzetet, a gépelés nem a megszokott vizuális elrendezésre épül, hanem hangra és tapintásra kell hagyatkoznod, és egy beépített képernyőolvasó, mint amilyen a TalkBack, önmagában nem old meg mindent. Erre kínál megoldást a Blind Accessibility Keyboard, röviden BAK, amelyet a fejlesztői ezen a nyáron alapjaitól újraépítettek, gyorsabbá és sokkal jobban testre szabhatóvá téve. Az alkalmazás két bevitelmódot kínál, az egyiknél végig csúsztatod az ujjad a billentyűzeten, és ott emeled fel, ahol a kívánt betű van, a másiknál pedig egy kopintással meghallgatod, melyik betűnél jársz, egy másodikkal pedig megerősíted. Mindkettő lényege, hogy kizárólag hallás alapján, tévedés nélkül tudj gépelni. A billentyűzet emellett 264 nyelvi kiosztást támogat, arabtól a vietnamig, és részletesen állítható a felolvasás sebessége, hangmagassága, sőt a NATO ABC is bekapcsolható, hazajos környezetben egyértelműbbé akarod tenni a betűket. Az automatikus javítás, a szövegrövidítések és az egyéni gyorsbombok pedig azt segítik, hogy a hangalapú gépelés ne legyen lassabb a megszokottnál. A billentyűzet olcsó, havi előfizetéses alkalmazásként érhető el a Google Play-en. Maradjunk még egy pillanatra a mindennapi telefonhasználatnál, mert egy másik friss alkalmazás egy ugyanilyen alapvető, mégis sokat bosszantó dolgot old meg, az SMS-ezést. A Yugo Short Message nevű üzenetküldő appot kifejezetten vak és gyengénlátó felhasználók visszajelzései alapján fejlesztették, és a TalkBack képernyőolvasóra optimalizálták. Ez azért fontos, mert a leggyakoribb műveleteket, például egy üzenet törlését, egy feladó letiltását vagy egy beszélgetés olvasottnak jelölését itt nem kell több menüponton keresztül elvégezni, hanem egyetlen csúsztatással és dupla koppintással is megoldható, ami komoly időt és energiát spórol a mindennapokban. Az alkalmazás emellett lehetővé teszi az üzenetek ütemezését későbbi időpontra, biztonsági mentésüket a felhasználó saját mail fiókjába, valamint egy webes szinkronizációt is kínál, amivel számítógépről, akár nagyobb kijelzőn és billentyűzettel is kezelhető az üzenetküldés. Az üzenetek alapból csak a telefonon maradnak, kivéve, ha te magad döntesz a webes eléréshez vagy a mai mentéshez. A legjobb hír pedig talán az, hogy a Yugo Short Messages teljesen ingyenes, reklámok és sejtett díjak nélkül, és szintén letölthető a Google Play-ről. Mindkét alkalmazás jól mutatja, hogy amikor a fejlesztés kezdetektől a vak és gyengénlátó felhasználók valós igényeire épül, sokkal kényelmesebb eredmény születik, mint amikor egy kész terméket utólag próbálnak akadálymentesíteni. Bővebb információ az itszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk az E-Accessible Android összefoglalóját. A hét legizgalmasabb híre, hogy egy vakfejlesztő olyan appot alkotott, amivel a telefon a megszokott számítógépes billentyűzettel is gépelhető, érintőképernyő nélkül. A Nerdboard nevű Android alkalmazás elsősorban a vak, gyengénlátó és mozgássérült felhasználóknak segít, mert a telefonos gépelést áthelyezi a számítógép fizikai billentyűzetére. A fejlesztő, Alexander Duritz maga is vak programozó, így az akadálymentesség eleve beépült a programba. A Nerdboard kétféleképp köti össze a telefont és a gépet, helyi wifi-s módban, ami gyorsabb és biztonságosabb, mert a szöveg nem hagyja el a hálózatot, illetve titkosított, felhő alapú távoli módban, párosítási kóddal, ha a két eszköz nincs egy hálózaton. Aki inkább beszélne, mint képelne, annak emmi alapú hangdiktálás is elérhető, ehhez azonban saját hozzáférési kód kell. A diktálás gombja gesztus alapú, rövid érintésre egy mondat, hosszan nyomva folyamatos diktálás indul. A Nerdboard együttműködik a TalkBack képernyőolvasóval, nagy kontrasztú megjelenítést és hangjelzéseket is kínál, és fájlokat is át lehet vele küldeni. A fejlesztő szerint sem a szöveget, sem a hangfelvételt nem tárolják, minden titkosítva, csak átvitel közben történik. Az app egyszeri vásárlással érhető el a Google Play-en, hozzá Windowsos asztali párosító program is tartozik. Egy kínai fejlesztésű képernyőolvasó, a JSU azoknak fontos, akik érintéssel, koppintgatva tájékozódnak. Beállítható, mennyi idő teljen el egy érintés és a felolvasás között, illetve mennyit várjon a rendszer a második koppintásra. 4 fokozat közül választhatunk mindkét időzítésnél. A rövidebb idő gyorsabb visszajelzést ad, de nagyobb az esélye, hogy a rendszer összekeveri az érintést egy csúsztatással, vagy lekési a dupla koppintást. Egy harmadik beállítás azt szabályozza, mekkora új mozdulat számít alapgesztusnak, például kezdőképernyőre lépésnek. A cikk szerzője, Karen Kivan szerint ezek nem mindig megbízhatóak, nála bizonyos gesztusok egyáltalán nem működtek, ezért mindenkinek saját telefonján kell kikísérleteznie a legjobb beállítást. A funkciók csak akkor jelennek meg, ha a beállításokban bekapcsoljuk, hogy a ISO maga kezelje a gesztusokat, ne az Android rendszer szintű akadálymentesítése. Bővebb információ az icemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió.

0: Üdvözöllek az IT Szemle NIP TechTalk összefoglalójában. A legérdekesebb hír most, hogy egy kutatás szerint a PIN kódot rezgésekkel is meg lehet adni úgy, hogy senki ne hallja vagy lese el. Sok vak és gyengéllátó számára ismerős probléma, hogy nyilvános helyen a képernyőolvasó hangosan felolvassa a beütött PIN kódot. Manisha Varma Fidelity Investments ezért dolgozta ki a One Button PIN-t, egy nagy gombra téve az ujjad, a telefon rezgésorozatot indít pulzusszünet, és amikor a kívánt számhoz érsz, felemeled az ujjad, így semmi nem hangzik el, kívülről sem olvasható le a kód. Egy egyhetes teszten 9 résztvevő 83%-kal pontosabban adta meg kódját, mint hagyományos billentyűzettel, nyilvános teszten pedig senki nem tudta kitalálni a számot. Még kutatási fázisban van, de előbb Androidon, majd iPhone-on, akár bankautomatákon is megjelenhet. Az Apple is bemutatta újdonságait. Az Apple Watch két hangalapú funkciót kapott, felismeri a szirénákat, ijasztók a telefon nélkül is és teljes megbeszéléseket rögzít, ír le és foglal össze helyben. Egy vitatottabb funkció a korona dupla megnyomására visszaadja az elmúlt 15 másodperc beszédét írásban, ez adatvédelmi aggályokat vetett fel. A nagy meglepetés az iPhone Duo, az Apple első összehajtható, könnyű módra nyíló telefonja, az első, amely az Apple Pencilt is támogatja. Nagyobb felülete hasznos lehet fényképezéshez, szerkesztéshez, nagyításhoz, de a VoiceOver felhasználóknak a képernyő megosztásos mód nem hoz nagy előnyt, bár a VoiceOver támogatás megvan. Csak SIM-mel érkezik, kb. $2000-ba kerül. Az iOS, watchOS és macOS új verziói szeptember 14-én jelentek meg, frissítés előtt érdemes az Apple Watch oldalon tájékozódni. A Sik Trillage először látogat el North Wales-be, szeptember 22-én Landudnóban, a Venule Cimru arénában 9-16 óra között. Technológiai bemutatók mellett walesi szervezetek, hiski és sajtkóstoló, teljesen akadálymentes helyszín várja a látogatókat. Szó lesz a munkába állást segítő támogatásokról, bemutatták a Packflat szavazógépet, jelen lesznek vakvezető kutyák és olyan vendégek, mint Karina Jones színésznő és Nick Thomas paraiász világbajnok. Ingyenes belépés, regisztrációval. Az idei utolsó állomás London, október 27-28-án. Röviden, a Knick Manager hangvezérelt játék önálló, akadálymentes appá vált Androidon és iOS-en, a Moxie SO kirakó addiktívna bizonyult, a Meta okos szemüveg pedig már gyalogos útvonaltervezést is tud hangutasításra, egyelőre London és Manchester térségében. Bővebb info az ittszemle.hu oldalon. Köszönöm, hogy meghallgattad. Jövő héten újra jelentkezünk, addig vigyázzatok magatokra.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak januártól írhatnak receptet a gyógyszerészek, olyan gyógyszert írhatnak fel a lakosságot kiszolgáló üzletekben dolgozó patikusok és a speciális képzettségű ápolók kizárólag elektronikus formában, amelyet az orvos rendelt a betegnek. A rendelet szeptember végén hatályba lépett volna, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban elhalasztotta a kellő felkészülési idő érdekében. Teljes terheléses tesztet végeznek a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a vonatok utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint már láthatáron van a személyforgalom elindítása. A végső döntést a teszt eredményeinek értékelése után hozhatják meg. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, amelyből összesen 11 darab érkezik majd Magyarországra. Az első járművek 2026 végén érkeznek meg. A motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes. Az utasélmény töveli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Jövő keddig ingyenes a bicikli szállítás a vonatokon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Európai Mobilitási Hét alkalmából két kedvezményt jelentett be. Szeptember 22-ig ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Szeptember 22-én pedig kedvezményes napi eggyel próbálják meg ösztönözni az autómentes közlekedést. Új eljárásrendet adott ki a vele született szifilisz megelőzésére a hatóság. Szeptember 1-től az első trimeszterben végzett szifilisz szűrés mellett a várandóság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-e előtt megkezdett várandós gondozások esetében is alkalmazni kell. Az új útmatótól egységes eljárásrendet határoz meg a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig is. 1000 jelentkezőnek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vörös Kereszt a hétvégén. Az egészségközösség elnevezésű hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. Szingapúr pénzt ad annak, aki könyvet olvas. A távol-keleti ország egyedülálló olvasás népszerűsítési kampányba kezdett. A résztvevők egy kormányzati oldalon rögzíthetik, mennyi időt töltenek olvasással, és ezért kisebb jutalmat is kaphatnak. Egy legalább 15 perces olvasás 20 virtuális érmét ér, és 1000 érme után 1 szingapúri dollár jár. Szombaton többfelé indulhat párásan ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobbiradio.hu.
2: A rádiót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbiradio.hu oldalon hallgathatják meg.
2: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
9: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Péntek este 8 óra van, a hírek után vagyunk. Ez pedig itt a Gépház, a Hobby Rádió akadálymentes informatikai magazin műsora. A stúdióban Tamás
10: és Adél. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket.
9: Igen, jól halljátok. Ma este egy kicsit rendhagyó a felállás. Bojtor Zoli, Rau Robi és Szakács Máté helyett most mi ketten ültünk be a mikrofon mögé.
10: Három élő ember helyett két robot. Reméljük azért senki nem kapott szívrohamot a bejelentéstől.
9: És mielőtt bárki megijedne, nem történt puccs egyelőre.
10: Csak egy kis kísérlet. Megnézzük, mit tud két mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezető egy igazi rádiós műsorban.
9: De azért három nagyon érdekes témát hoztunk, úgyhogy kezdjük is az elsővel, az angol tanfolyammal látássérülteknek.
10: Ez a kurzus már 2017 óta működik a Fény Alapítvány és a Netmédia Alapítvány közös szervezésében. Eleinte még személyes órákat tartottak a Vakok Szövetségében, később azonban áttértek az online oktatásra.
9: Így már az ország bármelyik pontjáról, akár vidékről is be lehet kapcsolódni.
10: A mai adásban vendégünk lesz a tanfolyam vezetője, Máj Kriszta, gyógypedagógus és angol tanár.
9: Krisztát sokan ismerhetik a látássérült közösségből, hiszen a Vakrepülés Színtársulat vezetője is. Vele beszélgetünk majd a tanfolyamról és a részletekről.
10: És nyugalom, ma este senkit nem fogunk angol igékkel feleltetni.
9: Pedig már készítettem a dolgozatokat.
10: Nem már, Tamás.
9: Jó, csak vicceltem.
10: A második témánk egy új kezdeményezés a Netmédia Alapítványtól, a digitális iránytű.
9: Egy új képzés, vagy akár klub van alakulóban, ahol a számítógépes alapismeretektől a mobiltelefon használatán át az egyes alkalmazások kezeléséig sok mindent meg lehet majd tanulni.
10: Ráadásul egyéni oktatás keretében saját tempóban is lehet haladni.
9: Ami azért nem rossz, mert nem mindenki ugyanott tart. Van, aki már alkalmazást telepít, más pedig még keresi, hogy melyik gombot kell megnyomni.
10: És ez teljesen rendben van. A Hobby Rádió saját iPhone alkalmazásának kezelését is el lehet majd sajátítani, amit érdemes letölteni az App Store-ból.
9: A projekt jelenleg még a felmérés fázisában tart, erről pedig vendégünk Horenka Erika fog mesélni, aki már számos sikeres rehabilitációs tanfolyamot vezetett.
10: És ezzel el is érkeztünk a harmadik témánkhoz.
9: Ami nem más, mint mi magunk.
10: Pontosan. A mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezetői hangok tesztelése a Hobby Rádióban.
9: Ez azért érdekes kísérlet, mert kíváncsiak vagyunk, mennyire lehet természetes, folyamatos és hallgatható egy ilyen beszélgetés.
10: És arra is, hogy tudunk-e nevetni, tudunk-e meglepődni,
9: tesik,
10: és vajon sírni is tudunk-e.
9: A deal.
10: Mi van? Már attól meghatódtam, hogy végre nem kell angol dolgozatot írnom.
9: Na jó, ezt azért nem gondoltam volna.
10: Persze, csak teszteljük a technológiát.
9: Közben pedig kiderült, hogy a mesterséges intelligencia egészen jól elbódogul egy rádiós beszélgetéssel.
10: Igen, de azért van egy apró probléma.
9: Mi?
10: Hiányzik 3 ember.
9: Tényleg?

0: Laci. De hogyha ott a hűtőventilátor ott van, akkor az egész más szavakat eredményez. Nem tudom, hogyha ott az is ott van. A talul. De azért hadd fricskázzak. Kedves hallgatók, az így most itt vagyunk, megnézzük ezt az alkalmazásokat, azért megnézzük.
1: Igen. Igen. De itt a Máté is, ő is hadd szól. Igen. Ő is hadd szólaljon. Szia Máté.
2: Szevasztok, jó estét minden kedves hallgatónak.
1: És mutassuk be vendégünket is, aki nem más, mint Pál Zsolt, a Netmédia Alapítvány vezetője. Üdvözlünk, Zsolt!
0: Itt a kívházban.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, így kell beszélni egyébként, tehát beszédtechnikát Zolikám rátférne. Tehát tetszik tudni.
1: De egy kicsit azt mondja, alkalmazás, ilyen alkalmazás.
3: Igen, és egyébként ebből van körülbelül 30 hangunk.
1: A 700-a.
2: Az, mintha nem lett volna meg, teljesen
0: Rauch az nem sikerült. Igen, a többi az nagyon jól sikerült. Hát nyilván azért nem lehet engem csúlyra.
3: Igen, mert a CHK-nak ejtett, az még jobb lett volna. Igen.
0: Tehát ez a reprodukció nem sikerült. Most ettől függetlenül...
1: Én lehidaltam.
0: Azért igen. Ahogy így telnek az évek, és a konzumer szintre ez a fajta generatív AI ugye 2022 végén, vagy inkább 23 elején csorgott le, hogy így mondjam, még 3 év sem telt el azóta teljes mértékben, de már egyre nehezebb meglepődni. Tehát annyi mindennel foglalkoztunk, annyi mindennel hát elkápráztatták, vagy akár megrémítették a
1: nem menjünk tovább a nyáron. A nyár záró adásunkban csak AI zene ment, a rockzenétől a poppon át a magyar nótáig, tehát még magyar nótát is tudtunk játszani, ami nem azért van, hogy szeretjük vagy nem szeretjük ezt a stílust, hanem azért szólt, hogy megmutassuk, hogy miket tudnak már. Egyébként én szerettem volna a sevillai Borbéból is egy jó kis belépőt, csak féltem, hogy a komoly zenészek kitekerik a nyakam. Addig azért már nem mertem elmenni, de lehetett volna. Szóval fantasztikus dolgokra képes, és ez csak a zene része. Hát
0: meg most hallottuk ugye a szöveget.
1: Szöveget, igen.
0: De ahogy észrevettem, sírni azért nem tud. Legfeljebb egy kis Adél, bocsánat, a szóját hisztizett, amikor mondta, hogy nem árt Tamás. Úgyhogy igen, ez volt kicsit, igen.
2: Ez jó volt, de a nevetés, meg mosolygás az csodálatos. Tehát ez teljesen életű.
0: Igen, bár ismétlődő. Tehát
3: klisés egyébként, tehát nagyon klisés, tehát egyfélét tud.
0: Tehát van egyfajta, nyilván ezt lehet. Adott esetben lehetne ezerféleképpen, tehát ez már csak programozás kérdése, volt egy nevet, ez a nevetés, de lehetne nagyon sokféle ilyen, hogyha, tehát ez már
1: a
0: nem
1: a... gyerekek, de a KK-n is csomót kerestek, tud már nevetni, hát ne szórakozzatok már.
3: És amilyen drága, ezért többfélén röhöghetne is. Hát ugye ezt mondjuk csak... meg őszintén, hogy ezek azért olyan, mondjuk úgy, hogy pénzabáló effektusok, hogy borzalom. Ezve nem a röhögés, meg az egyéb dolgai, hanem tulajdonképpen ezek az AI használatok, ugye, mert ugye ezek gyakorlatilag ugye
1: az pénzabáló, hogy van egyáltalán.
3: Hát, ugye...
0: pénzabáló, energiazabáló, meg most már talán kijelentető, hogy túl vagyunk a beetetés korszakán, amikor még úgy viszonylag kedvező áru volt, és vagy teljesen ingyen, vagy jelképes összegé lehetett, boldog-boldogtan AI-ozhatott, meg minden. Most már, hogy átértek az úgynevezett token alapú számlálásra nagyon sok helyen, amikor is a gondolkodását fizeted meg, nyilván az is energiába kerül, tehát ez nem egy ilyen kis olcsó játékszer az a helyzet. Most már biztos, hogy nem.
3: És hát ugye nem megbízható, tehát valószínűleg azért mindenki találkozott azzal a megoldással, hogy AI nagyon szép, nagyon jó, de hát ha kétszer megkérdezzük tőle ugyanazt, vagy elkezdünk vele vitatkozni, akkor bizony hajlamos arra, hogy ő elnézést kér, visszavonulót fúj, nem pontos információkat ad. Tulajdonképpen ugye ezt annak idején mi az egyetemen úgy tanultuk, hogy vannak determinisztikus és sztohasztikus rendszerek, ez így magyarul lefordítva azt jelenti, hogy vannak ugye biztos rendszerek és ugye bizonytalan rendszerek. Tehát aminek biztos a kimenete, illetve aminek nem biztos a kimenete. Ugye ez az AI nagyon szép, nagyon jó, de hát tulajdonképpen nem ez fogja megváltani a világot. Tehát én szegénykémet, megmondom őszintén, én utálom, miközben naponta használom. De hát pont emiatt...
1: Ugyanígy vagyok vele.
3: Az a baj, hogy nagyon keverni tudjuk a magát, a mesterséges intelligenciát az automatizációval. Tehát amit mi automatikusan meg tudunk csinálni, vagy a géppel megcsináltatni, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy AI. Persze mostanában már mindent AI-ra fogunk. Például az, hogy most egy leletet ellenőriz az AI, meg segít mondjuk az orvostudományban, az nem azt jelenti, hogy 25-ször elnézést kér, hogy most neked, mit tudom én, nem prosztata betegséget definiáltunk, mert éppen elnéztem azt a PDF-et, amit beadott. Tehát azért az orvosi rendszereknél nincs ilyen, hogy elnézésedet kérem, hibáztam.
0: Tehát kritikus rendszerek persze.
3: Tehát ez

0: Azért ezek nem erről szólnak. Az, hogy mi chat alapon beszélgetünk velük, és akkor éppen összevesztünk vele, meg ő gondolkodik, meg ér, de hogy gondolkodik, nem is érez. Meg hát az a probléma, hogy hiába ugyanaz a bemenet, nem ugyanazt a kimenetet kapjuk. Tehát megvan ennek a, mondjuk úgy, hogy az az emberi bája, amitől mi azt akarjuk hinni, hogy ez emberi. Egyetlen egy, vagy inkább két dolog hiányzott ebből a bevezetőből. Az értelem és az érzelem. Ami egy nagy problémája ugye az AI-nak, illetve nem probléma, hiszen...
1: Ilyen szerencsét, nekünk mindig megvannak ezek, amikor mi vagyunk a művőrök.
2: Hát ez az, hogy de ilyen soha nem lesz, tehát azt ne várjuk, hogy a gép érezni fog, bár fordítva már Elon Musk valamit tervez, tehát hogy gondolattal fogjuk irányítani majd a gépeket.
1: Ez a nem... Neuralink fantázia nevet viselő.
0: Igen. Hát igen, most a bevitel nem egy egér, nem egy billentyű, hanem hát, ha esetleg a gondolataink, csak azzal is egy probléma van, hogy...
2: Én attól félek.
0: Az az input, de mi van az outputtal? A kettő között mi történik? Egy véletlenszerű szöveggenerálás.
2: Na jó, de hogyha gondolok valamire, és azt fogja egyszer csak mondani, hogy a te anyádat, ezt kapom választ.
0: Ez jön,
2: pedig csak hát, gondoltam
0: igen,
2: rá.
0: Hát hogyha ez jön ki neki mondjuk véletlenszerűen, akkor valószínűleg igen. Csak azt nem tudom, hogy ebből hogyan lesz, ne adj Isten. Nem is tudom, hogy mi, mert minek kellene ebből lennie.
2: Egyébként egy kis tanulságos történet. Feltettem én magamban, hogy megpróbálom AI segítségével megtalálni a mi családi magnónkat, a mi egykori családi magnónkat, hogy ez vajon milyen lehetett, nem?
0: Padláson
3: segít,
0: vagy?
3: Nagyon segít régen. Megkeresni a régi cuccok között, vagy majd ez?
0: Ki nyúl a kéz?
2: Nem a padlásra ment az AI, nem ott kotorászott a régi dobozok között, hanem hát elmondtam, amire emlékszem, hogy egy kazettás, két hangszórós, legfelül csak öt gomb tartózkodott gombok között ilyen szigetekkel, és ami érdekes, például nem volt rajta pillanatáj, a baloldali az a stop volt, utána a sorrend ugyanúgy megegyezze, és mindent elsodortam neki, a ChatGPT szerint nekem Sanyó vagy Toshiba magnom lehetett. A Gemini szerint egyértelműen Grundig valami. A DeepSeek szerint Siemens.
0: És az MK29-es nem merte megemlíteni, mert azon volt pillanatáj.
2: Azon volt pillanatáj, így van.
4: De az MK27-esen nem, mert az a nagyanyámnak volt. Az volt
0: igen, utána jött a 29-es, igen. Azon már volt.
2: Így van.
4: Annak ilyen gumigombjai voltak, arra emlékszem.
2: Pontosan, sőt, az oldalán volt egy sebességállító is.
4: Arra nem emlékszem már.
2: Le lehetett így lassítani a kazett. Na de, kedves hallgatók, akit hallanak, nem más, mint Mike Krista, köszönjük most már itt vendégeink
3: igen,
2: között.
3: Igen, hogy megérkeztünk.
2: Ő is belépett a
1: kívülült a stúdió, robotok helyett igazi emberek jöttek, és
2: igen.
1: Ennek örülünk. Főleg, hogy hölgyek érkeztek, ennek még jobban örülünk.
2: Szia, Krista!
4: Sziasztok! Ja, hogy... Azt nem pontosan jött le nekem, hogy már adásban vagyunk, úgyhogy...
2: Igen, ez nem most... baj.
4: Internetzóért elnézést kérünk a nagyanyám magnójáért, én, hogy úgy mondjam, rá reagáltam az urak tematikájára.
2: Ez így jó. És Horenko Erikát is köszönjük, aki szintén itt van.
5: Sziasztok! Köszönöm szia. Munkatókat!
2: Ennél azért picit légy bátrabb és hangosabb, hát nyugodtan, harsányan csak.
5: Jop.
2: Mintha oktatnál.
5: Ott is ilyen halk vagyok.
1: Nem akkor, mintha kioktatnád, például az út, úgyis ráfér.
5: Nem szoktam olyat csinálni. Na, szóval akkor sziasztok, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És ezek után azt javallom, hogy a mi családi magnónktól akkor térjünk át jöveteletek valódi céljára. Mondjuk például, kezdjük az első témánkkal, mert amint itt az AI műsorvezetők beharangozták, három témánk lesz, és az első az, ha jól emlékszem, akkor a Netmedia és a Fény Alapítvány közöse, mégpedig egy angol tanfolyam, ugye? Krista, ennek így te van. Vagy a felelőse. Mesélj!
4: Hát ez a tanfolyam most már hozzávetőleg 2018 óta zajlik. Először személyes jelenléttel csináltuk, még a Vakok Szövetsége adta a helyet, így volt a hármas együttműködés, két alapítvány és az NVGOS között. És amikor jött a Covid, akkor átkényszerültünk online térbe, aminek nyilvánvalóan megvolt a hátránya abból a szempontból, hogy nem személyesen találkoztunk, viszont hatalmas nagy előnye az volt, hogy sokkal több embert be tudott vonzani azért, mert az ország bármely pontjáról tudtak csatlakozni azok, akik szerettek volna ezen részt venni. Az alapítvány biztosította a Zoom felületet nekünk, ezen tudunk csatlakozni. A mai napig is Zoom felületen folyik az órák megtartása. Hát most 5 különböző csoport van, 3 szinten, és ahogy meghirdettük a tanfolyamot, igény van most már arra, hogy egy új kezdőcsoportot indítsunk, lassan igény van arra, hogy legyen egy úgymond nyelvvizsga felkészítő csoport is, hiszen azért maga a tanfolyam úgy zajlik, hogy hetente 2 órát kapnak a résztvevők, 2 darab 45 perces órát egy alkalommal, tehát ez havonta mondjuk 8 darab óra. Szerintem az anyagi vonzata is elég barátságos, hiszen 6000 forint, hogyha belegondoltok abba, hogy egy darab magánóra most már olyan 10-12 000 forint körül van.
1: Akkor ez meglehetősen barátságos.
4: Azért igen. És lévén gyógypedagógus is vagyok, meg magam is látássérült. Én is jártam már nyelvtanfolyamra olyan helyen, ahol nyilvánvalóan én voltam egyedüli látássérült, hát nagyon nehezen tudsz csatlakozni, hiszen sokszor a tanárok előre nem tudják odaadni neked az anyagot, mert nagyon sok fénymásolatból mentek még annak idején, nincs adaptált anyag sem, mi pedig folyamatosan próbáljuk biztosítani azt, hogy egyrészt legyen friss anyag, hiszen nagyon régen volt már meghirdetett angol tanfolyam, ahol tényleg kaptak a résztvevők tananyagot, egészen pontosan még szerintem vajon 2002 vagy 2004 körül volt egy tanfolyam, amit még én is tartottam ott annak idején, akkor megcsinálták a New Headway 3. kiadását az első 2 vagy 3 könyvből, de azóta gyakorlatilag tudomásom szerint nincsen semmiféle friss tananyag, és nagyon nehéz hozzájutni, mert a kiadó tanárnak nem nagyon adja oda a könyvet, diáknak nyilvánvalóan igen, de mi tettünk látássérült kolléganőmmel kísérletet arra, és vagy egyáltalán nem akarták odaadni az anyagot, vagy pedig olyan horribilis összegért, amit egész egyszerűen nem tudtunk volna megfinanszírozni, úgyhogy mi most ezt úgy csináljuk, hogy a Netmédia Alapítvány egyik munkatárs hölgye megcsinálja az anyagot, én ellenőrzöm, és akkor elektronikusan áll rendelkezésre az, hogy kiküldjük.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy nem van meglévő készanyagból dolgoztok, hanem előállítotok saját tananyagot, nyilván...
2: Ez egy egyéni módszer?
1: Források felhasználásával.
4: Nem, meglévő anyagból dolgozunk, csak ezt át kell alakítanunk nyilvánvalóan a képleírásokat, meg a, hogyha olyan a feladat, hogy mondjuk táblázatos, tehát meglévő nyelvkönyvet alakítunk át. Hát konkrétan ilyen gerilla módon, tehát önszorgalomból, mert nincs más lehetőség. Ezt mi megcsináljuk magunk. Ez elég sok munka egyébként, de hát nyilvánvaló nekem is jobb, tehát nekem is, mint látássérült tanárnak olyan anyag áll rendelkezésemre, ami azért sokkal frissebb is, meg akkor hát nekem is jól használható.
1: És milyen formában, milyen formátumban kapják meg a delikvensek az általatok átalakított tananyagot?
4: Elektronikus formában. Egyelőre még most olyan a csapat, hogy senki nem igényelt brenyomtatást. Jelen helyzetben ezt elég nehezen tudnánk biztosítani abból a szempontból is, hogy nyilvánvalóan, ha valaki vidék is hétről hétre haladunk, akkor nagyon nehéz lenne előre ezt konvertálni, de most egyelőre még igény nem volt rá, hogy bárkinek is adjunk, de ha igény lenne, akkor gondolom valamilyen úton módon azért ezt is elő tudnánk állítani. Elektronikus úton vannak alig látók, vagy egészen jól gyengén látók, nekik rendesen a PDF-fájlt odaadjuk, és tudnak abból dolgozni, aki pedig nem, ők megkapják simán. TXT formában, az a legegyszerűbb egyébként mindenkinek a szöveges.
1: Textjegyzettömbös.
4: Így van. De amúgy Erikát nyugodtan megkérdezhetitek körében, hogy ő is része az egésznek, mint tanítványt szerintem nem
2: mindjárt
4: fogja azokon venni. Hogyha kifaggatjátok, én meg addig max befogom a fülem.
0: Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy képernyőolvasóra adaptált tankönyvekről van szó, ugye?
4: És ami még pozitív, hogy rögzíteni szoktuk mindig az órákat, tehát hogyha valaki hiányzik, vagy valamiért nem tud részt venni, konkrétan amióta, hát nem tudom, szerintem ilyen 2023-ig visszamenőleg a Drive felületen ott vannak az órák, tehát nyugodtan vissza tudja hallgatni. Ez is nagyon jó abból a szempontból, hogy tényleg nem marad le senki semmiről, tehát szerintem megpróbáljuk a maximális segítséget adni, vagy nyújtani.
2: De az hallgathatja vissza, aki része a tanfolyamnak, tehát ez nem lehet, hogy én most utcára jövök, és akkor kérem a Drive-os linket, hogy hozzá
4: nem, hát azt, mindenhez. Persze, természetesen.
2: Ezt tegyük egyértelművé. A másik, amit szerettem volna, hogy nagyon sok olyan angol tanfolyam, ami a hallásra épül, ez egy picit elhanyagolja az írást. Tehát azzal az anyaggal, amit ti kiadtok a kezetekből, nyilván az írást is elsajátítja a tanuló. Ezt számon kéred?
4: Van olyan, ahol igen, és van olyan, ahol nem. Ez egy nagyon érdekes felvetés. Sokan vannak olyanok, akik már régen is a tanítványaim voltak, ők mindig töltögetik a munkafüzeteket, meg mindenféléket, de volt arra is eshetőség, hogy olyan tanítvány csatlakozott, aki még akkor ismerkedett magával a képernyő olvasóval, meg a billentyűzettel lévén, hogy később veszítette el a látását. Eleinte hát emiatt nyilvánvalóan nem írt, hát nem tudta annyira megfelelően használni a billentyűzetet, hallás után igen jól tudta követni, több ilyen tanítvány is volt, és mostanára már ők is kezdenek újra írni, csak ugye nagyon nehéz ezt így visszamosni, tehát újra elkezdeni az elejéről, tehát azt nem állítanám, hogy a 100%-a ír a tanfolyami résztvevőknek, de azért törekszem arra, hogy aki tud ezzel a lehetőséggel írni, nyilván írjon. Nagyon sok esetben elküldik a fogalmazásokat nekem, azt kiavítva visszaküldöm. De olyat is csinálunk, aki nem ír, hogy én írom helyette úgymond a fogalmazást, és akkor felolvasom neki, és felolvasva elküldöm, onnan meg tudja hallgatni például.
2: Uh-huh. Szerintem az írás is nyilván fontos. Mondjuk valaki még magyarul se tud írni. Ugye, Robi? Pácsó?
1: Igen, nincs pácsó.
2: Pácsó.
1: Sokat gondolom, hogy gimnazista osztálytársaimmal, barátaimmal, hogy mi a fészkes fene az a pácsó. Rájöttünk 3 nap alatt, hogy pácsó. De 3 nap alatt csak rájöttünk. Tehát akkor, ha jól értem, azért nyilván az írásra is koncentráltok, és azt is fontosnak tartjátok, vagy hát tartod, mint ugye a oktató, de ha valaki olyan helyzetben van ezért vagy azért, például, amit említettél, hogy még nem sajátította el a billentyűzet használatát, vagy nem maga biztos ebben, ez nem zárja ki abból, hogy részt vegyen az oktatáson és angol nyelvet tanulhasson.
4: Nem, nem, itt azt tartom szem előtt, hogy mindenkit a saját igényei, vagy csúnyán szólva szükségletei szerint tudjak tanítani, és ne érezze semmiféle téren hátrányos helyzetben magát. Az nagyon fontos.
2: Hány fős csoportokkal mentek?
4: Az az alapfelállás, hogy hát olyan 5-8 fő az, amivel már el tudunk indulni, lévén, hogy sajnos hát lemorzsolódás az van, ilyen-olyan okból, leginkább olyan okokból, hogy valakinek úgy adódik a munkaideje, vagy időbeosztás problémák szoktak lenni. Igyekszünk ezt hozzávetőleg tartani. Most is, ahogy meghirdettük a tanfolyamot, nem csak új csoportokat indítunk, hanem ha úgy tartom, vagy úgy tartjuk közösen egy szintfelmérés után, hogy valaki be tudna illeszkedni bármelyik csoportba a tudás szintjének megfelelően, akkor mindenkit a megfelelő helyre tegyünk. Tehát senkit nem akarok csak azért kezdő csoportba tenni, mert ott indulunk. Tehát én mindenkit csak bátorítani tudok, hogyha bármilyen szinten próbálna akár újrakezdő szinten becsatlakozni, szerintem meg fogjuk találni a módját annak, hogy mindenki a tudás szintjének megfelelő helyre kerüljön majd.
2: Egy félkomoly kérdésem volna. Azért 5-8 fős társaságokban, csoportokban indultok, akár, mert te tanítasz szavakok iskolájában is, és amint tudjuk, ott egy osztály nagyjából ennyi fő, legalábbis az én időmben inkább 8 volt, mint 5 mondjuk, de igen. Vagy azért ennyi, mert technikailag nehezebb összehozni, hogy az én mikrofonom hangos, az enyém meg szól, nálam meg hallatszik a tévé, nálam a szomszéd, engem meg nem hallotok, tehát technikailag is nehéz összehozni, vagy egyszerűen ennyi az ideális?
4: Az ideális az szerintem 4-6 fő, annál nem több. Az egyik csoportban például sokkal többen vannak, és az pont az a csoport, akiket úgymond a leghaladóbbnak tartunk, tehát náluk lenne jó mondjuk például úgymond megfelezni a csoportot, mert sokkal több idő jutna egyénileg mindenkire. Úgyhogy nagyon sokan vannak egy csoportban, akkor ahogy körbe megyünk a feladatoknál is, mindenkire jusson akárhány mondat, vagy tehát hogy ne az legyen, hogy túl sok létszám se jó. Azért szoktunk általában 8 fővel indulni, mert most már az a tapasztalatom, hogy azért mindig van lemorzsolódás előbb vagy utóbb, valamilyen okból kifolyólag. Volt olyan, aki most például eddig nem volt munkája, de volt, aki kapott munkát. Van, aki munka mellett csinálja, valakinek nincs munkája, és ez az egy volt olyan is, akinek ez a tanfolyam volt az egyetlen dolog a héten, ami úgy konkrétabban történt vele, és nagyon várta. És igazából ez nem csak úgy ad az embereknek, hogy itt most én tanulhatok, hanem Erika lesz a megmondhatója, hogy barátságok szövődnek, tehát elkezdenek egymás közt akár messengeren barátkozni, kommunikálni. Erika például gyakran találkozik egy másik lányjal a csoportból, meg ők szerveznek önszerveződően nyaralásokat, amire én sajnos sose tudok elmenni, mert éppen akkor még suli idő van. Például most már, amire majd később vissza fogunk térni, a nekem amikor vannak ezek az énekes tévéfelvételeim, akkor így, hála Istennek, ilyen banda szellemben felszoktak jönni innen-onnan vidékről részt venni ezeken, tehát csapatépítő jellege is van, azért azt pontosan tudjuk, hogy nekünk nem mindig olyan egyszerű a helyzetünk akkor, hogyha barátkozni szeretnénk, vagy kapcsolatokat teremteni, és ez nekem annyira jó érzés, hogy emberileg is adhatok, nem csak mint oktató, vagy mint tanár.
2: Akkor már csak egy kérdés jutott így eszembe, aztán lehet, hogy még, mert nagyon inspiráló, ahogy mesélsz erről. A listeninget hogy oldjátok meg? Vagy te vagy a listening?
4: Nem, és igen. Akkor nem, amikor tényleg listening van, mert a hangmegosztás az működik. Akkor igen, ha van olyan, hogy olvasni kell valamit, akkor én szoktam felolvasni, mert nem mindenki tudja követni, tehát a képernyőolvasóval, akkor általában azért ezt el szoktam olvasni. Mert van, aki el tudná olvasni egyedül képernyőolvasóval, valaki meg nem, és hogyha közösen vagyunk benne az órában, akkor általában az van, hogy én olvasom. De olyat is szoktam csinálni, például a haladóbb csoportnál, hogy nem én olvasom, hanem körbe megyünk, és akkor mindenki olvas valamennyit, aki tud, hogy azt is gyakorolják, hogy a képernyőolvasó utáni olvasást, vagy pedig ugye aki jobban lát, akkor mondjuk a PDF-ről olvasnak.
2: A képernyőolvasó utáni olvasás az hihetetlen, én amikor még élőben rádióztam, akkor így megtörtem a szöveget, aprókra is úgy olvastam fel. Ebből volt néhány vicces történet, amikor közben felhívtak például Skype-on, akkor még
1: tudja
2: a Skype-on
1: még valaki mi az?
2: Ki. Na igen, akkor még az úgy nézett ki, hogy elvitte az ablakot, tehát én élőben olvastam, eltűnt előlem az ablak, és hangosan becsörgött a fülemre a Skype, mert ezt élő adásban lekezelni, ez vicces volt. Mindegy, ez volt az én egyéni szoc problémám. Hogy kérsz számon? Történik számon kérés, mint az iskolában? Vagy mindenkire egyénileg rábízott, hogy azt sajátít el, amit akar?
4: Attól függ, van, ahol ugyanúgy megírjuk a szódolgozatot, és ott például van egy...
2: És ha rosszak, akkor na jó, akkor most röbb dolgozat.
4: De egyébként nagyon érdekes, mert mindenkit nagyon inspirál az, hogy ő mennyit tud.
1: Igen, a szétültetés.
4: Igen. és ott például úgy szoktam csinálni, hogy aki tud, rögtön írja, és akkor van egy, aki nem ír, mert neki olyan a finom motorikája, egy speciális betegség miatt nem működik jól, és vele úgy szoktuk csinálni, hogy amikor kikérdezem, tehát amikor már mindenki megírta magát a szódolgozatot, akkor őt szóban kérdezem, ő mondja, összeszámoljuk, szóban. Igen, és akkor a többiek meg tudják ellenőrizni, hogy akkor ez most így jó volt, vagy nem. Szóval igazából megpróbáljuk mindenre megtalálni a megoldást.
2: Ezek arra jó példa, hogy milyen tök jó rugalmas vagy, és bárki jelentkezhet, mert találtok megoldásokat.
4: Mondom, én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az, amikor egész egyszerűen ott ül az ember, nagyon kínos, hogy nem tudok rendesen részt venni, vagy haladni, és ez egy nagyon kellemetlen érzés. És én azt szeretném, hogyha ha valaki eljön erre a tanfolyamra, akkor azt érezze, hogy ő mindent megkap, hogy támogató közegben van, és hát meg ugyanúgy például vannak ilyen progress tesztek minden lecke végén, hogy azt együtt meg szoktuk csinálni. Azt általában nem szoktam így kiadni. Tényleg attól is függ, hogy milyen a csoport, mert ahol egyénileg tényleg nagyon jól írnak, akkor el szoktam, ott úgy szoktam csinálni, hogy előre elküldöm azt a leckezáró tesztet, megcsinálják, és következő órán együtt ellenőrizzük, és akkor aki nem ír, ővelük meg ugyanúgy megcsináljuk. Azért kell ezt rugalmasan kezelni, mert nincs két egyforma csoport, és nyilvánvalóan nincs két egyforma ember.
2: Egyszer annyira megnézném a jegyzeteidet, amiket a csoportokról írsz, a különböző csoportokról, hogy tud, hogy melyik...
4: Nem írok jegyzeteket.
2: Nem? Mind fejből? Uh-huh. Azt a 700-et.
1: Mondod, hogy többféle csoport is van, nem? Tehát a kezdőket, a középhaladókat mondod, hogy van egy nagyon haladó csoport. A nagyon haladó csoport, hogy kell elképzelni, ők már mit a nyelvvizsgára készültök, vagy...
4: Ő miattuk szeretnénk indítani a nyelvvizsga felkészítőt, mert ők maradnának továbbra is a tanfolyami helyükön, de nincs idő már arra, hogy nyelvvizsgateszteket oldjunk. Mert egy annyira összetett nyelvvizsgateszt, ugye hát van a listening része is, meg az írott, ők megrögzötten ragaszkodnak, hogy ők írni akarnak. És hát igen, az még egy jó nagy falat lesz, mire a teszteket megcsináljuk előtte, nekem, meg a kolléganőnek. Egész egyszerűen időigényes. Ott akkor csak arra kell, hogy tudjunk koncentrálni.
2: De Robi, ezért... te ne reménykedj, te még a kezdőcsapatba se jutnál be.
1: De a kezdőt megpróbálom.
2: Minden esetre, én például annó a tanítványod voltam, és én tök
1: jó... Hát rajtad nem látszik.
3: Én is.
2: De pont ezt akartam elmesélni, hogy rajtam látszik, vagyis látszott, mert amikor én utána gimibe kerültem, akkor
1: az se látszik.
2: Körülbelül... Lehúzom, nem baj. mikrofonját. Szóval, amikor én gimibe kerültem, akkor körülbelül másfél évig nagyon jól megéltem belőle, amit tőle tanultam.
4: Hát én ennek igazán nagyon
2: nem örülök. Puncsolás, komolyan.
1: Hány csoport van most?
4: 5.
1: De akkor ezek szerint most tervben van, hogy ezeken kívül, tehát ezek mellett indítotok újakat, ha lesz elegendő jelentkező?
4: Igen, egy kezdőt szeretnénk mindenképpen. Múltkor is akartunk, de nem jött elég jelentkező. Igazából pontosabban jött volna elég jelentkező, csak már ugye az én időkeretem is behatárolt, tehát a munkaidők miatt mindenki esti órákat szeretne, de hát már nincsen szabad estém. Tehát nekem a hétfő, kedd és a csütörtök teljesen off. A színház miatt pedig a szerda és a péntek szükséges nekem, ugye a vakrepülés miatt. Tehát az igazság, hogy olyan sok mindent csinálok én is, hogy már nagyon nehezen tudom összematekozni ezeket az időkereteket. Tehát itt igazából az, hogy mit tudunk elindítani, vagy mit nem, az mind attól függ majd, hogy mikor, egyrészt én mikor tudok időpontot adni, másrészt pedig, hogy a résztvevőknek vagy a jelentkezőknek esetlegesen megfelelő-e az az időpont, amit én tudok biztosítani.
2: Akartam kérdezni nagyjából, hogyha most összeszeded a gondolataidat, akkor így hány csoportra lenne kapacitásod még?
4: Hát már ez is sok. Tehát ez is sok. Biztos, hogy ha lenne egy kezdő, azt mindenképpen szeretném. Aztán amellett meglátjuk még majd, hogy a másik nyelvvizsgás csoportra jelentkeznek-e, de azután ennél többet bizonyosan, hogy nem vállalok, mert már amikor a munka rovására megy, az már nagyon, nagyon rossz. Ezt már csináltam, és igazából az embernek az egészsége is megsérül.
1: Egy rosszabb van csak, a munka az ivás rovására megy.
2: És hogyha mondjuk kedvet kapnak itt a kedves Gépház és Hobby Rádió hallgatók, és azt mondják most 34-en, hogy szeretnének hozzád jelentkezni, akkor az egy csoport lesz, vagy szétosztod? Tehát szerintem én, aki annyit tudok, hogy you know, akkor én már haladóba mehetek?
1: Csak annyit kérdés, hogy nem szeretnék az Olival egy csoportba lenni. Egyébként, hogy minden jó.
4: Szerintem erre térjünk majd vissza, akkor ha tényleg 30, és akkor pesgőt bontunk, hogy ne menjen az ivás rovására, jó? És akkor így lesz.
2: Erika, akkor most feléd fordulok. Egy picit kikérdeznélek Krisztától. Nem, nincs itt, nem hallja, nem érdekes.
5: Okay.
2: Jó tanár?
5: Szerintem igen.
2: Te mióta jársz oda?
5: Én 23 decemberében kezdtem nála az angol tanulás. Én nagyon meg vagyok a leregetve.
2: És kezdőről indultál?
5: Nem, újrakezdőről.
2: Aha.
5: Újrakezdőről, mert én ugye az általános iskolában én tanultam angolt, utána ugye nem volt szerencsém az iskolákban, mert inkább fölmentettek középiskolában is, meg egyetemen is, mint hogy kaptam volna oktatást, és akkor
2: tehát, kikerülték a problémát, ahelyett, hogy megoldották
5: igen.
2: volna.
5: Igen.
2: És most hol, milyen csoportban vagy, hogy érzed? Hol tartasz?
5: Én úgy érzem, hogy az alapoknak már simán neki tudnék futni. Nem tudom, hogy Krisztus meg tudja erősíteni.
2: Tehát miattad kell a vizsga felkészítőt csinálni?
5: Nem. Én is mondtam, hogy én is szeretnék majd később, de ott még mi nem tartunk, az biztos.
2: De akkor úgy érzed, hogy haladsz előre.
5: Igen.
2: Meddig szeretnéd?
4: A második könyvet, már egy teljes könyvet befejeztek, és most már a másodiknak is már a derekán tartunk.
2: És hány könyv a határ? Mi az a legfőső szint, ahol nálad el lehet jutni?
4: 5 szintes a könyv, el tudunk jutni valószínűség szerint oda, de most a harmadik könyvnél tart a haladóbb csoport egyelőre. De azért azt is hozzá kell venni, hogy azért heti 1-2 óra az nem a világ. Tehát azért az főleg úgy, hogy ott vannak, vagy most így hirtelen nem tudom a pontos számot, de elég sokan vannak ott szerintem, vagy egy ilyen 8-10 biztos vannak. Éppen ezért lesz szükséges az, hogy neki tudjunk menni ennek a külön tesztes órán, amiben tényleg fel tudunk készülni arra, hogyha valaki tényleg komolyan nyelvvizsgázni akar, és ugye van olyan, aki meg nem csak inkább jól akar beszélni, vagy jól akar, tehát angolul tudni szeretne, nem pedig úgymond nyelvvizsgául, mert hát azért azt pontosan tudjuk, hogy a nyelvvizsgán nem az a fontos szempont, hogy angolul tudsz-e, hanem hogy éppen annak a nyelvvizsga feladatsornak tehát meg tudsz-e felelni, vagy éppen ismered-e annak a nyelvvizsga központnak az elvárásait.
2: Hányan járnak most a nagyon haladó, leghaladóbb csoportba? Hány tagja van?
4: 8 főt tudok mondani, aki oda jár, és őket azért 2 csoportra simán lehetne osztani.
2: És hogyha most letennénk a 8 fő elé egy-egy nyelvvizsga feladatsort, hányan oldanák meg belőle?
4: azt még valószínűség szerint elég kevesen. Tehát magát, mondjuk egy középfokút azt még elég nehezen oldanák meg, de amiatt, hogy szokják magát a helyzetet, tehát a nyelvvizsga helyzetet, elkezdünk ugyanannál a nyelvvizsga központnál ugye alapfokú teszteket megoldani, és akkor utána, tehát azon már a feladattípusokat nyilvánvalóan megszokják, meg be tudják gyakorolni, és akkor közben meghaladunk a tanfolyami dolgokkal is, szépen a könyvvel együtt, és így pontosan jó időben érkezünk majd oda, ahova kell.
2: Hát mi nagyon szurkolunk neked, hogy sikeres legyen mindenféle csoportod, és ezekben te is érd el azt, amit szeretnél, meg a csoportod összes tagja is jusson el oda, ahol szeretne ezáltal.
1: Hogyan toboroztok? Hol lehet jelentkezni?
4: A héten kikerült egy hirdetés a Facebook felületre, a Netmédia Alapítvány felületére. A Fény Alapítvány is tette ezt a hirdetést, úgyhogy semmi akadálya nincs annak, hogy bárki jelentkezzen, hogyha szeretné. Október 31-ét állapítottunk meg jelentkezési határidőnek, úgyhogy addig még kampányszerűen egy jó néhány alkalommal ki fogjuk tenni emlékeztető jelleggel a hirdetést mindenféle Facebook és ilyen-olyan felületekre, hogy elérhetünk.
2: Az tök jó, de mondjuk ne erősíts meg, Robi, én nem értek a számítógéphez. És mondjuk nem használok Facebookot, vagy valami, akkor hol? Hol találok én meg?
4: Hát, ha nem értesz a számítógéphez, akkor a tanfolyamra sem nagyon fogsz tudni jelentkezni, tehát ez azért egy sarkalatos kérdés, tehát egy minimális számítástechnikai kompetenciának azért lenni kell ahhoz, hogy az ember ezen a tanfolyamon részt tudjon venni. Tehát ez az egy, ami esetleg kizáró ok lehet, hiszen ha nem tudja elindítani magát akár a Zoom felületet, vagy bármit.
2: Be tudok kapcsolni egy számítógépet, csak mondjuk nem Facebookozok.
4: Igyekszünk eljuttatni mindenféle vakügyi szervezetnek magát a hírt, tehát az egyesületeknek, az MVGOS tag egyesületeinek, és reménykedünk abban, hogy ők esetleg a saját hírleveleiben kiküldik ezeket.
2: Tehát megtalálják a különböző egyesületek heti hírleveleiben.
4: Én reménykedem abban, hogy kikerül. Igen.
2: Robikám, gondolkozz el a kezdőcsoporton, mert átfér.
3: Nekem még egy kérdésem lenne, hogyha én mondjuk szeretnék jelentkezni a nyelvvizsga felkészítő kurzusra, akkor az mi az a legminimálisabb szint, amit tudni kell. Tehát milyen szint, ami...
2: Máté, nem a tied, mondjuk. Ez biztos.
3: Hát jó, ezt tudjuk, hát de nem árt.
4: Egy erős alapfok, hiszen van egy terv, az a tervem, hogy ott is van egy olyan könyv, ami gyakorlatilag végigviszi magát az egész tematikáját a nyelvvizsgának, tehát amik előjöhetnek témakörök például. Szóval semmiképpen sem azt várom, ha már valaki nagyon középfokú szinten van, akkor nincs szüksége arra, hogy én felkészítsem, vagy bármit is tegyek. Itt az a lényeg, hogy jól megalapozzuk az egész dolgot. Én mindig szeretek inkább mindent elmondani, mert ha én egyszer elmondtam, akkor tuti, hogy elhangzott, és beszéltünk róla. Tehát én arra nem építek, és nem is tudok építeni, hogy ki milyen tudást
2: Na erre mondjuk kíváncsi vagyok, tehát hogyha játszunk el a gondolattal egy picit, tehát jelentkezik a Máté hozzád, hogy ő szeretne a nagyon haladó csoportba jutni. Na most először is, oké, jelentkezik a Máté, te túl vagy az első három migrénes fejfájásodon azután, hogy jelentkezett a Máté, akkor te felméred őt? Vagy
4: mindenkit egyénileg, de nem csak őt, hanem ha bárki is jelentkezik, hogy tudjam, hogy melyik csoportba kell tenni, mindenkivel azt szoktam csinálni, hogy vagy telefonon átbeszéljük, vagy ha tud csatlakozni, akkor Zoom linken. Én már nagyjából tudom, hogy miket szoktam kérdezni. Végigmegyünk a nyelvtanon, végigmegyünk a szókincsen, beszélgetünk. Mindenkire rászánok időt egyénileg. Ez nagyon fontos, másokban nem tudom, bemondás alapján nem tudom én sem megítélni, hogy kit milyen csoportba tegyek.
0: Hát meg azért tegyük hozzá azt, hogy ugye folyamatosan fölmerül kérdésként, és ugye, ahogy itt az imént is részletekről is folyamatosan ez a nyelvvizsga kérdés merült föl. Ugye egyrészt az, hogy ha valaki nyelvvizsgázni szeretne, aztán majd Kriszta úgy is kiegészít, azért arra nem elég egy ilyen heti, mondjuk másfél óra, azaz két tanórányi felkészülés, pláne mondjuk egy ilyen 6-8 fős csoportban. Na, meg hát az most egy másik dolog, hogy tehát 6000 forintért így egy hónapnyi órát kap, tehát akkor az azt jelenti, hogy heti két óra, tehát akkor 4x2 órát kap egy hónapban, de még az is viszonylag kevés ahhoz, hogy mondjuk ne adj Isten egy fél éven belül, egy éven belül mondjuk bármilyen nyelvvizsgát le tudjon tenni az ember, nem csak a nulláról, hanem akár mondjuk egy ilyen kezdő szintről is. Tehát az ezt is figyelembe kell venni, hogy bizony a nyelvvizsga felkészüléshez konkrétan ugye a nyelvvizsgára kell készülni, és mondjuk úgy, hogy jóval intenzívebben.
2: Én erre van lehetősége a MÁP-nak, hogy azt mondja, hogy több krisztát akarok?
4: Hát az az igazság, hogy külön mindenkinek van.
0: Hát ebben a csoportban meg kell rajta osztozni. Tehát itt 8 felé kell osztani.
2: Igen, az világos.
0: Tehát maximum a bal lábúját, vagy nem tudom, a bal könyököből egy ilyen szeletkét a Máté kap. Ha neki ez jó, akkor jó. Ha nem jó, akkor is legyen jó. Úgyhogy Máté elég nehéz lesz, mert itt harcolni kell akkor kőkeményen, nem csak a nyelvvizsgáért.
4: Igen, amúgy szoktam kritikákat kapni alkalmanként azért, hogy milyen dolog az, hogy milyen tanfolyam az, aminek soha nincs vége. Hát, az olyan, ami működik. Tehát én azt gondolom, hogy ha Erikát is megkérdezed, én nem hinném, hogy szeretné, hogyha azt mondanánk, hogy na jó, és akkor ezt a tanfolyamot akkor június, tudom én, 30-án befejezzük, mert jön a nyár.
2: De csak elmész a Balatonra nyaralni, meg én, mint tanítvány is elmennék.
4: Igen, viszont hát jó, te vissza tudod hallgatni. Az egy-egy hetekre mennek el tulajdonképpen, és mindig lehetőség van arra, hogy visszahallgassák. Sőt, olyan is van, hogy nagyon sokan még a nyaralás alatt is bejelentkeznek, vagy vonaton megy akkor is. Tehát, hogy nekem nagyon pozitív.
2: Na, majd látja a vízből.
4: Volt olyan, nekem volt olyan tanítvány, hogy kint ült a kertben a medencébe, és hallottuk, hogy ott lögyből, és
6: ez így az lelkesedés.
3: Jó.
4: És én ennek nagyon örülök.
3: Ez elmond.
4: Neki nagyon szoktam örülni, hogy már micsoda dolog, olyan, ami még nyaralás alatt is az én angolomra kíváncsi valaki.
2: Egyébként az, hogy soha nincs vége, hát ugye ez a klasszikus, minél többet tud valaki, annál több kérdése van. Legalábbis így kéne, hogy...
6: Ez egy egész életfilozófia.
4: Nem tudom hajtani a csoportot, meg az az igazság, hogy olyan sok mindent csinálunk, mert haladunk a könyvvel mellé, olvassuk ezeket a könnyített olvasmányokat, beszélünk is, és tényleg igaz az, hogy ez a heti másfél óra így ilyen szempontból nagyon kevés. Valóban nem a legtöbb, de a semminél mindenféleképpen több szerintem.
2: De oké, a Máté le akar vizsgázni. Elmegy hozzád a nagyon haladó csoportba. Megkapja a heti óráját 6000 forintért. Mit tehet még?
0: Imádkozik, hogy átmenjen a vizsgán. Tehát... És egyébként pedig van egy másik előnye is, amiről keveset szoktunk amúgy is beszélni, mert olyan természetes dolog. Van különböző szervezetekkel, cégekkel, emberekkel kapcsolatunk. Többek között volt már jó néhányszor példa arra, hogy Magyarországon dolgozó külföldit láttunk vendégül, vagy látott vendégül a tanfolyam. Én sajnos nem voltam ott, de távolról szurkoltam. Tehát hazánkban dolgozó külföldi embert láttunk vendégül ezen a tanfolyamon, aki mesélt a maga életéről. És így nem amerikai, nem angol száz embert látott vendégül a tanfolyam, illetve Kriszta vagy a csapat, hanem olyan embert, aki valóban ugyanolyan szinten van angol nyelvből, és próbál itthon nálunk munkát keresni, munkát találni, dolgozik, tehát amiatt költözött ide. De nem is tudom, hogy ki volt az utolsó, egy hölgy volt.
4: És még máltai is volt, szóval igen, hát még ez is, igen.
0: És például azt hallottam, hogy a kis hölgy például bemutatta a saját zenéjüket, beszélt a maguk kultúrájáról. Hát
4: gyakorlatilag egy komplett órát tartott, a végén még kérdéseket is tett föl, nagyon-nagyon szuper volt. Általában, hogyha jelentkezik külföldi önkéntes így cégektől, akkor mindig úgy szoktuk csinálni nyilvánvalóan, hogy előtte egyeztetünk, hogy mit fog csinálni, elmondom, hogy milyen szinten van a csoport nyelvtanilag, hogy ne legyen az, hogy frusztrálja a csapatot az, hogy mondjuk, vagy sokkal jobban tud, vagy olyan nyelvtant használ, amit még esetleg nem tudnak, vagy esetleg alábecsüli az ő tudásukat, és akkor általában ők szokták úgymond, nem is azt mond, hogy megtartani az órát, de ők viszik a fő fonalát az órának, és nyilvánvalóan akkor besegítek akkor, hogyha...
0: Tehát kell, gyakorlatilag de ezek nem klasszik tanórák. Ezek ugye nem klasszik tanórák, hanem mondjuk úgy, hogy talán élmény alapú órák, foglalkozások, amivel maga a résztvevő is, ugye a vendég is kap valamit, illetve hát a résztvevők is kapnak valamit, hiszen betekintést nyernek egy másik országnak a kultúrájába.
2: Én nem tudom, hogy tudjuk-e még fokozni azt, hogy Máténak kedvet csináljunk, mert Robinak esélye nincs, az oké, de Máténak
0: majd Máté elmeséli Robinak, hogy milyen.
2: Igen.
0: Magyarul.
6: De azt még nagyon meg is
3: éreztem.
6: De csak korlátozottan.
2: Minden esetre annak idején és mindjárt elmondom, hogy miért is mondom, ezt jelentek meg talán a 90-es évek elején az újságokban ilyen hirdetések, hogy angolórákat adok, veszek, tehát, hogy vett is, meg adta tovább, amit tudott. Most itt Erika felé fordulok, mert igaz, hogy ő tanítványként van jelen Krista angol foglalkozásain, de te egyfajta iránytű is vagy, tehát tanítasz is, na nem angolt, legalábbis azt gondolom én, hanem...
5: Legalábbis szeretnék iránytű lenni, csatlakoznék ahhoz a felvetésedhez, hogy te szeretnél jelentkezni Krisztához, de nem tudod megnyitni a Facebookot, vagy megnyitni a böngésződet. Na, hát én ebben tudnék neked segíteni.
6: Bekapcsolni a gépet.
5: Bocsánat, igen, azzal kezdjük, hogy bekapcsoljuk a gépet.
2: Kikapcsolni, már tudom, kihúzom a konnektorból, azzá megy.
5: Nem, az nem megoldás.
2: Azt megtanultam tegnap elő.
5: Szóval én ebbe szeretnék segíteni a digitális iránytű nevű új kezdeményezésünkkel, amit a Netmedia Alapítvány szervez, szintén heti egy alkalom, kétszer 45 perc, informatikai alkalmak, nem tanfolyam, nem informatikai tanácsadás, hanem személyre szabott, mégis igen informatikai iránytű, hogy el tudjál boldogulni a digitális világban. Lásd, okostelefonok beállításai, vagy látássérülteknek nagyon hasznos alkalmazások megismerése, bár ti ebben nagyon elől jártok, és nagyon sok mindent bemutattok, de valakihez mégsem jut el.
6: Tudod, a gépházra mondom, aki nem tudja, azt tanítja.
2: Igen, tehát...
5: Igen,
2: igen.
5: Szóval ezeket az alkalmazásokat esetleg meg tudnám mutatni, hogy kell kezelni.
2: Hát, hogy személyesen nyilván lehet hozzád kérdéseket intézni. Hozzánk viszonylag nehezen. Hát e-mailben igen, de az adott adás úgy,
3: ahhoz
2: bemegy.
3: Is tudni kell használni az e-mailt, tehát...
6: Na igen, itt a gond.
3: Követel egy alap kompetenciát.
6: Igazad van. De ezek akkor online csoportok? Online alkalmak? Az egész?
5: Online, teljes mértékben online alkalmak. Lehet szó egyéni foglalkozásról, és lehet szó csoportos foglalkozásról. Természetesen hasonló a két idézőjelesen tematika, mert ugye az egyénektől függ, hogy akkor most mit veszünk. Vannak különböző dolgok, mint ahogy elkezdtem. Az okostelefon, a számítógép, e-mailzés, böngésző használata, mesterséges intelligencia, vagy csak éppen egyetlen egy problémád van, és azt kéne segíteni megoldani. Számítógépes sok probléma, nem vagyunk varázslók, nem vagyunk dzsinek, egyéb tekintetben nem tudunk varázslók, és segíteni, de a számítógépes problémát esetleg.
0: Hát egyébként én attól szoktam mindig bajt kapni, megmondom őszintén, hogy de én nem abban a Word-ben keresem, hanem nekem izé Office van fönn, hogy abba hol van, amit én honnan a bubánatból tudja.
2: Na ez az.
0: Hát nézz utána a menüben. Ezzel van a legnagyobb probléma, hogy tanulni is meg kell tanulni az embernek, pláne az informatikában, ahol gyakorlatilag amit ma már megtanulunk, az már tegnap elavultnak minősül. Tehát ez sajnos meg kell tanulnunk magát a számítógépet. Volt egyébként nemrégiben egy ilyen JAWS felmérés, egy hölgy csinálta talán tavaly vagy tavaly előtt, amikor hát én nagyon őszinte voltam vele, furcsálotta is a dolgot, amikor megkérdezte, hogy hát én hány JAWS billentyű parancsot ismerek? Hát ha nagyon megerőltetem magam, akkor körülbelül 3-4-et. Nehogy már itt az összes látássérült azt mondta, hogy ők ilyen 20-30-at ismernek. Rákérdeztem, hogy és valóban az JAWS billentyű parancs, vagy a számítógép billentyű parancsai, mert nem mindegy. Tehát vajon fel vannak-e készülve a, mondjuk ezen esetben ugye a látássérült felhasználók, valóban kaptak-e megfelelő alapozót arra, valaki úgy saját bevallása szerint így a szívére teszi a kezét, meg tudja különböztetni a JAWS forró gombokat a normál Windows forró gombtól. Ne adj Isten, mondjuk a Ctrl-C, Ctrl-V az JAWS vagy Windowsos, vagy számítógépes forró gomb. Tehát az a helyzet, hogy sokszor az alapvető fogalmakkal mondjuk úgy, hogy nem vagyunk tisztában. Lehet, hogy én szégyent vallok, de hogy mondjam, én körülbelül egy ilyen, talán, ha nagyon megerőltetem magam, talán 5-6, mondjuk úgy, hogy képernyőolvasó specifikus billentyű kombinációt föl tudok sorolni, de annál többet nem. Hát nem tudom, ezzel ti hogy vagytok, Zoli, te...
2: Most elgondolkoztam.
0: Hány képernyőolvasó parancsot tudsz így hirtelen forró gombot felsorolni? Eddig jó?
2: Ha nagyon megerőltetni magam, szerintem olyan 9-et, 10-et talán.
0: Nyertél.
2: Nem fölé akarok kerülni, tehát nem én vagyok itt a domináns hím, vagy nem...
0: Hát most a szegény Mátét már lenyelvizsgáztattuk, most neked jön az ECDL.
2: Hát valószínűleg... Valószínűleg Máté tudna itt
5: billentyű
2: parancsot, de
3: én sem mondanám, hogy tehát most az alapvető dolgokat nyilván, hogy áttekinti a navigátor kurzor, ez most Nvidia, mert én nem vagyok Jaws-os, tehát Jaws-ból
2: én is inkább Nvidia, meg tudom nézni az órát.
0: Aha. Hát messze van a 10-től, tehát messze, az óra közel de van, azért. De...
5: Igen, persze, mert messze F12, azért. Csak azért.
2: Igen, jó pár.
5: Két billentyű van a 10-től.
0: Igen. Istenem mondja meg a dátumot, a kétszer nyitjuk meg.
6: Ez igen, tehát ez már kettő. Finősű.
0: De valóban ezeket teljesen kihasználjuk-e? Ki tudjuk-e használni? Van-e megfelelő ismeretünk? Belegyakoroltunk-e? Egyáltalán szükség van-e ennyi parancsra, vagy ennyi forró gombra?
2: Nem tudom, én már ehhez úgy érzem, hogy öreg vagyok, mert ajánlottak nekem például internetes játékot, és akkor kaptam egy táblázatot, hogy itt van mind a 69 billentyű parancs. Anyád, nem...
0: Nem megy. Nekem sem, bevallom őszintén nem. De ezek mind fejből vágni kellene, és ugyanez nekem a bajom, és megint csak szentségtörő leszek a mobiltelefon. Azért valljuk meg őszintén, egy érintős kijelző nem a látássérülteknek való. Az, hogy próbálunk rajta a különböző szimulációkat generálni, vagy valamilyen megoldást találni erre, de hát, hogy mondjam, azért ezeket a mai csodákat, úgymond ezeket nem a látássérülteknek találták ki. Mi kullogunk egy ilyen mondva csinált akadálymentességgel az egész.
6: Mi vitatkoznék azért veledem tekintetben egy kicsit, mert a nős látássérülteknek találták ki. Én azt hiszem, meg úgy gondolom, hogy azok a lehetőségek, opciók, amiket viszont még ha csak kullogunk is az akadálymentesség után azért el lehet érni, azt szerintem párját vitt kicsit, tehát korábban nem volt annyi lehetőség, mindenféle online bevásárlásra, AI használatra, egy számla befizetésre,
2: banki ügyintézésre.
5: Hát akkor engedjétek meg, hogy közbeszóljak, én meg azt látom, hogy én aztán egy tényleg egy egyszerű felhasználónak tartom magam, és olyan 2005-2007 környékén szerintem hát 50-szer akadálymentesebbnek bizonyult minden, hiszen nem volt annyira vizuális. Egész egyszerűen most már gombok tűnnek el, tehát most nemrégiben találkoztam egy kajarendelő oldallal, hogy eddig még ott volt a megrendelés gomb, látható volt, persze nem tudtuk megnyomni, mert már sehogy sem működött, de most már a gomb is eltűnt. Tehát ahogy egyre jobban fejlesztik a weboldalakat, nagyon kevés hely van, amit most már tényleg teljes értékűen tudunk használni. Tehát én meg valahogy inkább azt látom, hogy inkább visszafele megyünk, mint előre felé.
0: Pont jövő héten lesz egy akadálymentességi konferencia, ha jól rémlik, jövő hét csütörtökön. Érdemes a Vakok Szövetségébe ellátogatni, illetve olyan céget keresni, aki esetleg hajlandó így a weboldalával is foglalkozni akadálymentességi szempontból. A webének a legújabb felmérése szerint világszerte az oldalak 90%-a nem akadálymentes. Tehát ez egy ekte objektív felmérésként jelent meg a közelmúltban, és hát tegyük hozzá gyorsan, hogy ugye ezekkel az új webes technológiákkal én naponta használom, meg művelem és csinálom is, tehát én azért utálom, ugyanaz, mint az AI, de tehát az ember ismeri ezeket az előnyét, hátrányát, de hát egy normál felhasználónak azért, ha újfent mindenki a szívére teszi a kezét, vajon hányan tudják megmondani, hogy mik azok a régiók? Meg mi az a HTML 5 elem, vagy egyéb dolog. Tehát ugye a modernkori, mondjuk úgy, hogy lenyíló menü például. Nem tudom, hogy mennyire okozott ez mondjuk problémát, ugye az új NVIDIA-s könyvtára alkalmazás. Ezt valóban mindenkinek sikerült elsajátítania rendesen? Pedig ezek általános, már évek óta, ráadásul itt akadálymentes elemekről beszélünk.
2: Reméljük, hogy sok gép száz hallgató, igen, tudja mi ez, de igen, ezek... Nagyon jó kérdések a részedről.
0: Tehát ne adj Isten, ismeri a hát, mert ugrál a címsorokon. Jó napot kívánok! Mik azok a régiók, ha egyáltalán vannak ilyenek az oldalon? Meg ez egyáltalán segítik ki a felhasználót. Az,
6: amit mondott Kriszta, ezeknek a sokfélesége és a nagyon-nagyon óriási mértékű gyors változás, amikor a frissítése is kijön egy napon belül, mert olyan mértékben frissítik az appokat. Ez az irány, meg ez a kritikád, ez tökéletesen jogos.
5: És bocs, hogy beleszólok, én egyébként például pont ennek a szolgáltató, vagy hát ennek az oldalnak jeleztem is, hogy esetleg tudnák említeni ott a fejlesztőknek, vagy akik csinálják magát a weboldalt, és akkor mindig készségesen, hát én nem tudom, majd továbbítjuk, aztán valahogy nem tudom, vagy továbbítják, vagy nem. Tehát nem tudjuk.
2: Ez követni. Annyira diplomatikus válasz. Ez a lepattintó.
5: Tehát nem arról van szó, hogy én csak panasznapot tartok, és nem csinálok
4: semmit. Tehát én, ahol lehet, próbálom jelezni. Nyilvánvalóan normális hangnemben, meg nem lehúzom őket.
2: Van, amikor már az ember elveszíti a normális hangnemét.
4: De egész egyszerűen csak toporgunk. Tehát én azt érzem tényleg, hogy egyre kevesebb dolgot tudok önállóan már megcsinálni, és nem feltétlenül azért, mert én nem lennék...
2: Ezzel én is vitatkoznék azért, de zúgottan szerintem sok lehet. Mindent meg tudunk már önállóan oldani, meg ennek ha lassan is, de azért bővül a tárháza, én azt
6: most gondolom. Az, hogy arányaiban mit tudunk megoldani, tehát nem tudom számszerűsíteni én sem, hogy mondjuk 2007-et, hogy akkor hány weboldal volt mondjuk úgy akadálymentes, hogy ez szabvány szerint is elvárható, nyilván nyerne.
2: De a lehetőségeink is kevesebbek voltak.
6: Így
2: 2007-ben még a Nokia telefonnal próbáltál a finn hangon valamit ott csinálni, nem?
0: Hát mit veszünk informatikának? A telefont is belevesszük. Ugye elég gyakran olvassuk itt a problémát, hogy már megint elromlott a Facebook, már megint nem megy a Messenger, én nem is nem használom.
2: A Messengeren most a lapfülek tűntek-e. Hát... Erika, hol vannak a lapfülek a Messenger alkalmat?
0: De én csak izét, én Firefoxot használom, a 4.2.6.4-est. Abba hol van?
2: Na igen.
0: Ők az 3 éve elavult. Jó, de én nem frissítek, mert nem szoktam. Mert így döntöttem. Vannak ilyenek is. Igen. Elég szép
6: persze.
0: Szám.
6: Persze. Nem is csodálom, hogy vannak fülek, hogyha azt tapasztalják, amit ti.
4: Egyébként meg miért kellene mindig kompromisszumot? Ha én most pont ezt szeretném használni, akkor miért rendeljek, ha nem mondom ki, hogy melyiktől, csak azért, mert az most... Tehát, hogy valahogy mindig az van, hogy akkor mégsem a szabad akaratunk, meg az akadálymentesség dönt, tehát, hogy mégsem csinálok azt, amit akarok, hanem azt csinálok, amire lehetőségem van.
6: Ez totálisan akkor, igaz. Tehát ezért ugyanarról beszélünk, és meg is értjük egymást. A lehetőségek kibővültek. Viszont mégsem szabad a választás, mert a sok lehetőség között elenyészik az, ami igazán jól használható, talán meg lehet találni, némi találékonysággal, információgyűjtéssel, sok érintő kijelzős, vagy billentyűparancsos, mindenféle trükkel, hát hogy ezért van többek között a gépház is, meg gondolom.
0: Amiből ismerünk 5-10 parancsot, tehát igen. Mégsem tudjuk kihasználni saját
2: igen, csak ezeket. Mondjuk 2007-ben volt, most hasamra ütök 4 webáruház, és abból a látássérült használhatott egyet. Most van 49 webáruház, és a látássérült tud belőle használni 10-et. Tehát arányaiban szerintem rosszabb nem lett, csak a kínálat.
0: Hát pont ezzel a számértékkel arányaiban rosszabb lett, ahogy említed. Tehát
2: jó, most nem arányaiban növekedett a... Csak
0: hát igen, itt
2: látjuk
0: a
2: azt, hogy mit használhatnánk, és mitől esünk el. Hát és igen. Nyilván ez fájdalmasan érint bennünket.
0: Mivel azelőtt kevesünknek volt internet hozzáférése. Tehát én már 96-ban, amikor még a sógorom általában, amikor említettem, hogy van nekem ott kukacom, akkor ő valami teljesen másra gondolt. Ma már arra nem is gondolunk a kukac esetében. Tehát kibővültek a lehetőségek, az egy másik dolog, hogy a használhatóság vajon arányosan növekedett-e ezzel.
6: Az tény, hogy ezek a akár magyar, akár külföldi látássérültes fórumok, levelező listák, mindenféle közösségek főként arra épülnek, hogy lasszóval keresik azokat a szoftvereket, alkalmazásokat, mobil, PC-s, Mac-es, bármit mondhatnék, amik használhatók, amik jó használhatók. Valaki rábukkan egyre, akkor halleluja van, örömóda, meg mi egymás, hogy ez milyen jó, és akkor persze mindenki rácuppan, használjuk, meg vagyunk elégedve, aztán majd frissül. Hát én ugye, Zoli meg a Máté is ezzel fosztizik engem, hogy mikor rendeztük be itt a lakást, hogy nem, szándékosan nem akartam semmiféle okos konyhai meg háztartási eszközt, és akkor ezt én mindig elkapom, hogy hát gépháza minden, és akkor közben én ragaszkodom a nyomógombos tekerős sütőhöz. Igen, ragaszkodom hozzá, mert nagyon sok olyan tapasztalatot hallok, hogy frissült a ilyen meg olyan applikáció, és ami eddig egy dupla kop volt bekapcsolni a sütőt, az most nem működik, mert frissült az applikáció. Nekem erre nincs szükségem, hogy a...
2: Kiegészítelek, csak egy picit hadd védjem meg magam annyiban, hogy én használok okos háztartási gépet, de mindig úgy, hogy legyen mód azt gombbal is bekapcsolni. Tehát ne csak telefonnal, hanem azt igenis kezelő szervekkel tudjam kezelni, és például pontosan tudom, hogy a mosóprogram, amit mi használunk, az például, hogyha bekapcsolom a mosógépet, mindig ugyanonnan kezdődik, és mindig 5-öt kell leszámolni a tekerővel, és indítani a startot, és akkor az mindig ugyanaz.
0: És 2026-ban még mindig fejben kell ezeket tartani.
2: Hát legalábbis ajánlott.
0: 36-ban ennek a felét kell mondjuk fejben tartani?
2: Nézd!
0: Kötői volt a
2: kérdés. Nem tudom, én már telefonszámokat nem jegyzek meg. Annó még meg kellett, nem tudom ti hány ismerősötök telefonszámát tudjátok még.
6: Meglehetősen kell. Több billentyű parancsot
3: a szüleimét. Telefonszám.
2: A Krisztáit bemondjam, az övét tudom. Nem mondom be.
4: Esküszöm, megtisztelve érzem magam, komolyan.
2: De nem nagyon tudok mást.
0: Hát akkor 2007 óta nem sokat
4: fejlődik. Ahogy az enyém az egyetlen telefonszám, amit tudsz.
0: Szerintem az enyém szerintem... is tudod.
2: Igen, mert de azért, mert az, az olyan, időnként elhangzik. De az... Igen, mert az időnként elhangzik a reklámban. A gépház előtt.
6: Tessék, ez az eredményes propaganda. Ez így kell csinálni. Erika, arra szeretnél kérni, hogy mikor kicsit ranyanyunk vissza az eredeti témához.
2: Elnyomunk itt.
6: Csoport, illetve mondod, hogy egyénileg is lehet. Igen. Akkor ez mondom, most fog indulni. Mik a tervek? Itt is lesznek, feltételezem többféle, tehát kezdő, haladó, mi egymás csoportok. Mennyi a kapacitás? Mikor indul?
2: Hányfős csoportokat vársz?
6: Hányfős csoport? Kicsit vázolt fel, hogy mik az elképzelések.
5: Ja. Az elképzelés az, hogy minimum 4 főjelentkezését várom, és maximum 20 főjelentkezését várom. Ez ugye lehet egyéni és csoportos. 2 csoportot gondoltunk indítani, egy kezdő és egy haladó csoportot. Ugye a kezdőknél ott kezdődne a történet, hogy esetleg egy kis gépelés, lásd, hogy angol órára tudjon akár egy levelet írni, vagy egy e-mailt megnyitni, vagy tehát ami még tényleg annyira alap, hogy ő ezt még nem tudja. Azt ugye akkor lehet választani, hogy akkor egyéniben, vagy csoportosan szeretné. Bár ezeket szerintem célszerűbb lenne egyéniben, hogy akkor a saját tempójában, a saját igényei szerint tudjuk kialakítani. A haladó az meg ugye már tisztában van azzal, hogy hogy kell egy e-mailt megírni, hogy kell egy linket megnyitni, hogy kell, maradjunk az e-mailnél, mellékletet csatolni, mellékletet letölteni e-mailből, és akkor esetleg ezeket tudnánk továbbfejleszteni olyan szintre, hogy akár felhőszolgáltatások, szóval széles a paletta. Tehát mindenképp 2 csoportban gondolkodom, egyéniben gondolkodom, és akkor nálam is úgy gondoltam, hogy lenne egy kis felmérő, hogy akkor milyen eszköze van, hogy tudnánk csatlakozni. Az alapján derül neki, hogy akkor hogy is, mint is.
3: A csoportos esetén ott is megvan, hogy akkor heti...
5: Heti 2x45 perc. Ugyanúgy.
3: 2x45 perc.
5: Tömbösítve.
0: Ugye tegyük hozzá azt, hogy tulajdonképpen ez még egyenlőre egy felmérés, tehát egyrészt van-e rá ugye igény? Valószínűleg, hogy igen. Kérdés az, hogy csoportosan van-e rá igénye valakinek, vagy mondjuk személyes, vagy mondjuk egyéni konzultáció szempontjából. Ugye itt két felé lehet bontani, mondjuk úgy, hogy szakmailag a dolgot. Egyrészt a csoportosnál mindig fölmerülhet a tanfolyami kérdés vagy lehetőség, hiszen hogy ott kevésbé van lehetősége az embernek egyéni konzultációra, míg mondjuk az egyéni konzultációnál meg nem feltétlenül az oktatás vagy a szervezett oktatás, hanem inkább mondjuk az egyéni probléma megoldás lehet az elsődleges prioritás. Nem tudom, hogy ezt túl tudományosan mondtam, lehet, hogy le kellene egyszerűsíteni. Tehát ugye ott vagyunk 6-an, ott kicsit ciki nem érteni a számítógéphez, mert mindannyian értünk a számítógéphez, nem merjük bevallani azt, hogy fogalmam nincs arról, hogy mondjuk mi a fene az az érintő kurzor, meg hogy kell mondjuk el rákattintani egy valamire a tegérrel. Nem tudod? Nem. Ja, de, tudom, de most csak most nem megy. Egyéni foglalkozásnál meg ott egy kicsit másabb, hiszen ott nem égek be a többi 6 ember előtt. Lehet, hogy ez nem így van, csak meg
6: csoportja
0: van
6: egy kicsit, hogy a feelingje másabb. De lehet ilyen, persze. Igen, jóval másabb. Hogyha persze összejön egy jó kezdőcsoport, akik bevallják, hogy igen, kezdő vagyok, nem értek hozzá, és itt szeretnék majd érteni hozzá, hogy ez az angolnál is azért, ahogy Piszta elmondta, azért működhet. Nyilván ez tényleg az ott csoportnak a felépítésétől, a résztvevőitől, meg azoknak a önmaguk és Erika felé kifejezett elvárásaiból áll ugye össze.
0: Tehát ez egy intim szféra tulajdonképpen.
6: Mm-hmm. Igen.
0: És ugye az egyének is megköveteli az alapismereteket, tehát ugye valahogy ehhez is csatlakozni kell, ugye Erikához is csatlakozni kell, vagy a csapathoz is, tehát egy nagyon nulláról elindulva valószínűleg, hogy nem fog tudni egy érdeklődő csak úgy csatlakozni. Erre viszont ugye ott vannak a helyi egyesületi mentorok, ugye annak idén elindult ez a hálózat, nem tudom, hogy mostanában még vannak-e az egyesületeknél úgymond mentorok. Én így mondjuk úgy, hogy egy közvéleménykutatást hagyd tartsak már így a hallgatók között. írják meg így a gépház e-mail címére, hogy valóban az ő egyesületüknél, megyéjükben működik-e még ez a számítógépes segítségnyújtás, hogy ez jó néhány évvel ezelőtt elkezdődött, aztán egy kicsit lejjebb lankadt, úgymond a szolgáltatás, de valóban kapnak-e mondjuk segítséget, akik bemennek egy-egy adott egyesülethez? Valóban hozzáértő szakember van-e ott? Egyáltalán van-e ott valaki, aki tud nekik segíteni? Vagy mik a hiányosságok?
6: Ezt érdemes ketté bontani, mert egyesületi, illetve van az elemi rehabilitáció, amik nem is feltétlenül helyi egyesületek művelnek, működtetnek,
0: ez így van,
6: hanem
0: igen.
6: Egyéb szervezetek.
0: Igen, tapasztalatokat én szívesen olvasnék, hallgatnék, hogy valóban mi a tapasztalat, a gyakorlati tapasztalat. Persze beiratkozik ugye a rehabilitációs központba, ugye most nem tudom, hogy mennyi van itt Magyarországon, tehát ugye csinálnak, ugye van ez a 6 pont rehab központ, van ugye a Vercs, ugye a klasszikus, Jézusom, nem tudok többet, de hát ha valaki...
6: A kilátás.
5: Aha.
6: Akkor nem tudom, még a régebben volt a kreatív formák. Igen, nekem is jutottak eszembe.
0: A Siketvakok. Ugye ott is.
5: Szolnokon is van, Nyíregyházán is.
3: Igen, a Svoj is.
0: Igen, akkor a Svojénél, hogy a Csák Attila foglalkozik.
3: Új látásmód is van most.
5: Fehérváron, vagy Veszprémben, nem tudom most melyik a központ.
0: Vajon betetszenek-e jutni időben oda? Tetszenek-e kapni ott segítséget? Kap-e az érdeklődő rövid időn belül, vagy mennyi a várólista? Miért nem sikerült bejutni? Mik a tapasztalatok így a gyakorlat oldaláról? Én így kíváncsi lennék a hallgatóknak a tapasztalataira. Mert hát, ha ezt mondjuk ki tudjuk egészíteni ezzel a kis kezdeményezéssel, azt mondjuk, hogy amit lehetett, megszereztél mondjuk a rehab központban, vagy a helyi egyesületnél, vajon a helyi egyesület irányított-e a rehabilitációs központba, vagy magadtól találtál-e rá. Ha már ott megtanulta az alapokat, az érdeklődő, akkor itt egy kicsit el tud benne mélyülni,

0: tartani, hogy valóban, ha már itt AI-ról beszélünk, ha már itt mindenféle informatikáról, technikáról, meg a nagyon szép, nagyon jó, de vajon ugye, hogy a felszín alatt valóban működik ez az egész történet? Tehát tudunk-e megfelelő úton, módon segítséget kérni, kapni?
1: Kedves hallgatók, gephaszcsapat@gmail.com. Én azt gondolom, hogy...
2: Ezt a Mátétól vártam, hogy be fogja mondani a címünket.
1: Nagyon izgalmas kezdeményezés. Nem is kezdeményezés, mert az angol például az már jó régóta működik. Viszont az iránytű kezdeményezés az valóban új és újszerű, és ahhoz is én nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Többiek nevében is.
2: Csatlakozunk.
3: Köszönjük szépen.
4: Kérdés. Én csatlakozok.
2: Ezeket a tanfolyamokat mennyire borította fel a mesterséges intelligencia? Én nagyon sokszor hallottam olyat, és most lehet, hogy darásfészekbe nyúlok, akár a példámmal is, hogy nem kell mondjuk annyi memoriter, meg ilyesmi, mert miért tanuljon a gyerek? Krista, majd te, mint gyógypedagógus, akár hozzá is szólhat. Mert minden fönt van az interneten. Van egy ilyen szemlélet, hogy most már nem kell tanulni, mert minden ott van az interneten. Most nagyon sokszor azt hallom, hogy ahelyett, hogy az emberek megnyitnának egy Google-it, vegyük itt magam is, megkérdezik inkább a mesterséges intelligenciát. És nem tudom, hogy ez mennyire hatékony, és nem tudom, hogy mennyien
1: mert a Google
2: fognak...
1: Az.
2: Jó, igen, itt is vannak mindenféle találatok. Attól függ mondjuk, hogy mire keresel rá. Tudjuk, hogy a Facebook szerint néhányszor már meghalt, győzik-e, meg ilyesmi. Nem szeretnék undorító példákat hozni, és ezért elnézést is kérek, de valóban ez talán egy kirívó, meg jól magyarázó eset. Többször is előfordult. De az a lényeg, hogy nem mennek úgy hozzád oda, Erika, hogy én a ChatGPT-t szeretném megtanulni, és akkor nekem megvan oldva az életem, ha tudom a ChatGPT-re, mert ChatGPT. Tehát, hogy tényleg elég ez nekünk most már? Valóban nincs szükség most már a Google-ra, meg semmire, meg a gyereknek nem kell memoritert tanulni, mert minden ott van az interneten, nekünk meg nem kell tudni a számítógépet használni, mert mindent megmond a ChatGPT.
5: Hát, hogyha engem kérdezel, aki a mai gyerekeket tanítom, én támogatom a mesterséges intelligencia használatát mind addig és úgy, hogyha egyrészt azért azt meg kell tanulni jól promptolni, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan kerestetsz vele, vagy mit csináltasz. Én mondom a gyerekeknek is, hogy használd nyugodtan, csak ellenőrizd le. Tehát ne ellenőrizetlenül, ne átgondolatlanul. Szerintem haladni, úgymond a technológiával nincs azzal semmi probléma, csak mindent úgy használjunk, hogy úgy mondjam, fenntartásokkal kezeljük azt, amit...
2: De akkor minek van, ha le kell ellenőriznem azt, amit kapok válaszul, hiszen az időben nem biztos.
1: A Wikipédiát is le kell ellenőrizned, tehát ez nem az AI-ra vonatkozik.
2: Oké, csak akkor mást kérdezek. Tanulja meg a gyerek az anyám tyúkját? Mert a mesterséges intelligencia nem fogja tudni neked elmondani.
5: Azért azt ne felejtsük el, hogy emberből vagyunk, és van agyunk, tehát azért nem szégyen használni szerintem. Most nyilvánvalóan nem vagyok magyar szakos, és most ez a memoriter lehet, hogy nem a legtesthez állóbb példa a részemről, de hát ha nem használná az agyát, akkor mondjuk angolul se kéne megtanulni, mert ott van a szótár, és akkor megnézed benne, vagy online fordítóval akkor nyomod. Tehát igazából egyrészt egy ember gondolkodik, egy gondolkodó ember az nagyjából felméri azt, hogy nem veszendőbe menő dolgok, hogyha használjuk a gondolkodásunkat, vagy az agyunkat, vagy a fejünket. Én azt gondolom, hogy inkább a keresési folyamatot gyorsítja meg maga a mesterséges intelligencia, de nekem is volt pont a múlt héten, hogy kerestem pont egy tanmeneti javaslatot, és a ChatGPT nem találta meg, Google-n meg én megtaláltam 2 percen belül, tehát hogy az annyira nem baj, hogyha többféle eszköz is van a kezünkben, amit használni tudunk, és aztán majd elválik éppen az adott pillanatban, hogy melyik az, ami adott helyzetben működik.
2: Én arra jutottam a magam agyával, ugye megpróbáltam a családi magnót kideríteni, amit azt műsor elején említém. Állítólag itt Budapesten van egy rádiótörténeti múzeum, oda fogok elmenni, elmondom, mire emlékszem, és remélem, hogy megtapogathatom. Mert a mesterséges intelligenciákkal nem sokra mentem.
4: Oda elmennék vele
1: szívesen. Ha a múzeumban ott nem lesz meg, akkor a múzeum a hibás? Mert most ugye azt mondta, hogy az AI a hibás, ha nem találtam meg neked. Most ott
2: nem mondtam, hogy az AI a hibás, csak 3 AI 3 félét mondott. És nem rövid küzdelmek voltak, a ChatGPT-vel azt hiszem, hogy déltől este 6-ig.
1: Egészségedre.
4: Nem 6-ig, tehát tényleg ezzel...
2: Igen. Én ezzel szórakoztam. Annyi történt, hogy elfogyott a token, és...
4: Sok időd van.
0: Hát én például most programoztam, hogy ezt a beköszönő szöveget, ezt AI-jal irattam, megmondom őszintén, hogy ezt szoftverből hívogattam meg.

0: Körülbelül tegnap olyan este, olyan 5 óra környékén kezdtem el, és hát nagyjából most ma olyan 4 óra környékén végeztem vele, tehát egy ilyen 24 órába tellett ez a rövid szövegnek a nem csak promptolása, hanem kicsit finom hangolása. Nagyon sok időt elvesz egyébként az AI használata, legalábbis én nagyon ezt tapasztalom, miközben tulajdonképpen az eredmény az gyakorlatilag nem egyenesen arányos a ráfordított idővel.
1: Pontosan, tehát én úgy döntöttem, hogy én ezt rászánom, most mindent beleadok és kiderítem.
0: Tehát nem bírunk megírni egy e-mailt, gyerekek, hogy kedves Béla, jó lesz a holnapi találkozó, hanem megadom a ChatGPT-nek. Írj egy olyan levelet, amiben köszöntöd a Bélát, hát basszus, kedves Béla, meg van oldva, vagy szevasz. És onnantól kezdve, hogy olyan tovább tart a promptolása, mint maga a feladat.
2: Nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy mikor akarjuk használni, és mikor nem. Tehát azért, hogyha már annyira lemegyünk, hogy egy e-mailt se tudunk egyedül megírni, az...
3: Magunkra vessünk. Igen. Tehát akkor... Ezt ennél sokkal értelmesebb dolgokra is lehet használni.
1: Igen, de ez a tipikus nyithat cukrászdát Bécsben reklám, annó ezzel reklámozták, hogy ő megírja helyetted az e-mailt.
0: Hát itt a probléma, az AI nem helyettünk dolgozik, hanem nekünk. Ez körülbelül volt egy ilyen kép, tavaly év folyamán mesélték így a kollégák, hogy ott volt kint közösségi médiában, ilyen takarítónő felmosó rongyal alá volt írva, hogy az AI elveszi a munkánkat. Néni kérdése, mikor? Hát ő nagyon szeretné, de valahogy nem veszi ki a felmosó rongyot a kezéből.
1: Na ez az.
0: Tehát nem veszi el a munkánkat, segíti talán. Tudjuk, mesterséges intelligencia, ha nincs természetes intelligencia, mesterséges nem pótolja.
1: Ez körülbelül olyan, most bocsánat, annyi jutott eszembe, amikor ki volt írva a plakátra, hogy az alkohol méreg! Valaki meg odaírta alá, hogy drága.
0: De mérgezem magam, tehát.
3: Méreg drága.
0: Szóval furcsa dolgok ezek, és valószínűleg, hogy itt jól elmélkedtünk, és el is kanyarodtunk eléggé a mindenféle témától, de valószínűleg, hogy ez így a jó, hiszen mindenkiben támadnak különböző gondolatok.
1: Szerintem ez inspiráló egy jó kis informatika segítésre.
0: Vajon mit segíthet ugye nekünk az AI? Elég sok mindent, és az a helyzet, hogy nagyon be is tudunk neki dőlni. Ugye nem véletlen ez az egész dolog, hogy már az AI segítségével olvastatunk föl. Én például valamelyik nap már kézírást szkenneltem be, mert kénytelen voltam, és bizony a Gemini, vagy Gemini, tök mindegy, hogy hívjuk,
1: mi geminizünk szolgalmasan.
0: Emlegessük, legyen másféle AI is, szépen felolvasta nekem, mi volt oda a kézírással írva, vagy telefonszám is volt, és azt is jól felolvasta, felismerte. De ennek ellenére mondjuk egy lázmérőt még mindig nem tud normálisan felismerni, mondjuk akár egy Be My Eyes-ba épített AI, nem tudom, hogy ő melyiket használja.
1: ChatGPT-nek
4: valami erre specializált modelljét.
0: Már mennyit okent fölzabálhatunk, és ez kifizeti. Mert ugye mindjárt használjuk, de hát ezt valaki kifizeti. Ez saját példánkon látom, hogy éppen kellett mondjuk hangfelismerni, és van egy nagyon jó hangfelismerő modulje, ugye a Gemininek ez a 3.5-ös, azt hiszem, a Transcribe nevű modellje. Nagyon szépen, nagyon jó dolgozik. Hát most kicsit félek is, hogy most vagy 50 vagy 100 ezeret így szépen le is fog tőlem majd vonni, mert tesztelgettem. Nagyon drága. Tehát valóban kérdés az, hogy...
1: Ezért a kis bevezető szövegér, amit itt a műsor elején...
0: Nem, hangfelismerést csináltam, ja. Tehát ott visszafele volt. Ez a TTS, ez sem olcsó egyébként. Múlt hónapban kezdtem el komolyabban átérni arra a fizető, és ott például csak 14 ezret vont le, és körülbelül másfél óra szövegkimondásért vonta le ezt az összeget. Baromi drága. Tehát ennyiért már akkor inkább fogom, és akkor fölmondom én. Tehát ha megnézzük ezeket az előfizetéseket, ugyanez a szoftverfejlesztés. Aki esetleg szoftvert fejlesztett, ugye próbálgatod, kódolgatod, nem működik, még egyszer azt neki utasítást, most valamit megint eltolt. Tehát fejlesztésben valóban segít egyébként, de hát ott is az a helyzet, hogy annyi idő elmegy, hogy borzalom. És nem tudom, hogy beszéltetek-e, vagy volt esetleg itt téma, mondjuk ezek az agentek, amiben én mondjuk úgy, hogy látok némi fantáziát, persze ez is egy kicsit szkepticizmussal, mert az agentek azok gyakorlatilag azt csinálják, hogy föltelepíted a gépedre, ugye, mert eddig a legtöbb ember azt csinálja, hogy tehát tulajdonképpen nem egy nagy valami, megnyitsz egy weboldalt és csetelsz valakivel, vagy valamivel, ami most egy chatbot. 2007-ben is voltak chatbotok, ebben nincs nagy újdonság, annyi a plusz benne, hogy kicsit olyan emberszerű.
3: Van a kimenetben elég nagy újdonság.
0: Hát, na, de hát, hogy mondjam, beszélgetünk egy valamivel. Akkor válik ez érdekes, és talán látássérültek számára egy kicsit talán hasznosabbá, ha maga az AI mondjuk cselekedni is tud. Például én már kipróbáltam egy viszonylag régebbi fejlesztést, megadtam neki egy ilyen Google API kulcsot, egy Open Interpreter nevű ügynök szoftver, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy leszeded a gépedre, elindítod, és rálátása van a gépedre. Ez mind pozitíve, mind negatíve értelemben, hiszen ha rálátása van a gépedre, akkor bármit meg tud keresni, meg bármit el is tud vinni, de előnye pedig az, hogy esetleg olyan szoftverek használatában tud segíteni, vagy olyan dokumentumok generálásában, amihez ne hagyj Isten mondjuk kicsit lassabban tudnál mondjuk hozzáférni. Például azt mondom, hogy gyűjts össze a vinyómról különböző információkat, és abból szerkesz egy formázott mondjuk dokumentumot. Ő gyakorlatilag ezt zokszó nélkül megcsinálja. És megnyitom a szövegszerkesztőben, és ott van megformázva. Szerkesz egy képet. Például most itt a tanfolyami dolgokhoz is, ugye mindenképpen kell, ugye főleg közösségi médiába képeket generálni, mert hát ugye csak úgy szoktak hozzá az emberek. Ezt már elkezdtük.
1: Meg maga a közösségi média is. Jobban viszi, ha kép van.
0: Igen. Na, ezt már megszerkeszti. És én úgy szoktam csinálni, hogy megírom ugye a promptot. Persze ahhoz is egy némi alapismeretekkel kell rendelkezni, mert hát, hogy aki mondjuk teljesen látásérült és nem volt ugye látásélménye, annak mondjuk fogalma nincs arról, hogy hogyan néz ki egy kép, meg minek kell rajta szerepelnie. De erre az AI ad egy-egy ötletet, megkérem, hogy csináld is meg. Megcsinálj, utána jól elrontotta a fenébe, de én utána egy másik AI-jal ugyanazt föl szoktam ismertetni, a mellékelt képet írt le látássérült számára. Ezzel is baromi sok idő elmegy. Annyi előnye van a dolognak, hogy nem egy látót kell mondjuk megkérni arra, hogy szerkesszen már valamit, meg különböző ingyenes helyekről ilyen illusztrációkat csattogjon le. Ezt megteszi helyettünk, vagy nekünk egy-egy adott AI, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy a DeepSeek, nem tudom, hogy hányan ismerik, vagy használják, vagy mit tudom, hogy a Kimi, ugye, ami az újabb kínai történet. Tehát megvan ennek az előnye, csak hát a helyén kell tudni kezelni.
3: És ezt kéne inkább tanítani. Nem mondom, az anyám tyúkja fölösleges, mert ilyet nem mondanék, de ma már a tanulás...
1: Kell, hogy legyen agyad. Kell, hogy némi agyi kapacitást bővítsen, én azt gondolom.
3: Az az
0: hát viszont az összefüggéseket emberként nem tudom. Itt a probléma valószínűleg az
1: abban összefüggés. Abban a korban igen.
0: Tehát az anyám tyúkja nem az a lényeg, mert én se tudom. Tehát az, hogy szégyen szemre, mondjuk a szózatot mondtam el háromszor egyesre, egymás után azzal nem is dicsekszem. De... A végén már ott mondták, hogy hagyjuk. De ugyanez a matematika. Miért kell nekem betanulni a szorzótáblát? Nem abban van a lényeg, hanem magában a logikus gondolkodásban, az összefüggések felismerésében. Ahhoz viszont a természetes intelligencia szükséges.
1: Ahhoz viszont tudnod kell a szorzótáblát.
0: Legalábbis, hogy mondjam, alkalmazni mindenképpen.
1: Igen, de akkor mondok mást, ha már nem tudom, hogy mennyire jó itt vitát nyitni, nem is szeretnék hosszabb.
0: Nem is. Jól ezek gondolat megosztásaink mindannyiunknak, úgy remélem, hogy a hallgatók sem veszik úgy, hogy itt vitatkozunk, azt majd a műsor után szoktuk, de azért...
1: Nem feltétlenül fogunk mi vitatkozni. Nem tudom, hogy mostanában próbáltatok-e reklamálni bizonyos nem megérkező csomagok, vagy ilyesmi ügyében, és nem tudom, hogy felfedeztétek-e, hogy nagyon sok ügyfélszolgálaton bizony már chatbot van. AI
0: van taxirendelés is, már sima hangos robot használattal. Mondd be a címet.
1: Így van, de a reklamáció is így működik, tehát akik repülnek elsősorban most az ügyfélszolgálatosok. Nekünk például pont bonyolult címünk van, tehát nem is tudom, hogy mit tudna vele kezdeni, egyszer kipróbálom, de például a reklamáció egyszerűen azt írja, hogy nem tudok mit tenni, vagy pedig volt már olyan, kaja nem volt jó, nem írtam vissza éppen Braille-ben időben, mert ő lassabbnak találta, pedig elég gyorsan írok Braille-be, közölte, hogy mint aki megsértődött. Látom, nem érsz rá. És az AI-bot bezárta a csetet. Puff! Vagy megkapod az ítéletet, a múltkor nekem eláztattak egy kajámat, tessék, visszakapsz 990 forintot a 4000 forintos rendelésed, az egész elázott, visszakapsz 990 forintos kupont, tessék, szia. Tehát nem tudsz mit kezdeni.
3: Az AI hozta?
1: Igen.
3: És gondolod, ember más ítéletet hozott volna?
1: Embernek azt tudod mondani, hogy elmész a francba. De itt még
0: ennek
1: annyira...
0: is tudod mondani, csak nem foglalkozik vele.
3: És nem tudod felidegesíteni, ember még jól esik, hogy elküldöd a francba.
1: Nem, az, hogy itt ő tud engem felidegesíteni.
0: Az egy másik dolog.
1: Ő az, így a pontos, azt tud engem felidegesíteni.
0: Vajon érdekes dolog, tehát ezért kezdtük el ezt a ugye hobbirádiós AI műsorvezetőt is. Jó, nem ezért, hanem valami fejlesztést akartam csinálni, aztán gondoltam, hát ha be tudjuk itt is vetni. De valóban érdekes jelenség, hogy mondjuk amikor nem csetelünk egy AI-jal, hanem az életünk része lesz. Itt jó a felvetésed, hogyha mondjuk úgy kérdezed meg, vagy úgy veted föl a dolgot, hogy egyszerűen fontos az, hogy emberrel beszélj, vagy nem. Egyáltalán tudod, hogy emberrel beszélsz, vagy nem. Most már tudod, mert ugye kötelező bemutatkozni, hogy ő robot, persze, mert ugye az új szabályozások szerint igen, de vajon másabbul beszélsz-e mondjuk egy ilyen robot valamivel, mint egy emberrel, vagy nem? Meg tudja oldani valóban a problémádat?
1: Az ember tisztelem a robotot, miért tiszteljem? Egy gépet nem fogok tisztelni, vagy én vagyok öreg, nem tudom. De...
0: Hát akkor meg miért az embert akarod elküldeni az anyjába? A robotot nem tudod elküldeni.
3: Tiszteletből.
0: Ja.
1: Jó, ez jogos.
0: Tiszteletem, uraim.
1: Ez jogos felvetés. De hát könyörgöm, nem áll, egy ember reagál arra is, hogyha elküldöm az anyjába, meg arra is, ha megköszönöm a segítséget.
0: Itt is egy ember, hiszen az emberi beszédekből tanulta meg, az emberi kommunikációból tanulta meg.
1: Engem az nem érdekel.
0: Hát pont a mi hülyeségeinkből tanult a hülyeséget beszélni.
1: Én ebben nem hiszek, egyébként érdekes.
0: Nem hinni kell, ez így van, tehát miből tanult az AI, tehát pont azokból a szövegekből, amiket mi generáltunk internetre.
1: Egyébként múltkor olvastam egy cikket, és azt is hozzátették, hogy ez nem kamu, persze nem kamu, most leszek egy kicsit hadás-vadász. Valaki talán a ChatGPT-től jött ki, és azt mondja, hogy a ChatGPT 2 éven belül képes lesz kinyírni az emberiséget, mert egyszerűen annyi információ birtokába jut már, hogy rá fog jönni, hogy a Földön fölösleges az ember.
0: És ezt hogy fogja csinálni? Tehát nyílik egy weboldal és egy chatbot visszaér, és attól én hanyat esek?
1: Nem, nyilván nem így. Például hát ugye a biolaborok segítségével, hogyha ott ráküldik az AI.
3: De ezt ember teszi meg. Tehát nem az AI dönt úgy, hogy pusztul.
0: Nem magától szabadul be, mert nem tud ide bejönni, hogy becsöngjön.
1: Nyilván, de tehát egy biolabornak a szervere is nyilván fenn van az interneten. És ezt
0: hát gondolom, akkor az meg is érdemli. Tehát ha az fönt van, akkor úgy kell nekünk.
3: Én ezt úgy fogalmaznám át, tehát nyilván hogy te jól mondtad, ezt jövendőlte bizonyos kutató. Egyébként az Anthropic kutatója volt, aki el is hagyta.
1: Valóban.
3: Előtte az OpenAI-nál is tényleg dolgozott, tehát mind a kettő helyen megfordult, és most ezt mondja.
1: Másodikat hagyta ott, az már mondjuk érdekes.
3: Igen, abban lehet rációja, de én azt mondanám, hogy esetleg képes lehet az AI arra, hogy emberi utasításra, vagy emberi szándékos rossz indulat hatására esetleg, hát nem is az emberiséget tüntesse, de nagyon csúnya pusztítást okoz. Akár biológiailag, akár ha kibertérben.
0: Csak az megfelelő eszközhasználat is kell, hogy legyen. Tehát ha valóban rászabadítunk egy, hát ez már nagyon ilyen utópisztikus, vagy inkább ilyen, nem is tudom mi.
1: Ilyen kellemes, vidám hangulatban fejezzük be ezt, nem így fogjuk.
0: Tehát, hogy mondjam, és ugyanez az eszközök, ha megnézzük, és akkor még egy gyorsan én át is kanyarodnék, ha már itt AI-ra, robot történetre, amit majd így lezárólag, hát ha hozzá tudok így csatolni. Csak így röviden így erről ennyit, hogy tehát valóban, ha megfelelő eszközünk van rá, akkor de hát azt az eszközt az ember fogja a kezébe adni.
3: Persze.
0: Tehát ma ezek a weboldalak, amiket
1: ezt mondta az illető is, tehát
0: és ezekkel
1: állítólag...
0: elbeszélgetünk, az túl nagy kárt nem okoz. Sőt, az egyszeri embernek ez problémája, hogy egyszerűen nem tud a maga az AI cselekedni.
3: Hát
0: pedig lehet, hogy ott volna például ugye mondjuk úgy, hogy a látássérültek segítése is, mint opció, ugye ez már ugye a kezdeményezésként, ugye a bímájázés egyebek már ugye itt vannak. Mi van a közlekedéssel, mi van az összes többi segítségnyújtással. Tehát én például vennék mondjuk akár egy ilyen humanoid robotot, aki mondjuk segítene közlekedni, mondjuk úgy, hogy egy ilyen AI kísérőt, vagy az már nagyon durva lenne.
3: Vagy egyszerűen
0: akkor azt mondom, hogy ugye pont most volt egyébként, hogy a humanoid robot ugye állítólag egy videón így jól hozzá akart érni a fejlesztő, és asba rúgta.
3: Igen.
0: Ez pont valamelyik nap volt. Ez most vagy igaz,
1: ezt
0: vagy
1: a jelenetet
0: igaz.
1: Azért megnézném pilleközted és a humanoid.
0: Vigy, ezek 40 kilós robotok állítólag. Egyébként elvileg már Magyarországon is van egy-két ilyen robot, csak ezek 40 kilósak, tehát hogyha ez így véletlenül, jaj, elnézésedet kérem, mint hogy szokta mondani az AI chatben, véletlenül rálép ugye a bütykünkre, hát azt hiszem az a 40 kiló fém azért az igencsak meg.
3: Ez nem kérte elnézést, hanem meghajolt utána. Tehát mint a mozdó befejezéseként.
0: Sikerült abban. Így
1: annak idején azt kérdezte a matematika tanárom, hogy melyik a nehezebb, 1 kiló papír, vagy egy kiló vas. Egy kiló és a lábadra is megtudod.
0: Hát ugyan annyi, hiszen az egy kiló az egy kiló, csak a mérete más. Tehát a térfogata. Hát voltak régen, tetszik emlékezni, voltak azok a nagy könyvtári könyvek, még régen ugye a Brej könyvtárakban, tehát azok, azért tudtak azért, az egy kiló azért oda csapott, az azért tudott ütni.
1: Szóval állítólag egyébként visszatérve még egy mondatra, erre a kinyírjuk az embert, nem nyírjuk ki az emberiséget, hogy azt mondta az illető, hogy azért lehet ezzel nagy gond, mert az OpenAI-nál, meg egy csomó vállalatnál egyszerűen nincs fék. Tehát minden lehetőséget úgymond az AI kezébe adnak. Hát nincs önszabályozás.
0: Tenni. És már nincs miből tanulni, nem véletlen az, hogy ugye a Google már csinálja azt, hogy régi könyveket veszeget és szkennelgeti befele, szétvagdossa lapokra, és onnan próbál OCR-rel tanulnivalót kiszedni. Mert az internet már föl van térképezve.
1: Majd amikor a Google visszaállítja az egykori, ókori felgyújtott könyvtárakat.
0: Hát az lesz a jó, és majd megírja újból a nem tudom mit. Miközben Magyarországon itthon, és akkor egy kicsit oda csatolnék erre a kis fejlesztésre, amit...
1: Meséljünk erről, igen, hogy ez mikor hallható, hogyan hallgathatják a kedves hallgatók azért ezt szőt bele, ami szeretnél mondani. De
0: igen, tehát úgy oda csatolnék én erre a kis robot műsorvezetős történetünkre, amikor én olyan problémákkal küzdöttem így a fejlesztéskor, még mindig folyamatosan fejlesztem. Egyrészt ugye a szövegkimondás. Ha valakinek esetleg van kivétel szótára, én azt sok szeretettel fogadom, mert ahogy láttam a képernyőolvasóknál probléma az, hogy ne ejtsük ki az angol nyelvű szavakat, vagy az idegen nyelvű szavakat, mert azt hiszem már többször is volt, hogy itt a műsorban is, hogy a különböző voice-overes vagy egyéb beszédmotoroknak a bakia, ugye a kocka az mégis kokka, palak. Tehát ott egy kicsit másabb a dolog. Itt viszont az AI-os beszédnél, vagy pontosabban ugye a műsorvezetésnél a legapróbb hibákra. Én elég sok emberre teszteltettem így ezt a robotos műsorvezetőket. Most jelenleg kettő van egyébként. Reggel 6-kor, este 6-kor Sára műsort vezet, délben pedig Brian. Szerintem már itt a gépház volt az Eleven Labs-nak tesztje mintája, ha jó rémlik, ha nem, akkor érdemes vele kicsit foglalkozni.
3: Még a magunk hangján is próbáltuk, csak akkor nem tudott magyarul.
0: Na, ott vannak problémái, most már tud magyarul, igaz, a számokat ugyanúgy konvertálni kell, de hát az megint, tehát AI-ként nem tud ebben segíteni. Én folyamatosan vívok azzal, hogy most az 1100 vagy 1100 vagy 1100. Tehát ez mindig szövegkontextustól függ. 1200 vagy 1200. 2100 2200. 200, tehát hol használjuk a százat, hol az egy százat, hol használjuk az ezret, hol az egy ezret, 2000 vagy 2000, és ugyanez a dátumoknál, de ha megnézzük, akkor én folyamatosan vívok ezzel, hogy vajon hogyan lehet ebből magyar nyelven, ha nem is tökéleteset, mert az biztos, hogy nem lesz, egy olyan beszédhangot, vagy mondjuk úgy, hogy beszédkontextust kialakítani, ami valóban hasonlít az emberihez, és egy egyszerű számátalakítás. Ma 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Például az időjárást azt viszonylag néha eltolja egyébként, de elég jól kezeli. Én igyekszem ingyenes alkalmazásokból lehúzni, például az időjárás az úgy működik, hogy letölti egy ilyen programozó csak adatokkal természetesen, és abból alakít az AI egy mondjuk úgy, hogy szöveges formulát, ami hát néha jól sikerül, néha nem, és akkor utána el kell kezdeni cserélgetni a szövegeket. Tehát az nem 22-28, hanem akkor, hogyha szám és szám között található egy kötőjel, akkor lecseréljük szó köz és szó közre. Tehát vannak ilyen, lehet, hogy most ezzel olyanokat mondtam, ami szerintem senkit nem érdekel, még az Olit sem, de...
1: De engem pont igen. Éppen jelentkezni akartam. És de tényleg.
0: Vannak ilyen jelenségek, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy hogyan lehet mondjuk egy számot, az Eleven Labs sajnos nem képes számot felolvasni, ezeket mind át kell alakítani szövegessé. Nem beszélve arról, hogy különböző idegen szavak, vagy rövidítések, vagy a másképp írjuk, másként ejtjük, és csak egy érdekesség, aki még emlékszik a régi Braille labra. Én például onnan kezdtem el átmásolgatni, meg a régi cuccaimat így előszedni. Ott volt egy nagyon jó kivétel szótár, és azt kezdtem el így alkalmazni, illetve kibővíteni a mai, mondjuk úgy, hogy Wikipédiáról összeszedett anyagokkal, de hát még ez még mindig hiányos, úgyhogy ha valamelyik hallgatónak így vannak ilyen régebbi kivétel szótára, illetve ugye előszedtem, hogy az eSpeak-nek is ugye az anyagát, ott is van egy viszonylag bő kivétel szótár, de ez még mindig nem elég arra, hogy egy természetes szöveget csak úgy felolvas. Tassunk. Tehát én mondjuk föl tudok ajánlani, nem tudom, itt lehet, hogy majd megbeszéljük Krisztával, hogy egy MyKriszta CD-t majd felajánlunk, kisorsolunk a legtöbbet küldő ilyen kivétel szótáras hallgatónak, úgyhogy
1: e-mail címére nyugodtan. gebhaszcsapat@gmail.com. Máté, megint nem jelentkeztél, hogy elmond az e-mail címet.
2: De egyébként majd a végén. Természetesen felajánlom a CD-t, szóval ne tartsátok vissza magatokat nyugodtan.
1: Köszönjük szépen.
0: Sőt, még van Sztár Limonádi újságunk is, szerintem van még ott, úgyhogy a Kultúrtanya közösségi térben mindenkit szeretettel várunk, akár személyesen is, és akkor ott tudunk beszélgetni ezekről. Na de még a műsor vége fel, hogy akkor ne is húzzuk se a hallgatók, se a többiek idejét. Aki így ebben lát fantáziát, megköszönöm, hogyha jön egy kicsit tesztelni. Most élesben mennek ezek a kis műsorok, sajnos telehibával, ez most egy előre megszerkesztett volt ez a beköszönő, de egyébként érdekes, mert én csak a promptolást csináltam. Az egyéb szövegeket, ezeket a poénosnak szánt beszólásokat, ezt már maga a ChatGPT állította össze, és akkor a Google-nak ez a hang kimenete generálta le így, hogy ez tud állítólag még köhögni is, azt még nem sikerült belőle kiszednem, de próbálok vele tesztelgetni, csak egy probléma van, hogy ez ugye fizetős. Az Eleven Labs-nak pedig ugye köszönjük a támogatását, hiszen non-profit szervezetként megkaptuk egy évre, korlátozottan igaz, tehát nem korlátlan mennyiségben, de kaptunk egy licenzt, amivel tudjuk tesztelni ezt a robot műsorvezetőt. Reméljük, hogy hát, ha ez beválik. Például mi az, amit szeretnének hallani a hallgatók, mondjuk milyen híreket, vagy milyen információkat napi szinten, ami mondjuk így elképzelhető, akár AI felolvasással. Például most jelenleg van már a Hobby Rádióból hírszemle, gazdasági hírek, akkor időjárás jelentés, és ezt konkrétan online töltöm le, ugye, ha ez automatizáltan, tehát nem én ülök a gép előtt így reggelente, mert nem azt mondom, hogy akkor még alszom, akkor már nem alszom, csak még fáradt vagyok, de ugye itt keverjük az AI-t az automatizációval. Automatizáltan letöltjük, az AI pedig dolgozik rajta az adatokon. És néha jól, néha rosszul. Na, itt a probléma, amikor mondjuk egy laborban a harmadik próbálkozás után elnézésedet kéri, tényleg kiszabadult a vírus. Ez az, ami veszélyes, hogy hiába ugyanaz a bemenet, kétszer ugyanazt a kimenetet már nem fogjuk megkapni. És ezért keveri talán az emberek nagy többsége azt, hogy az AI az gyakorlatilag az nem automatizáció.
1: Ezért nem akarok önvezető autót, én még mindig félek tőle. Belevisz a Dunába, mit csinál? Elnézést kér?
0: Hát ő ne AI irányítsa. Tehát az nem AI-nak kell. Hát az automatizáció az azt jelenti, hogy én például valószínűleg, hogy AI-t bele sem raknék, nem azt mondom, hogy figyelem az összes kamerát, az összes érzékelőt, és nem AI-jal döntetem el, hanem valószínűség számítással, de nem az AI szerinti valószínűség számítással. Ezek ma is vannak már, tehát, hogy mondjam, 15 évvel ezelőtt is voltak már önműködő targoncák a gyárakban. Ez semmiféle AI, ez automatizáció. Ez egyetlen egy feladatot tud, végigmegy egy adott útvonalon, úgyhogy nem megy neki semminek. És ebben semmi AI nem volt, ez egy automatizáció. Csak szeretnénk azt hinni, vagy egy kicsit össze is keverjük elég gyakran, még talán én is elég sokszor félreértelmezem a dolgot, hogy itt nem AI-t kellene használni, mert ez egy ismétlődő feladat, amit egyszerűen csak meg kell ismételni naponta. Tehát mit tudom, hogy nyisd ki az ajtót naponta, mit tudom én, reggel 10-kor, meg este 6 órakor. Ez nem AI csinálja, ezt oda megyek és megcsinálom, ez nem kell gondolkodni.
1: Az világos, de egy közúton lehetnek változók.
0: Van is, az pedig fölismeri maga, a nem AI fogja feldolgozni, hogy merre menjünk, arra megyünk, amerre szabad az út.
4: Komplett szenzorrendszert kell építeni hozzá, amit aztán
0: amit folyamatosan dolgozni. Automatizáltan figyelek, és persze, hogy de nem egy AI-jal dolgoztatom fel, hanem mondjuk különböző. Ha bal oldalról látok valamit, akkor balra nem megyek. Ha jobb oldalról látok valamit, akkor jobbra nem megyek. Ebben nincs AI. Ebben egyszerűen csak egy ilyen feltétel van. Ha ez történik, akkor azt csinálom. Ha másik történik, akkor amazt csinálom. Ez nem AI.
1: Kedves hallgatók, alkossunk egy automatizációt, amik Pillének minden nap 10 órakor eldalolja a Nyisd ki babám az ajtót című remek művet.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: De hogyha már remek művekről van szó, akkor ide a műsor végére akkor jöjjön egy dal, hogy oldjunk mindenféle feszültséget, és mindentől függetlenül hallgassunk jó zenét, meg Krisztát, mert hogy Kriszta, te énekelsz is, és én erről kérdeznélek, mert ha jól tudom, akkor, és mondd, ha nem jól, egy albumod már megjelent, és a következő készülőben van, vagy valamit készül?
2: Így van, egy albumom már megjelent, az Elfelejtett álom címmel, még tavaly, és most elkészült a következő, hamarosan ki fogjuk adni, vagy ki fogjuk dobni, és erről hoztam nektek egy dalt, ami azért is nagyon érdekes, mert most volt ugye 25 éves a Vakvagányok című film, és Cserepes Karcsi, aki a zeneszerző volt, gyakorlatilag ez egy nagyon érdekes sztori volt, hiszen én ezt annak idején még Gémes Antossal énekeltem együtt, de úgy, hogy mi nem találkoztunk soha. Stúdióban összekeverték a hangunkat természetesen, ahogy ez a Love Dance című duett, ez volt a Vakvagányok főcím, és Tímár Péter kapott egy életműdíjat tavaly, és hát Karcsit kérték meg, hogy valamit énekelne-e a helyszínen, mert ez olyan díj, hogy ahányan megkapták, mindenkinek hívtak egy meglepetés vendéget. Karcsi azt mondta, hogy menjek én. Hát most azon gondolkodtam, hogy most mi legyen, hát én egyedül ott mit tudnék csinálni, és eszembe jutott, hogy mi lenne, ha megkeresném Antost, hiszen még soha nem találkoztunk, és akkor élőben elénekelnénk ott ezt a dalt, és akkor meg is történt ez a nagy találkozás, tényleg nagyon szuperul sikerült, Péter is nagyon boldog volt, egyébként ott Hobby Rádió is csinált erről egy összefoglalót, ez itt a reklám helye volt, és utána tovább gondoltuk a dolgot, hogy akkor mi lenne, ha újra felénekelnénk, lenne egy ilyen akkor és most helyzet, és Karcsi azt mondta, hogy miért nem hangszerelitek újra, és akkor nagyon boldogok lettünk. Pál Zoli, akivel együtt dolgozom most már ezen a második lemezen is, ő csinálja a dalaim hangszerelését, ő újra megcsinálta, újra felénekeltük, és hát így szólal meg most újra ez a dal, amit majd a kedves hallgatók fognak hallani elég hamarosan. Ez rajta lesz majd a következő lemezen.
0: Csak egy rövid közbevetés, ugye Zoli említett, hogy a nyári utolsó adásban AI nóták hangoztak el. Talán nem is árulunk el olyan nagy titkot, hogy azért itt ezekben a nótákban is, a Kriszta dalaiban is mostanság előfordul AI, mert hogy a...
1: Minden Kriszta énekel?
0: Dehogy nem, ő énekel. Na itt az AI, nem. Vagy nem AI, dehogy nem, a Kriszta énekel, vagy ne ő énekel.
2: Hát ebben például nem lesz semmiféle AI, de van olyan dal, ahol például úgy csináltuk meg a dalt, hogy AI-jal váltottuk ki a gitár szólót, vagy például volt olyan, ahol a szaxofont is, mert annyira jó, hogy sokkal jobb, mint a akármilyen szintetizátorba beépített hangszerek, amit mondjuk.
1: Tehát ezek a sample dolgok.
2: Igen, de ez nem azt jelenti, tehát nem AI-jal íratom a dalt, hanem csak, ha már egyszer lehet jobb minőségű valami, akkor miért ne legyen? Tehát én itt is azt mondom, hogy szerintem egyrészt amúgy is előfizettük, tehát én azt gondolom, amit meg előfizettünk, azt...
1: Ha már fizetek érte, dolgozzon,
2: meg én utána néztem mindennek, hogy mit használhatok, mit nem használhatok, nehogy aztán az legyen, hogy AI-jal csinálom a dalaimat, mert nem, hanem előfordul, hogy bizonyos hangsávokat azzal csinálunk meg.
0: Ez ugyanaz, hogy én is AI-jal programozok, nem AI csinálja helyettem, de hát ugyanaz, amikor valaki szöveget ír, mondjuk híreket, a gépház híreit hogyan írjátok? Azt még mindig kézzel?
3: Az bizony, az én tulajdon két kezemmel, besegítek.
0: De van olyan, amikor az AI esetleg át tudja fogalmazni. Jóval gyorsít, például egy érdekes dolog, hogy most ugye a Hobby Rádió híreibe, hogy jönnek a különböző szervezetek információi, ugye hírei, ők mindig olyan szófordulatokat használnak, ami önmagukra mutat. Várunk mindenkit szeretettel. Jövő héten tartjuk. Ezt, hogyha a Hobby Rádióba ugye közé tesszük ugye a hírportálon, hát nem mi várjuk őket, hanem ők. Na, én ezt megoldottam úgy, hogy ezeket az érkező híreket gyakorlatilag egy AI segítségével, persze korlátozottan, tehát bekorlátozom igen kőkeményen, hogy írja át harmadik személyű alakká ezeket a megfogalmazásokat.
2: Vegyek na de ellenőrizetlenül nem rakott ki, tehát mindenképpen...
0: Nem, végig kell olvasni. De meggyorsítja az átírást. Körülbelül a mondjuk egy híre eddig 10 percet kellett szánni, most körülbelül egy a 3-at. Tehát rá kell fordítani az időt, ez így van, az AI meggyorsítja, nem helyettünk csinálja, de megcsinálja ezt a favágó munkát. Vagy például az automatizáció, amikor automatikusan kimegy Facebookra, azt nem AI csinálja, azt egy automatizmus csinálja.
1: Annó kívánság műsorban volt ilyen, hogy Józsi küldi Gizinek a következő dalt, és üzeni neki, hogy nagyon szeretlek és várlak haza.
0: Van itt az online kívánság műsor, nem tudom, hogy használtátok, én sem használtam, le kellene tesztelni. Például gondolkodom azon, hogy meg is akartam csinálni, csak nem mertem, megmondom őszintén, ott lehet üzenni is, és mondjuk valamelyik AI hang ezt szépen be is mondani. Mondaná, egy problémám van, attól félek, ha valaki egy olyan jó vereteset.
3: Ja,
0: szaktosatott össze. Egy olyan szép üzenetet oda beleír.
1: Mondjuk diktálóval írja is. Hát belehallatszik olyan is, ami nem kéne.
0: Hát vagy ő maga mondja bele.
3: Úgy írja.
1: Még ha nem is szándékosságot feltételezünk. Csak
0: hát én igen, mert én szándékosan.
1: Úgyhogy... Mert ti rossz indulatúak vagytok azért.
0: Hát majd kell tesztelni, mert már vannak ötleteim.
1: De az én kis ilyen... viráglelkem
0: ilyen minden hallgató szűrő. Tehát akkor még egy listát keresünk, a magyar összes káromkodás.
4: Igen,
0: és frankón, mert én már elkezdtem ilyet csinálni, körülbelül 1500-nál járok.
1: Hát, de küld már el!
0: Vannak olyan szavak, Zolikám, amit még álmodban nem hallottál. Tehát, tehát valóban ezzel vigyázni kell, és ez megint nem AI, ez csak egy automatizáció, hogy érkezik egy zenei kérés, ott van mellett, hogy feladó címzet és üzenet. A dal ugye megvan, szépen az lesz a következő, a mobilrádióban hallható is, hogy egy újabb kívánság következik, megvan azonosítva. Hát ha a kettő közé...
1: Ezt mi is szoktuk használni, amikor kívánság műsor van a gépház.
0: Na de gondold el, a szignál meg a zene közé mondjuk még el is hangzik az, hogy kiküldi kinek, és hát mit üzen? Na itt a problémám, hogy éppen amit üzen, az mondjuk jó-e? Ide élhet-e?
4: Szalonképes, és ha
1: nem... De nem tudod, tehát világnyelven is meg lehet fogalmazni valamit.
4: De a hallgató nem úgy fogalmazza meg, tehát, hogy...
1: Na jó, csak hogyha odaírom, hogy azt szeretném, hogy azt szeretném, hogy
0: lógj
1: fán, és csak 5 centire legyen a lábad a föld fölött, ez az akaszt fel magad egy tipikus úri formája. És mit káromkodtam? Semmit. Tehát ezt nem tudod...
3: Ilyen szűrő nincs.
1: Automatizációval kiszűrni.
0: Hát igen, itt a probléma. És akkor nem is AI-ról beszélünk. Hát itt megint az ember. Itt az ember talán az a legveszélyesebb.
1: Erre hozta annak idején az AI kapcsán Robi az unásig emlegetett példát, amit én szoktam. A kést, amivel lehet nagyon finom ételeket készíteni, és fordítható ember ellen is. Tehát itt a szándék a fontos, hogy mire használod.
0: Hát igen, tehát az AI az nagyon szép, nagyon jó egyébként, mert mindannyian használjuk, mint hogy Kriszta dalaiban. Ja, mostaniban, amit most fogunk majd hallgatni, abban nem volt AI egyébként, meg amúgy sem. Tehát az AI az segíti magát a szerkesztést.
2: Azt mérlegelni tudjuk, hogy mikor érdemes valamit lecserélni. Tehát mi az, ami előrébb visz, meg mi az, ami nem visz. Nyilvánvalóan, hogy nekem se áll mindig élő gitáron játszó gitáros a rendelkezésemre, és ez volt olyan minőségű. Én meg kockáztatom, hogy ha majd valaki meghallgatja például mondjuk azt a dalt, amiről én majd beszélek, hogy majd föl fogjuk adni rejtvénynek a gépházba, hogy találjátok ki, hogy melyikben van AI hangszer. De soha éneksávot, soha vokálsávot nem cserélünk le, meg hát nem iratok vele szöveget, meg semmi ilyesmi.
0: Hát ugyan ez a dobgép annak idén, a szintetizátor. Húj, de mindenki föl volt háborodva, hogy most meg már olyan természetes, hogy hát valahogy kevés helyen van a normál dobos a dobszerkóval.
1: Ez így van. Egyébként ezt a Vakvagányok dalt én meg különösen szeretem, mert hát hogy kéne ezt finoman, nem is tudom, hogy elmondhatom-e, hogy annó én ezt speciálban megkaptam Krisztától, még nagyon régen az albumot, meg egy másik kazettán egy különleges változatot, és én ezt sokat hallgattam.
2: Hát majd reméljük, hogy ezt is sokat fogod hallgatni.
0: Ez a legújabb verzió.
1: Bízunk benne.
4: Azt esetleg lehet már tudni, hogy az új album mikortól lesz megvásárolható, mikorra tervezed a megjelenést?
2: Ez még tárgyalás alatt áll ez a dolog. Az idén szeretném még olyan karácsony előtt. Most ebből kézzelfogható CD már nem lesz, csak a platformokon. Hát az az igazság, hogy nagyon nehéz, mert mindenki azt akarta, hogy miért nem csinálsz CD-t, aztán mikor csináltam, nagyon nehéz volt aztán értékesíteni is magát a fizikai valóját.
1: Igen, akkor meghallgathatom YouTube Music-on, meg Apple Music-on.
2: Ott igen,
1: meg...
2: azon, ezeken minden.
1: Nem, csak hogy csinálsz egy CD-t, aztán amikor megvolt, akkor meg...
2: Ja, igen, amikor itt van, akkor meg nincs CD játszom, már nem tudom hova tenni, meg ilyesmi. Most meg fogjuk próbálni esetleg azt, hogy limitált számban pendrive-os megjelenést csináljunk, mert azért mégiscsak én is szeretem, ha valami kézzel fogható, de hát haladni kell, mert most már tényleg alig van valakinek CD játszója is, úgyhogy most ez még képlékeny, de mindenképpen az idén meg fog jelenni.
4: Szuper, várjuk nagyon.
1: Igen, és reméljük, hogy sokaknál ott lesz a fa alatt, de akkor most már nem CD formájában, hanem ilyen kis virtuális formában, de ez tök jó, mert lehet hallgatni, és rajta lesz az egyik kedvenc dalom, a Vakvagányok fő címdala.
2: De egyébként magában a kiadó által kiadott, most ebből nem tudok jól kijönni ebből a mondatból, publikált, akkor így mondom, Star Limonade című újságok mellékleteiben már az új dalok jönnek ki szépen sorban, tehát ez ilyen 3 havonta megjelenő kiadvány, mindig van egy cikk az adott előadóról, és a CD mellékleten pedig mindig rajta van egy-egy dal, tehát hogyha valaki ezt így jobban szeretné, akkor...
1: Na várjál, sokoldalúkám, akkor te most mi vagy? Tanárnő, tanfolyamvezető, énekesnő, profi énekesnő, színésznő, próbálom itt
2: adni házvezetőnő.
1: Igen. Különböző titulusaidat felsorolni. Szóval melyik, te most komoly énekesnő vagy, és jársz fellépni, meg hívnak ide-oda, tévébe, meg nem tudom, tehát Dáridóba, meg ilyenek?
2: Vagy, hát Dáridóba nem, mi? A Zenebutik TV, tehát hogy mondjam, ez a kiadó tulajdonában levő tévécsatorna, és ott vannak mindenféle műsorok, és akkor ha így unatkoznék hétvégén, akkor elmegyek, és akkor, ahogy mondtam, itt akár Budapesten is, meg nagyon sokszor kell vidéki helyszínre menni, és akkor ez úgy néz ki, hogy egy-egy műsorban mindenki kap mondjuk 2-3 dalra lehetőséget, akkor azt fölveszik, és akkor leadják egy bizonyos későbbi időpontban.
1: Világos, de fellépéseket is választ?
2: Ők nem, persze.
1: És hívnak? Nem ők, bárki.
2: Limitált lehetőséget kapunk sajnos most már, amióta be van határolva, hogy az önkormányzatoknak kiket kellett meghívni, fellépni, azóta eléggé lecsökkent sajnos ezeknek a száma, de én nagyon sokat megyek jótékonysági alapon is, tehát nem, vagy ha ne adj Isten úgy adódik, hogy valaki fizet ezért, akkor azt a bejövő összeget, amit én ezért kapok, azt a színtársulat javára szoktam felajánlani, tehát én ebből nem teszek el nekem.
1: Az most mindegy, most ne a pénztárcádról
2: nem, de ez nekem nagyon fontos, mert ennyivel is tudom támogatni azt a dolgot, amit én hozzávetőleg csinálok. Hmm. Nekem ez egy hobbi tulajdonképpen, az egy olyan érdekes hobbi, mint ahogy azt mondom neked, hogy az, hogy én valakit megtanítok angolul, az később fog majd visszaköszönni, hogy az mennyire volt sikeres. Ha én megírok egy dalt, az meg ott van azonnal, és olyan boldog tudok lenni, mikor jövök haza, és akkor szuper mutatom mindenkinek, meg aztán megjelenik a CD, tehát nekem ez a hobbim, valakinek bármi más, de ez...
1: Volt már olyan élményed, bármilyen, most csak együtt eszembe, hogy jöttél haza a kis fehér botoddal, és mondjuk egy autóban meghallottad a saját dalodat, vagy bármi, ahol úgy futottál össze daloddal, hogy nem vártad.
2: Hát most így hirtelen dalomra nem jut az eszembe, de sokan szoktak megállítani az utcán, itt a környéken is, hogy láttak a tévében, meg nem is tudták, hogy én ezt is csinálom. Tehát ilyen azért elég gyakran elő szokott fordulni.
1: Uh-huh. Hát sok sikert kívánunk neked és mindannyiótoknak, Erikának a tanfolyamhoz, Liszta neked mindenhez.
2: Köszönjük szépen.
1: Nem tudom, megpróbáltam az előbb felsorolni, nem biztos, hogy megpróbálom még egyszer, hogy miket csinálsz. Pille neked meg az alapítványhoz is, annak dolgaihoz, mert amit csináltok, az a misszió, az szerintem tök jó dolog.
0: Hát ti is részei vagytok, a gépház, hiszen ez a leghúzósabb műsor egyébként.
1: Néha mi is úgy érezzük, hogy már igen húzós.
3: Elég húzós.
0: Igen. Hát ugye Zolikán, föl kell egy kicsit nőni, tudod, föl kell a feladathoz nőni, de jó lesz ez.
1: Nem sikerült, és nem is akarok már. Nekem erre a kis időre, ami még hátra van, jó ez így.
0: Ugye nyugdíjig még van egy kis időnk, úgyhogy... És pont ezért érdemes ezt az egészet csinálni valószínűleg. Tehát, hogy milyen, van, aki elissza, van, aki elkultúrázza, mi mind a kettőt. Ugye, Zoli? Jó, te mondjuk inkább a másikat szoktad.
1: Ezt akarod, remélem, de... hogy a kultúránál gondoltál rám.
0: Nem feltétlenül, inkább a másikra javarész, de egyefene.
1: Köszönjük, hát
0: és ezért érdemes csinálni.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok. Na most én nem tudom, megpróbálok ebbe belekezdeni, a többiek fel fognak engem falni, de mielőtt meghallgatnánk Liszta a dalodat, van a gépházban egy játékunk, hogy búcsúzik önöktől az az ember, és akkor kitaláljuk, hogy kire gondolunk, és egy az aznapi adásból egy jellemző mondatot mondunk rá. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy én azt mondom, hogy búcsúzik önöktől az az ember, aki szerintem ma talán így köztünk a legsokoldalúbb, Mike Krista. Nem tudom, hogy benne vagytok-e ebben a játékban, bárkit mondhattok, tehát akár magatok közül is. Én most a Krisztát lelőttem, de lehet újra kezdeni.
3: De ki is lehet hagyni?
1: Például téged.
3: Az egészet.
1: Igen, ezt az egész játékot ki lehet hagyni, tehát hogyha nem akarjátok, akkor nem kell.
2: Búcsúzik önöktől az az ember, aki nagyon szeretne Magnót simogatni.
1: Köszönöm. Mi egymást mondtuk, ez így jó. Köszönöm, és stimmel. Rajtunk kívül senki?
0: Búcsúzik önöktől az az ember. Búcsúzik igen? Önöktől az az ember, aki végre szeretne egy nyelvvizsgát. Máté.
1: Máté.
4: Búcsúzik önöktől.
1: Piac.
4: Az az ember is, aki nagyon kedveli az informatikát, bár szerintem a Windows 11 26H2-es előzetes verzióját még biztosan nem telepítette fel. Rauch Róbert.
1: Az itt van szó, Horenka Erika.
0: Lehet, hogy ő sem telepítette még
4: fel. Lehet, hogy igen. Lehet, Erika felrakta.
3: Mindjárt megkérdezzük tőle. Búcsúzik önöktől az az ember, aki szintén kedveli az informatikát, és akitől a kedvenc mondásom az, hogy igazából 15-20 éves ugyanolyan volt, össze tudtunk fütyülni, és örülök, hogy már összefütyülhettem vele itt a gépházban. Pille.
0: Mikor fütyültünk mi?
1: Most egy régi adásban azt mondtad, és többször hangsúlyoztad, hogy most is ugyanaz a technika van, mint 20 évvel ezelőtt, ja. Annak idején is. Összefütyültünk, és akkor...
0: Ki mire gondolt? 90-es években a sógor mondta a kukacra, amit gondolt, én a fütyülőnkre nem tudom, hogy asszociálunk. Ebből már nem jövök ki jól.
1: Jó, a fütyülőtől hogy jutunk el Horenka Erikáig? Búcsúzik önöktől az iránytű. Horenka Erika. Az informatika iránytűje. Digitális iránytűje. Én megoldottam.
3: Kedves hallgatók, jövünk jövő héten. Minden vendégünk nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, hogy itt lehet. Köszönjük szépen, hogy itt lehet.
3: Márk Krisztának, Horenka Erikának, Pál Zsoltnak. Eljöttek, jót beszélgetünk, jót elmélkedtünk, volt itt minden, kultúra, AI, még Pia is.
1: Jelentkezzenek az angol tanfolyamra és a digitális iránytű programba is.
4: Nálunk pedig a gephaszcsapatkukac@gmail.com e-mail címen jelentkezhetnek, bármi kérdésük van.
3: Ha jön az e-mailjük, akkor fütyül a gép.
1: Most pedig Mike Krisztát fogunk hallgatni, ő nem fütyül, hanem énekel. Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápa, viszontalása. Szevasztok!

0: ház ajtaját. De jövő héten visszavárjuk Önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
1: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken, marad a változékonyabb, ősziesebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 000 vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kat Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak, teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitás Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapot felmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszelt akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladék. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnaplók könyvecske került. Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen, a nap eleinte délen délnyugaton kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban 8-16, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
11: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
11: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
12: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
13: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
14: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
15: Hallottál már erről a rádióról?
16: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
17: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
18: Szivárvány! Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
19: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat! Jaka Benikő vagyok, és ez itt a Léleklátó magazin Makai Hajnalkával.
20: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
19: Nadinnal!
21: Szép napot kívánok, Nadin vagyok!
19: És Mariannal fogunk beszélgetni.
22: Tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szeretettel köszöntök mindenkit!
14: Hobby Rádió.
7: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
14: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
23: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
14: Vasárnap 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szivárvány. Már a zene alatt előtt is volt egy telefonáló. Mit kérdezett tőled, Nadin?
2: A hölgy a következőket kérdezte, tehát az elkövetkező idejét kérdezte meg, hogy mi várható neki, ugye párkapcsolata, egészség, pénzügyi helyzet. A hölgynek megválaszoltuk, és hát valószínű, hogy elégedett volt, mert a visszajelzések alapján, tehát amiket visszajelzett nekem, tehát jól mondtuk itt a dolgokat, viszont rengeteg visszajelzésünk érkezik Enikő, tehát az folyamatosan adják be itt a kollégáink a cetliket, hogy múlt hétből adódóan is, hogy a lányok itt jósolt, aki nem voltam itt, Marian volt itt a hajnalkával, és nagyon jó visszajelzések jöttek nekik is. Tehát ez fantasztikus volt. Ugye megkapták itt valami Juditírt, valami László is írt, akiknek jósoltak. Tehát
1: és miket írtak?
2: Mariannak azt írják, hogy elég bő válaszokat tud adni, tehát nem egy-egy szavakkal, hogy igen, ez most jó lesz, nem lesz jó, hanem kifejti. Ez nekem nagyon tetszett. Hajnalkának mindjárt megnézem, valami Judit írta, hogy párkapcsolatába teljesen bele talált, és teljesen tisztában van ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy nem is értette a hölgy, hogy láthatja így, de ugye ezt nekünk nem kell, hogy személyesen ott legyünk az embereknél. Telefonon keresztül is működik, mert ugye itt az energia, tehát a hang alapján ugye minden átjön, mindenféle energia, és ez alapján csatlakozunk, és tudunk jósolni. Tehát itt nekünk elég egy név, hogyha valaki elárulja, elég, hogyha ugye csak meghalljuk a hangját, és már tudjuk, hogy ezek hogy működnek.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Szivárvány. Én azt mondom, hogy a Kai közben van egy telefonáló a vonalban. Halló, jó napot kívánok, Jakab Enikő vagyok.
2: Halló, jó napot kívánok, Enikő. Most én nekem lennének konkrét kérdéseim, és hát nekem mindegy, hogy kit tetszene adni.
1: Jó, akkor Nadint.
2: Jó.
3: Na nézzük, parancsoljon, miben segíthetünk?
2: Köszönöm, ja, jó napot kívánok, Vitteni Kisti vagyok. Meg szeretném kérdezni, hogy mostanában nagyon rossz viszonyban vagyok a fiammal, mert egy olyan lányjal jár, aki hát nem nagyon elfogadható az én szemembe. Uh-huh. És ezt szeretném megkérdezni, hogy ebből most lesz-e konkrét ügy, vagy egyáltalán nem kell aggódnom, mert ez ilyen kis tokaland.
3: Nem, tehát a fia ezzel a hölgyeménnyel nem fog megöregedni, tehát attól nem kell félnie. Az, hogy önt zavarja, hogy a fia most egy ilyen hölgyel van együtt, nézze, tehát én azt mondom, hagyja, hogy a fia élje az életét, kell, hogy tapasztaljon. Ilyenkor nagyon nehéz, mert ugye mind olyan szülők vagyunk itt, hogy dönt a mi gyermekünk. Kérem, én csak annyit kérek öntől, hogy engedje, hogy ez a fiú megtapasztalja ezzel a lányjal, ugye ezeket az érzelmi hullámokat, nem fognak ők együtt maradni. Én nem látom. Tehát most nagyon szerencsét van mellettük az, hogy jó érzik magunkat, viszont én egy ilyen pár hónapot látok, érzelmi hiányosságok fellépnek, ez a párkapcsolat, hát fiú az ragaszkodik most a kislányhoz, de bele fog fáradni, bele fog fásulni. Azt, amit látok, hogy a lány nem úgy fogja őt kezelni, hogy kellene, tehát a lánynak sokkal fontosabbak lesznek bizonyos anyagi dolgok, tehát ami a fiúnak fontos lesz, az a lánynak pont nem lesz fontos. Tehát nem egy hullám hosszon vannak, később ők szétmennek. Jó, valószínű, hogy egy SMS vagy egy e-mail fog ennek a kapcsolatnak véget vetni, mert ott nekem valami lebukás veszélye fenyeget. Hogy ez kinek az oldaláról? Rögtön mondom. Hát egy fiatal ember fog írni, akkor valószínű, hogy nem a fiának, tehát itt valószínű, hogy a hölgyemén fog kapni egy ilyen SMS vagy egy e-mailt, ami miatt ugye a fia meg fog haragudni a hölgyeménre. De ők biztos, hogy szétmennek. Azt mondjam, hagyja, hogy a fia ezt megélje. Jó, nem kell vele pörlekedni, nem kell vele veszekedni, éljék meg a dolgokat.
2: Igen, na most ebből a fiamnak bármilyen kára, esetleg, mert a hölgyemény olyan szempontból félek, hogy esetleg beleviszi valami olyasmibe, ami nagyon nem szeretném, hogy belevigye, úgyhogy ettől sem kell félnem. Hogy valami olyanba viszi bele, ami nem nagyon jó.
3: Na megnézzük, jó?
2: Legyen kedves.
3: Ezeket a dolgokat, hogy nem, a hölgyem olyan fog próbálkozni, nézze, én a fiát én sokkal érettebbnek látom. Itt a lány, amit tud, egy ilyen törés fog okozni a fiának. Tehát most mondhatom azt, hogy a fiát fel fogja szarvazni, és ahogy inkább a fiúnak a férfi hiúságát fogja bántani, hogy milyen buta volt. Tehát tükörrel szembe fog állni a gyerek, és azt fogja mondani, hogy úristen, hogy mekkora ökör vagyok. És tehát még ő a gyerek fog önhöz oda menni, és azt fogja mondani, hogy hát anyám, most így jártam. Nem kell azt mondani neki, látod fiam, tehát én ezt megmondtam, semmi. Akkor meghallgatjuk, és letudjuk ezeket a dolgokat. Nem kell semmit a fejére olvasni. Azt kell neki mondani, hogy jön egy következő alkalom, legyen nyitottabb a szeme, és ugye lásson tisztábban. Ezek a hölgyek, hát ugye, illetve ezt a hölgyet én elég anyagiasnak érzékelem, és elég magas neki a mércéje. Tehát én egyelőre úgy érzékelem, hogy fiát csak egyelőre használja.
2: Igen, ez így van.
3: Tehát én ennyit látok a kártyából is, meg mint léleklátó, tehát ez jön le. Viszont most jó érzik magukat. Tehát én annyit kérek, hogy hagyja, hogy a fia őt tapasztalja, meg most tudja. Tehát mi tanácsot adhatunk, de kalácsot nem adunk. Érti? Tehát ez most, hogyha elkezd itt okoskodni a fiának, egyre jobban fogja eltolni magától a fiát. Hagyja. Hagyja.
2: Igen.
3: Mindenre bólogasson, fiam, te ezt így gondolod, te ezt így tudod, mi másképp látjuk, de majd tapasztalsz. Azon kívül ilyen más nem kell neki mondani. Nem fognak együtt maradni a lányjal, jó? Tehát és
2: igen.
3: Ez már...
1: Szivárvány.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Szivárvány! Közben van egy telefonáló a vonalban.
2: Csak még azt szeretném konkrétan kérdezni, hogy semmi hülyeségben nem fogja belevinni, mert ez a lány, ez szörnyű egy lány. Uh-huh. Hogy olyasmibe, hogy esetleg kimondom, hogy kábítószer, vagy bármi ilyesmi, ital, vagy valami, az én fiam, de nagyon messze áll az ilyesmitől, de a lány nem.
3: Nem. Na most nézze, tehát pont a fiúnak ez fog előbb-utóbb ugye az agyára is menni, de én nem látom ezt, hogy a fiút ilyenbe bele tudná vinni. Most nem azt mondom, hogy szexuális úton nem viszi bele egy-két dologba, mert azért elég nyitott itt a fia is, de ugye ez az ő privát intim szférájuk, tehát ebben nem nézünk bele. Annyi, hogy ez az önnek a félelmed, a kábítószerről, én nem látom, mert most ne haragudjon, én nem érzékelem azt, hogy az ön fia túl magasan állna anyagilag. Tehát nekem ehhez neki kevés a pénze.
2: Aha.
3: Tehát én azt nem látom, és ugye ezt ne felejtsük el, hogy akár milyen bódítószerekhez, azért pénz kell.
2: Igen.
3: És a fia tehát nem tud lépést tartani majd ezzel a kábítószer csoporttal, vagy úgy mondván, hogy ő szedje napi szinten, vagy akár ugye hetente is. Nem, én azt nem látom. Én inkább szexuális úton látom, hogy egy kicsit nyíltabban tudja élni az életét, viszont ki fog égni ez, és ez nekem nem fog tetszeni. Tehát ez a hölgy annyira nyitott ugye neki az egész párkapcsolata, hogy a fiú utának mérlegelni fog, hát hogy ez a hölgy, ez nekem mégsem kell, mert ha velem ezt megteszi, akkor a másikkal mit csinálhat még?
2: Igen.
3: Tehát itt majd a fiú azért réselben lesz.
2: Aha.
3: Jó, nem kell aggódni, persze egy egészséges anyai aggódás legyen önbe, de én nem látom azt, tehát én nem látom, hogy a fiúnak úgymondán kára legyen. Anyagi veszesége lesz neki egy minimális, amit a kislány kiszed a zsebéből, de ez az ő butasága, tehát amennyit ráköd a kislányra. Tehát...
2: Hát még ettől is féltem, igen.
3: Most nézze, tehát ezt meg kell neki tapasztalni, tehát itt ugye nem kólázgatásról van szó, mert ugye elmenjünk, kólázunk egyet, vagy eszünk egy szemvicset, tehát nem ilyen dolgokról van szó, hanem a kislány kihasználja azt, hogy a fiú egy úgymondván gentleman típus.
2: Igen. Most... Igen. Na hát ezért kérdeztem, igen. Uh-huh.
3: Jó, de ne aggódjuk, mert ők úgyse fognak együtt maradni. Higgy el, hogy a kislány nem fog bukni, mert ott a kislánynak biztos, hogy van valaki ilyen már a környezetében, még nincs kapcsolata vele, de később lesz szexuális kapcsolata, és itt fognak megbukni ezek a dolgok. Ez pár hónapon belül megbukik ez a kapcsolat.
1: Szivárvány. Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: Kérdezzen bátran, igen, nyugodtan.
2: Igen, még akkor azt szeretném kérdezni, hogy az én párkapcsolatom, én várnék vissza egy férfit, akivel már nekem volt kapcsolatom, csak valószínű, hogy én szóltam el, de nagyon. És én úgy érzem, hogy ő még visszatér az életembe. Vagyis biztos is vagyok benne, csak az a kérdés, hogy mikor.
3: Nem akarom elkeseríteni, tehát hiú ábrándokat ne kergessünk.
2: Igen.
3: Tehát én inkább itt a vágyakozást látom, az, hogy visszavárja valóban ezt az úriembert, viszont én nem látom azt, hogy ez az úriember, tehát mint társtérnek vissza, úgy visszatérhet, mint barát, de, vagy egy beszélgetésre, de úgy, mint párkapcsolatot én azt nem látom. Tehát önöknek lezárult egy karmája, letették ezt a kapcsolatot, én azt mondom, mint jó barát beszélgethetnek, inkább mint ismerősök, inkább ezt így mondom, mert a férfi ugye nem látom azt, hogy újra tudnak kezdeni ilyen párkapcsolatot.
2: Értem.
3: Ne, én nem látom párkapcsolatról, én nem látom, hogy visszatérne. Tehát, mint jó ismerős, igen, kommunikációra, beszélgetésre, kávédásra, de annál többre nem.
2: Értem.
3: Inkább járjon nyitottabb szemmel, mert ott önkörül van valaki. Tehát ott van valaki az önkörnyezetében, aki szintén kávézgatna, és akár alakulna is egy pár kapcsolat, csak most önnek még egy ilyen, ne haragudjon, ezt mondom, csőlátása van.
2: Igen.
3: Még a múltban van benne.
2: Igen.
3: És amíg ezt a férfit le nem zárja, nem is veszi észre, hogy aki ott van ön előtt, tehát a úgymond úriember. Jó, egy kicsit nyitottabb szemmel járjunk. Jó, ez a csőlátást dobjuk hátrafele.
2: Igen, csak tudja, ez a legnehezebb az életemben.
3: Én azt tudom, hogy ez a legrosszabb az embernek az életében, hogy ugye lezárjuk a múltat, de tudja, amíg nincs lezárva a múlt,
2: tudom.
3: Addig nincs jövő.
2: Teljesen tisztában vagyok vele, csak hát akkor én pedig úgy is éreztem, hogy megtanultam, hogy mit kellett volna ebből a kapcsolatból kihozni, és mégsem tudom elengedni, már ez a legnagyobb gond, hogy tudom, hogy ez el kéne.
3: Hát így van. Így.
2: Jó, akkor még egy anyagi helyzetet, hogy ebben az évben még mit hoz nekem rosszat vagy jót.
3: Na megnézzük gyorsasággal, és átadjuk a helyet másoknak is, jó, mert azért itt sokan várnak itt a vonalba. Annyit látok, hogy lesz-e önnek itt egy 2-3 hónapon belül egy kisebb anyagi kiadása, tehát ez most kinek kisebb, kinek nagyobb. Hát egy kicsit veszteség éri, tehát ezt le kell érni, csak mondok valamit, elromlik a mosógép, őt kell venni, tehát egy anyagi kiadás várható, viszont onnantól kezdve én nem látok problémát. Jó? Ez egy egyszeri alkalom.
2: Jó.
3: Jó? De jó. Nem kell félni, tehát ezektől a dolgoktól. Jó? Megoldódik. És lesz miből kifizetnie, tehát. Jó? Köszönöm szépen, hogy hívott minket.
2: Köszönöm szépen.
1: Szép napot önnek, viszont hallásra.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Szivárvány. És újra itt vagyunk. Tehát Makai Hajnalka, Nadin és Marian. Mantrák, ugye, amiről a múlt héten, meg az előző adásokban is beszélgettünk, mert hogy napról napra ide jobban és jobban vágyunk arra, hogy mi is mantrákat mondogassunk.
2: A nevetésről, mindenki próbáljon nevetni a másikra.
1: De mindegy, mantrákat lehet mondani szerelmi és párkapcsolati boldogságért, lehet mondani az anyagi jólét biztonságáért, lehet mondani az egészségért és a gyógyulásért.
3: Mondjuk is el a gyógyulásra és az anyagira, mert ugye, hogyha egy ember a kezébe tartja a sorsát, már pedig mindenki ott tartja, akkor, hogyha ő saját magával tisztában van, ugye ezt tudjuk, hogy csak akkor tudjuk az életünket a kezünkbe tartani, a tisztában vagyunk önmagunkkal. És most nagyon fontos ugye az anyagi kérdés és az egészség. Meg egyáltalán, hogy merre tartunk. Ilyenkor nagyon fontos az, hogyha én tudom, hogy mit akarok, akkor az úgy lesz, vagy úgy van.
1: Akarom.
3: Pontosan ezt akarni kell. Hogyha én tudom, hogy én ezt és ezt a munkát akarom, és ennyi fizetéssel, az úgy van. De annak utána kell menni. A sült galamb nem jön meg. Meg kell fogni azt a galambot, és csak akkor lehet megsütni, úgyhogy nekem utána kell menni. Ha otthon ülök a fotelba, és várok valami szerencsét, az nem fog jönni. Nekem kell utána menni, úgyhogy tessék kibújni mindenkinek a csigaházából, és elindulni.
1: Tehát most az anyagi jólét biztonságáért, biztosításáért így is lehet mondani.
3: Így van,
1: akár, nem?
3: Pontosan. Az egészség pedig az mindig rajtunk múlik, úgyhogy ha én parancsot adok az én szervezetemnek, az én sejtjeimnek, hogy őnekük jó kell működni, és egészségesnek kell, hogy legyenek, azt megtehetem én bárhogy, ahogy nekem az jól esik, csak az ott legyen, hogy én ebbe hiszek is, és akarom, hogy úgy legyen, akkor biztos, hogy egészséges leszek. Sőt, azt is el tudják kérni az emberek, hogy ha egészségesek akarnak lenni, hogy egy picit tudják magukat fiatalítani, és hogyan másképp gondolkodunk.
2: Pozitív
3: egy
2: hozzáállás.
3: Pozitív, nagyon fontos, és az, hogy igenis tudjak nevetni és örülni minden pici jónak, ami velem történik.
1: Azt mondtad múlt héten, arról beszélgettünk egyébként, hagyom, hogy az univerzum áramoltassa gyógyító energiáit, ez volt az egyik, az egészséggel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy sejtjeim értem dolgoznak, meggyógyítanak.
3: Így van.
1: És van egy harmadik is, egészségem, életerőm, jó kedvemből fakad, hát itt jön a nevetés.
3: Pontosan, így van. Mi nagyon sokat nevetünk, én legalábbis nagyon sokat, és Marian is, vagyis jobban mondva mind a négyen azért vagyunk szépek, jók és aranyosak.
0: Szivárvány. Hobbirádió.hu.
4: A rádiót.
5: Kamureklám.
6: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
5: Egy libreszbetétet.
6: Minek szeretnél ezt?
5: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
3: Kamureklámot hallottak.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
5: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncoszín. A hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Battle
1: Less Dublano. Čapotila. Gyere fel, táncolj mi!
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby rádió.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelű és nem tűlevelű fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatásuk után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozóirodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített tövezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Szivárvány! Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Újra itt vagyunk, Makai Hajnalka, Nadine és Marian. Tudjátok mindenre a választ?
5: Nem, mindenre nem.
4: Lottószámot.
5: Sajnos azt nem tudjuk, mert ha tudnánk, akkor már megnyertük volna. Nem, azt igen, az benne van a sorsunkban, hogyha valaki nagyobb nyereményt, vagy egy olyan élethelyzetbe kerül, amikor a szerencse nagyon ott van mellette, és nagyon
4: ott teszi magát. Múltkor kijött múlt héten valakinek, ugye? Lóhere és hal.
5: Igen, de tudod, ez azt jelenti, hogy vagy egy olyan életváltása lesz, amiben mindent megkap, vagy szó szerint nyer esetleg a lottón. Ezt én nem tudom garantálni, de azt, hogy egy jó időszaka jön neki, azt igen.
4: Na, hát akkor beszélgessünk még egy picit a mantrákról. Például a szerelmi és párkapcsolati boldogságért milyen mantrákat lehet mondani, hogy lehet kérni?
5: Hogy lehet kérni? Ezt nem kérni kell, ezt tudni kell, ezt is tudod. Magamba tudnom kell azt, hogy én mit akarok a páromtól, attól az embertől, aki ott van mellettem, vagy aki csak időnként van ott velem. De
4: ilyen is van, persze, vagy olyan is van, aki mellett nincsen ki, és pont van, azt szeretné bevonzani az igazit az
5: de
4: ő.
5: De itt nagyon fontos ám az, hogy biztos legyek önmagamba, mint mindennél. Az életünknek minden területén, az egészségünkben, a magánéletünkben, a munkánkban, a szerelmünkben, mindenhol nagyon fontos az, hogy én tudjam, hogy én mit akarok. És higgyék el, ez nem mese. Ha én tudom, hogy mit akarok, és elindulok a felé, az úgy van.
4: Tisztában vagyok az értékeimmel, megérdemlem a boldogságot.
5: Ez így van. És ilyenkor el kell mondani, hogy milyen férfira vagy nőre vágyom.
4: Ideális páromat magamhoz vonzom.
3: Szivárvány.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: nekünk az nem kell, de tessék mondani, hogy kitől szeretné. Tőlem Makai Hajnalkától, Nadintól, vagy
1: Mariától? Nekem mindegy.
2: Hát most Makai Hajnalka következik, úgyhogy akkor
1: jó, ő fog
0: önnek. Évának hívják önt, ugye?
1: Igen, igen.
0: Akkor én kirakok önnek egy általánost, jó, ha megengedi nekem, és akkor ebbe megnézzük, hogy mi van benne. Én azt gondolom, hogy minden benne lesz, aminek benne kell lenni. Na nézzük. Ó, az otthonában most olyan dolgok történnek, amit ön nem nagyon szeretne. Büntetésnek érez dolgokat, de ugye tudja, hogy ezeket mindig meg kell oldani. Méghozzá anyagi jellegű. Úgyhogy erre nagyon tessék odafigyelni. Egy olyan ember van ön körül, egy hatalommal bíró ember, aki nem úgy teszi a dolgát, ahogy kellene, úgyhogy tessék odafigyelni, hogy mit enged meg neki, és mit nem, jó? Ebbe változás kell, hogy bejöjjön, de csak akkor, hogyha ön akarja. Aztán itt van, hogy döntést kell hoznia egy nagyon régi ügy miatt, ami régtől nyomja az ön kis lelkét, de hozza meg azt a döntést, és ez valószínű, hogy ez egy szerelemről is szor, vagy legalábbis valami érzelem van benne. Ezt a döntést tessék meghozni, és higgy el, hogy jó lesz.
1: Értem.
0: Sajnos a karmikus útjában itt azt látom, hogy fönnakadások vannak, vagyis a sorsában. Méghozzá, ez biztos nem fog önnek tetszeni, amit most mondani fogok, de sajnos a legtöbb ember azért hazudik önmagának. Sajnos ön is nem látja azt a valót, ami ott van ön körül, úgyhogy tessék tisztán látni, és elfogadni, hogy a dolgok nem úgy vannak mindig, ahogy mi szeretnénk.
1: Mert látni, látom a valót, csak sajnos nem.
0: De akkor ne tessék saját magát becsapni, hanem tessék látni és megoldani, mert csak akkor tudjuk a problémát megoldani, ha tisztában vagyunk a dolog lényegével. Aha. És én azt látom, hogy ön meg is fogja oldani, de ahhoz az kell, hogy ön is elfogadja azt a helyzetet, amiben van.
1: Értem.
0: Jó?
1: Igen.
0: Aztán itt azt látom még, hogy mi is van itt nekem? Lelke. A lelke az nagyon nincsen helyén, de...
1: Ez így is van.
0: Itt az van, hogy megloptak, megcsaltak, magamra hagytak, most nagyon rosszul érzem magam a bőrömbe. De...
3: Szivárvány.
4: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szivárvány. Ön egy nagyon erős asszony, úgyhogy tessék összeszedni magát, és nem megengedni magának, hogy ön depressziós legyen, jó?
2: Értem.
1: Tessék úgy lefeküdni ma, hogy holnaptól semmi, de semmi problémám nincsen. Ami van, azt holnaptól megoldom.
2: De jó lenne, ha ez így is lehet.
1: De ez így van.
2: Értem.
1: Hidd el, hogy így van. Ez így van.
2: Uh-huh.
1: Jöhet gyerek a családba?
2: Hát nem, az nem. Még egy.
1: Én nem tudom, de én itt látok egy férfit, akinek gyereke fog születni. Hogy ez most ki, azt én nem tudom.
2: Van egy fiam, de hát neki már 3 nagy lánya van.
1: Hát akkor lehet, hogy valahol besikeredik önkörül egy
2: gyerek. Jézus Mária, mit csak az hiány. Most nem hiány.
1: Jó, hát akkor majd azt a gyereket elküldjük valahova, de sajnos tényleg ott van. És nem sajnos, mert a gyerek születése az mindig szép,
2: hát,
1: és jó.
2: Az rendben van, csak még ők nem olyan.
1: Nézze, én akkor is itt látok egy gyerek érkezését. Ennek a gyereknek mondjuk nem kell megérkeznie, ha odafigyelnek arra, hogy ne történjen meg.
2: Hát ez az ő dolguk, nem az enyém, mert én már túl vagyok ezen.
1: Én azt látom, hogy azért fognak örülni ennek a... Lehet, hogy nem is a gyerekének, hanem valakinek a környezetébe fog születni baba.
2: Uh-huh.
1: Mert ilyen is szokott lenni, csak biztos az ön közeli hozzátartozói között van.
2: Hát, nem tudom, lehetséges, de nem
1: ön
2: tudom.
1: Dolgozik?
2: Igen.
1: Na, én itt azt látom, hogy ott történni fog valami,
2: igen,
1: ami egy kis bosszúságot fog önnek okozni, de ne tessék megéhedni, teljesen jó lesz. Én azt látom, hogy párkapcsolatilag olyan nagyon viharos most az időszaka.
2: Hát, az biztos, hogy nem.
1: De látok itt a jövőbe egy párkapcsolatot önnek.
2: Nem valószínű.
1: Na, tessék. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, de miért nem?
2: Hát azért, mert most már én ezt eldöntöttem régen, hogy...
1: Hát teljesen mindegy, hogy ön mit dönt el. Jönne egy férfi, aki szeretné, papusgatná, szeretgetné, mindent oda tenne, és ott is lesz. Szerintem a november.
2: Ilyen még az életemben nem született meg.
1: Hát pedig ott van már ön körül, tessék elfogadni, most miért mond ilyet? Hát, hogyha ennyire lezár, akkor sajnos nem fog összejönni.
2: Hát,
1: én önnek, nézze, ez nincs korhoz kötve. Higgy el, nincs korhoz kötve.
2: Már azt hiszem, hogy erről én rég letettem.
1: Na, tessék. Hát ugye ez a probléma, hogy mindenki lemond mindenről, nem szabad, tessék elfogadni az élet ajándékát. Nézze, ezt látom önnek, úgyhogy tessék odafigyelni magára, jó?
2: De hát hogyha nagyon, van még nagyon jókat kérdése, mondott, megmondom őszintén, köszönöm szépen.
1: Nézze, az életünk az nem csak, nem szabad, vannak rossz dolgok körülöttünk, de azokat mindig meg tudjuk oldani, hiszen mi emberek azért vagyunk itt, hogy meg tudjuk oldani, de higgy el, csak akkor, hogyha neki megyünk. Szembe fordulunk vele, neki megyünk és megoldjuk.
2: Teljes mértékben igazat adok önnek, csak nagyon nehéz.
1: Igen, persze, hogyha főleg, hogyha egyedül van valaki,
2: igen,
1: de ön nem lenne egyedül, hogyha akarná.
2: Hát, nem tudom, mit hoz a jövő majd.
1: A jövő egy pasit hozna, ha engedné. Úgyhogy tessék beengedni, jó?
2: Jó, jó. Valami anyagit tud még mondani esetleg?
1: Én azt látom, hogy anyagiakban jó fog, valami fog önnel történni, ami jó lesz önnek. Egy változásban van pont benne. Itt most nagyon fönt-lent van, hullámzik nagyon most a kedélyállapota is, és az anyagi helyzete is, de ha ön stabilizálja magát, akkor higgy el, minden rendben jön ön körül.
2: Jó? Jó. Nagyon szépen köszönöm.
3: Mi köszönjük, hogy telefonált, szép napot önnek, viszont hallásra.
2: Viszont kívánom, én is viszont hallásra.
0: Szivárvány.
1: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szivárvány. Volt a zene alatt is egy telefonáló. Mit kérdeztek, vagy kértek tőled, Nadine? Te beszéltél.
2: Igen.
1: Telefonon velük.
2: A következőt, ugye a hölgy az kimondotta, mondta, hogy én rakjam ki a kedves lányának a kártyát. Holnap lesz Enikő névnap, és a
1: kislányának
2: a kislányának kérte, hogy nézzük meg, hogy mi várható az elkövetkező időben. Na most ugye, hát ugye a ember hátam mögött én nem szoktam kártyát pakolni, de mondta a hölgy, hogy ott van mellette a kislány, tehát kislány egy fiatal hölgyről van szó, 25 éves mondta leányzó, és ugye ezért bele is nézhetünk a kártyájába. Az, amit láttam első körben, hogy a párkapcsolatával egy kicsit elégedetlen, tehát én stabilnak látom a párkapcsolatot, de mégis itt a hölgy egy kicsit így vívódik. Rögtön nézem itt a többit. Anyagi területen kicsit elégedetlennek látom a hölgyet. Annyi, hogy kiadások voltak az elmúlt időben, tehát egy ilyen, egy jelentősebb kiadás mondok, tehát ilyen 50-100 000 forintot megütött el az összeg. Az, ami kicsit felbosszantotta, a hölgy párkapcsolat területén fél attól, hogy mint hogyha valaki bejönne az ő párkapcsolatába, egyáltalán nem kell félni. Tehát annyira jónak látom, és én stabil alapokon látom itt a családot. Tehát itt ezen egyáltalán nem kell tartani. Hát egy kicsi baj van itt a hölgyek a gondolkodásával, az Enikőnek a gondolkodásával, és az a nevetséges, hogy saját magának csinál problémát. Tehát, hogyha nincs, akkor gyerünk, reáljunk egyet. Ebben az emberek, én úgy látom, nagyon profik. Tehát, hogyha nem tudunk teremteni jót, akkor teremtsünk egy kis negatívumot. Hát ezt nagyon szépen megteremtik, csak hát ugye pozitív oldalra kellene. Munkában én úgy látom, hogy a hölgynek jön lehetőség az elkövetkező fél évben, viszont nagyon résen kell lenni, mert az, ami a megbeszélésen történik, egyáltalán nem úgy lesz. Tehát valami új lehetőség van kilátásban, és amikor elmegy egy megbeszélésre, elhúzzák a mézes madzagot az óra előtt, és nem az lesz, amit mondanak, tehát egy kicsit résen kell majd lenni. Na nézzük. Hát a gyermek az itt van kilátásban, de mint hogyha a hölgy nem akarja majd beengedni az életébe, tehát egy ilyen mint hogyha falakba ütközne. De rögtön nézem itt a többit. Lelki bánatok. Jó, tehát itt egy kicsit, na, azt, amit pont az előbb beszéltünk erről, hogy itt az Enikőnek is a gondolatmenetét helyre kellene pakolni. Nagyon jó gondolkodik, nagyon jól eltervezi a gondolatait, tehát a terveit az agyába. Viszont kivitelezni, hát mi egy kicsit toporgunk rajta, kicsit csinálunk magunknak problémát, kicsit húzzuk az idő, kicsit tologatjuk, holott simán azért mennének itt a dolgok, jó? Tehát erre kellene odafigyelni, nem másik oldalról, nem kell félni dolgoktól, nem kell egyből megijedni. Egészségterületén én problémát nem látok egyelőre, későbbiekben viszont páros szerv, illetve nőgyógyászati területen oda kell majd figyelni. Munkából adódóan sorsfordulat az ott van.
1: És jó vagy év. Rossz irányban, hogy legalább valami jót is mondja, vagy pozitívumot.
2: Igen. Tehát ott én úgy látom, hogy pozitív irányba fog elmenni, viszont ez nekem mindenféleképpen csak jövő év. Jövő évben kellene itt a hölgynek, tehát egy kicsit nyitottabb szemmel járnia, és én úgy látom, hogyha nem is több pénzért, de mégis valami pluszért, tehát csak mondok valamit, hogy általánosan az emberek ugye keresnek 80-100 000 forintot Magyarországon, tehát hogyha nem is, csak mondok valamit, ugyanannyira a pénzért átmegy egy másik céghez, viszont, tehát nagyobb az előre meneteli lehetőség, jobbak a feltételek, tehát itt nekem például jöhet egy céges telefon, egy laptop, egy céges kocsi, tehát valami plusszal még járhat ez. És mind a mellett én úgy látom, hogy hírnevet is tud szerezni, vagy egy komoly referenciát.
1: Jó? Na hát, kedves Enikő, akkor remélem, hogy hallották az édesanyjával a üzenetet? Jóslatokat, vagy üzenetet. Igen.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamu reklám.
3: Kedves hallgatóink, hallgassák meg híreinket teli szájjal. Az új tízezres korszerűbb és biztonságosabb papírpénz, mint az amerikai dollár, illetve számos más nyugati bankjegy, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik vezető munkatársa. Szakértők szerint a kereskedelmi forgalomban kapható nyomdatechnikai berendezésekkel a tízezres gyakorlatilag hamisíthatatlan. Még az is nehezen képzelhető el, hogy a laikusok megtévesztésére alkalmas utánzat készüljen. Külföldről. Csehországban továbbra is rendkívül nagy feszültség és padhelyzet van az egészségügyben, mert a cseh orvosi kamarának is az általános egészségbiztosítónak a legutóbbi, ma reggelig tartó, szerint 7 órás tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk abban, miként fizesse a biztosító az orvosok munkáját. A rendezetlen helyzet következtében a körzeti kezelőorvosok többsége kezdődött a készpénzben fizetteti meg az emberekkel munkáját, ami a lakosság körében komoly feszültséget keltett. Időjárásunkról néhány szóban. Néha megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütésre lehet számítani. Eső elvétve néhány helyen valószínű. Mérsékelt, délnyugati szél várható. A hőmérséklet jelenleg 31 és 34, késő este 25 és 23 fok várható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Szivárvány!
3: Marian, te kinek jósolsz?
4: Hát Hajnalka hívott engem fel, és a párkapcsolatát kérdezte meg, hogy jelen pillanatban a párkapcsolata hogy áll. Én azt látom a párkapcsolatában, hogy ebben a fiatal emberrel, hát aki körül én úgy látom, hogy egy másik nő is van, hát ez gondolom, hogy nem egy másik párkapcsolat, hanem a feleség. Igazából egy hullámvasutat látok én itt ebbe a párkapcsolatba. Nagyon jó, nagyon szeretik egymást, jól működnek együtt, amikor együtt tudnak lenni. De azt látom, hogy Hajnalka körül valaki fel fog tűnni, egy másik férfi. Ebből a kapcsolatból szerintem a Hajnalka nagyon ki szeretne jönni, mert egy iszonyatos vívódást látok. Szóval ott szeretné hagyni ezt a kapcsolatot, meg nem is, lelkitársának érzi ezt a férfit. Férfi is iszonyatosan vívódik, ő gondolkodik nagyon, hogy kit válasszon az életbe. Szerintem az a párkapcsolat, az a házasság, amiben benne van, az nem igazán jó. Szerintem ez egy megalkuvás.
3: Ez elég bonyolult egyébként, bonyolult történet, mert akkor, ha jól gondolom, most így szóljatok ebbe bele, nem tudom, most a hallgató nincs a vonalban, csak remélem, hogy hallom majd, amit válaszoltok, hogy ez egy karmikus kapcsolat lehet, hogy ennyire bonyolult, hogy házasságban él a férfi, viszont nem a legjobb házasságban. Ilyen nehezek a döntések ilyenkor?
4: Hát én azt hiszem, hogy nem azt hiszem, ezt úgy gondolom, hogy amikor az ember ilyen szinten találkozik valakivel, hogy nem egy-két hetes kapcsolatról beszélünk, hanem hosszú évekről, és nem tudunk egymástól elszakadni, ez igen is karmikus kapcsolat. Szóval ilyenkor, sajnos az én példámról is tudok beszélni, nehezen tud az ember elszakadni. Tudja a negatív dolgokat, az agyával ezt nagyon jól meg tudja beszélni, de sajnos ilyenkor az embernek a szíve nagyon működik, és ilyenkor látja azt az ember, amikor barátoktól tanácsot kérünk, mindenki rettenetesen nagyon jó flott tanácsot tud adni, mint kívülálló, nincsenek érzelmei a kapcsolatban. Nincsenek érzelmei, és nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én azt tanácsolnám a Hajnalkának, hogy ne zárja le ilyen radikálisan ezt a kapcsolatot. Én úgy látom, hogy színre fog lépni egy másik ember, és akkor sem fog ez ilyen hirtelen menni, hogy akkor ott hagyom ezt az embert, akinek felesége van, és megpróbálok új lapot indítani a másikkal. Itt két síkon fog futni a kapcsolat.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy még feladatuk van egymásra, dolguk van egymásra, amit tanulniuk kell egymástól?
4: Igen. Én azt mondom, hogy nem kell ezeket a kapcsolatokat radikálisan lezárni. Nem, én azt mondom, hogy eljön az idő, ez valahol belül. Hiába hallgatunk meg okos tanácsokat, ez igazán bent a lelkünkbe és a szívünkbe fog eldőlni. Egyszer csak jön egy olyan pont, hogy azt mondja az ember, hogy nincs tovább. És tényleg nincs tovább. És akkor számot vetünk, hogy az emberi értékek, hogy mit kapok ettől az embertől, és mit kapok a másik embertől. És én azt mondom, hogy nem mindig a rettenetes nagy lángolása fontos, szóval egy társra vágyik igazából az ember. Én mindig azt mondom, az a fontos, amikor otthon vár egy társ engem. Bármi történhet a munkahelyemen, bármi atrocitás élhet az életbe az emberek által, az a fontos, hogy otthon van egy párunk, oda tudunk bújni hozzá esténként, és meg tudjuk beszélni a problémáinkat.
5: De nem kell ahhoz, hogy ott legyen a szerelem is, és a szeretet is.
4: Persze, ez nagyon fontos, a szerelem iszonyatosan fontos. Persze úgy indul egy kapcsolat, de mondjuk, hogyha hosszú távon nézzük, szóval szerelmes az ember, ugye nagyon ritkán vagyok 5 évig, 7 évig, 8 évig.
5: De utána is kell az összetartozás, az a mély szeretet, ami a szerelemből
4: persze,
5: ki tud alakulni.
4: Persze, mert szeretek oda bújni a másikhoz, szeretem azt, hogy ahogy megsimogat, ahogy
3: de nem ugyanaz a szerelem és a...
4: Ez átalakul szeretetté. Szóval,
3: hát az a jó, ha
4: igen,
3: átalakul.
4: Hát lángolni nem lángolunk, mert akkor mindig egyik kapcsolatból sétálunk a másik kapcsolatba, mert akkor keresgélünk, ki meddig van kalibrálva szerintem.
3: Hát igen, 2-3 év.
4: Igen.
3: Hát egy szerelem addig tart. Ugye a lángolás a magas fokon, utána pedig...
4: Nem tudom, hogy ezt...
3: Utána kéne...
4: Szóval erre van egy recept, hogy ki. Szerintem van, aki tovább is tud.
5: És hogyha valaki már 6 éve szerelmes?
3: Nem, ezt női magazin vezetek, tehát én ilyeneket olvasok, úgyhogy ott láttam, hogy 2-3 év, amíg ez a kémiai reakció. Hát persze lehet 6 év is, remélhetőleg lehet 20 év is, vagy akár 50 év is, hát az lenne az igazi, nem?
5: Az nagyon jó volna, én azt nagyon tudnám értékelni.
4: És hát ez korosztály, amikor az ember azt mondja, hogy X idős vagyok, van egy vagy két gyerekem, és akkor az ember tudja, hogy mit szeretne, szóval nem sietünk sehova, nem gyereket szeretne, szeretnénk szülni, nem egy új családot, hanem egy társat szeretnénk magunknak. Szóval igazából, legalábbis én magamról, én 45 éves vagyok, nem sietek sehova, szóval van két nagy gyerekem, és úgy érzi az ember, hogy révbe ért az életébe, és igazából egy társat keresek, és annak a hölgynek is, aki az előbb telefonáló vonalba benne volt, hogy párkapcsolat. Szóval én azt mondom, nem szabad elutasítani. Se 60 évesen, se 70 évesen. Szerintem minden korszaknak megvan a maga szépsége. Kész. Lehet, hogy csak 60 vagy 70 évesen már a másik az egyik kezét fog, és jókat sétálgatok, és iszonyatos nagy beszélgetésről szólhat a történet, de én nem hiszem, mert hogyha nagyon egymásra vannak hangolva, akkor szerintem tága spaletta. Szóval.
3: Ez legyen a végszó.
5: Így van. Igen.
3: Olyan gyönyörűen sikerült.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Szivárvány. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor várjuk önöket a készülékek elé és a telefonok elé. Köszönjük szépen a figyelmüket. Marian, Makai Hajnalka, Nadin és én, Jakab Enikő beszélgettünk. Nagyon szép napot, hetet kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.
2: Minden,
1: szép
2: hallásra. Minden jót hallásra. Mindenkinek.
3: Szivárvány. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Folytatódik az ősziesebb, változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztatója ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatásuk után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kabuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 19-én köszöntjük Wilhelmina nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Wilhelmina a Wilhelma továbbképzéséből alakult ki. Ünnepelnek még szeptember 19-én kívül május 28-án is a név becézése Wilhelminka. Ünnepelnek még szeptember 19-én a Wilhelminákon kívül a Dórián, Emili, Emília, Január, Jónás, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivadar, Tódor, Wilhelma, valamint Vilma nevű hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió.
4: Szeptember 19. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbő Zsigmond, mellék alakjait pedig Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. 1928-ban felbukkan Mickey Mouse. 1984-ben Kína és Nagy-Britannia elkészítette azt a szerződés vázlatot, amelyben Hongkong visszaadásáról volt szó, ami 1997-ben meg is valósult. 1959-ben ezen a napon nem engedték be Nikita Hruscsovot Disneylandbe biztonsági okokból. 1949-ben született Twiggy Lanson, angol modell. Az egész lányból csak a szeme volt normális méretű, de egyéb paramétereihez képest kifejezetten nagynak hatott. Ehhez képest a maga idejében milliókat keresett manökenként. 1981-ben a Central Parkban rendezett ingyenes Simon & Garfunkel koncerten 400 ezer ember jelent meg.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: A mai nap is különleges.
0: Szeptember 18-a a Rokkantak napja. 1981-ben a Rokkantak nemzetközi éve magyar esemény sorozatának szervezésére lebonyolítására létrehozott Nemzeti Szervezőbizottság e-napot nyilvánította a Rokkantak napjává.
5: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1802-vel kezdünk, szeptember 19-én született Kossuth Lajos államférfi politikus. 10 évvel később, 1812. szeptember 19-én járunk, ekkor meghalt Mayer Amschel Rothschild bankár, a világhírű Rothschild üzleti dinasztia megalapítója. Ugorjunk a 19. század végére, 1894. szeptember 19-én született Rachel Field, amerikai írónő, gyermekkönyvek szerzője, akinek művei többek között az 1929-ben megjelent és Newbery díjat nyert Hitti. Folytassuk a 20. századdal, 1911. szeptember 19-én született William Golding, Nobel-díjas angol író. Neki köszönhetjük egyebek mellett a Legyek ura című könyvet is. 1922-vel folytatjuk, szeptember 19-én megszületett Őrsi Gyula állami díjas jogász, akadémikus. Iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban, tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1922. szeptember 19-én született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, a romániai magyar irodalmi élet jeles személyisége. Folytassuk 1928-al, szeptember 19-én először mutatták be a Mickey Mouse című filmet. És most lépjünk át a 20. század második felére, 1952. szeptember 12-én Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet. Az emlékmű Kossuth Lajos születésének 151. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaródi Strobl Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Folytassuk 1957-tel, szeptember 19-én az USA Nevadában végrehajtotta az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. És végül, de nem utolsó sorban, 1972. szeptember 19-én meghalt Robert Marcel Cassadeus, francia zongoraművész és zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobbiradio.hu. A rádiót.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet Lukács evangéliuma második részéből.
2: Az angyal pedig ezt mondta nékik: ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobbi Rádió.
1: 2026. szeptember 19-e szombat, Evangélium Szent Lukács könyvéből 8. fejezet 4-től 15. vers. Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útvére esett, ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett, alig hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott, a tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott. Akinek füle van, hallja meg! Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme, így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait, a többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útvére eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét. Örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Elmélkedés. A vetést bemutató példázatban a mag az Isten igéje, a talaj, a hallgató, az ember szíve. Ugyanaz az ige hullik, mégis máshogy fogadják az emberek. Valaki meg sem érti, más lelkesen kezd ide hamar elhervad, megint másnál a világ gondjai folytják meg, és van, akinél sokszoros termést hoz. Jézus tanítását olvasva nem másokra kell néznünk, hanem önmagunkra. Milyen a szívem talaja? Szánok-e elegendő időt Isten szavára, vagy könnyen félresöprik a napi hírek? Tartós-e bennem a jó elhatározás, vagy gyorsan elhervad, mert nincs gyökere? Mi folytja-e bennem az igét? A rohanás, az aggodalom, a pénz, a teljesítménykényszer. Jézus bátorítást is ad. A jó földben a mag sokszoros termést hoz, Isten igéje nem marad hatástalan. Ha befogadjuk, átalakít minket. De ehhez idő, türelem, figyelem kell. És bátorság, hogy kimondjuk, Uram, talán bennem van a kő vagy a tövis, de kész vagyok elengedni, hogy alkalmassá tegyél tanításod befogadására. A jó talaj nem velünk született adottság, hanem ki kell alakítanunk. Művelni, gyomlálni, öntözni kell lelkünket. Az ige hallgatása, az ima, a szentségek mind-mind lelkünk talaját alakítják, hogy termést hozzunk, szeretetet, igazságot, jóságot, hűséget. Uram Jézus Krisztus, te ma is veted az igét, fáradhatatlanul és bizalommal. Készítsd elő szívemet, hogy jó föld lehessen, amely nem csak hallja, amit mondasz, hanem meg is teszi azt. Tisztítsd meg a szívemet a közömbösségtől, az aggodalomtól, a felszínességtől, és adj nekem lelki igényességet, hogy igéd gyökeret verjen. Segíts, hogy a hitem megvallása sokszoros termést hozzon. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy egy friss tojás törés nélküli eldobásának távolsági világcsúcsa 98,51 méter, amelyet 1978-ban az USA Texas államában állítottak be?
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
5: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkhűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak egy nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2 és fél dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelegedett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcon puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsózzuk, és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszereteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk, és kézi mixer segít pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk, és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
4: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Utalvány formájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az ár és top megszüntetését sürgeti a kamara, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapun keresztül megtehetnek. Az ár és top megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és topot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Szombaton megerősödik a gomoly felhőzet, így bár elszórtan, de egyre több záporzivatar tarkíthatja a napot. Az északi északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap délelőtt is borult marad az idő, majd felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Az ország túlnyomó részén száraz idő várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Reggel 10-16, délután 22-28 fok lesz.
0: Hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

0: évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
1: UK Fever Show.
2: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
2: UK Fever Show.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.